barátok indultak sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

És a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a rend.

Jó reggelt kívánunk, ez itt a Monovidéki Magyar Rádió, és 7 óra 38 perc, pontos idő, hétfő van, augusztus 10-e, és örülünk, hogy már ilyen korán itt vannak velünk, ezt mindig ugye reggel elmondjuk, de azért, mert tényleg így is gondoljuk. Na, jó reggelt akkor még egyszer. És akkor nézzük is a reggeli csapatot. Király Boglárka az, aki a zenéket válogatta, Király Tomi a hangtechnikus. No, a híreket pedig nem más, mint mindjárt nézem. Valati Zsuzsanna fogja szerkeszteni az önök számára. Úgyhogy reggeli csapat nevében jó reggelt, jó rádiózást, itt a háttérben pedig már szól. Hallgassuk is meg Roés Ádám featuring Binky.

Na még egyszer, jó reggelt, 5 óra 41 perc a pontos idő, és hát ugye a mai nap az egy hétfő. Hétfőn pedig ugye új hét kezdődik, hát reméljük, hogy mindenkinek azért nagyon kellemesen és sikeresen fog telni. Egyébként hamarosan napkelte lesz 5 óra 45 perckor, a nap nyugta pedig 20 óra 12 perckor majd. Mi pedig továbbra is akkor jó reggelt mindenkinek, és tehetik, maradjanak velünk.

Ó, de mérkőzés, hogy a szlovén labdarúgó ligában Aluminik Idričevo, Nafta, Lendvas volt. 1-1 lett a végeredmény, a kupa győztes otthonában játszott a Nafta, 1-1 lett tehát akkor a végeredmény, a Nafta gólját Zorica szerezte. Na, a Maribor Koper mérkőzés 2-0-ra végződött, Repasis Csimpába voltak azok, akik betaláltak a Maribor színeiben. És volt még a Bravo Brinje mérkőzés is, az is 1-1-re végződött. Ami pedig azt jelenti, hogy jelenleg a Nafta már nem tabella vezető, lista vezető, de a második helyen van, Maribor vette át a vezetést. Lesz még egyébként egy mérkőzés ma, ez a Mura Kalcerra Domlen mérkőzés, 18 órakor lesz ma, na szombata pedig már ugye a Celje Olimpia mérkőzést lejátszották, ott 1-0 lett a mérkőzés végeredménye. Néberek, jó reggelt kívánunk, jön a csillagom, karamet halljuk Paja Beával együtt, utána pedig akkor névnapot köszöntünk.

No, ma tehát augusztus 10-e van, ugye? És augusztus 10-e az Lőrinc névnap. A Lőrinc latin eredetű név Laurentius névből származik, jelentése Laurentum városából való. Másik magyarázat szerint Laurus, tehát ugye babér szóból származik, így jelentése babérkoszorúval díszített. Úgyhogy Lőrincek, boldog névnapot kívánunk! Egyébként pedig Lorántok, Csillák, Rolandok, Blankák és Biankák is ünnepelhetnek ma. Tehát mindenki, aki ma névnapot ünnepel, boldog névnapot, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot kívánunk. A pontos idő 5:50.

Na egy kis sportsikerről gyorsan, csak így zárójelben, de nem zárójeles egyébként. Zsiva Revic 16 éves, és ismételten egy mérföldkőhöz érkezett, ugyanis 20 év alattiak részére világbajnokságot szerveztek, illetve szerveznek zajlik Eugenben, és 800 méteren aranyérmet szerzett, ezzel pedig akkor úgymond U20-as világbajnok lett. Ez pedig természetesen csak gratulálni tudunk. Egyébként az idei nyáron már ugye megszerezte az Európa bajnoki címet is 18 éves korig. Úgyhogy Zsiva Remic, gratulálunk, és csak így tovább. Mi pedig úgy megyünk tovább, hogy jön egy kis zene, aztán 5 és fél perc múlva, 6 órakor jönnek az információk.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Hogyha valaki esztergomra gondol, szinte biztos, hogy először a bazilika képe ugrik be, vagy jelenik meg előtte. Nem csak azért, mert ez Magyarország legnagyobb temploma, hanem mert szó szerint is uralja a város látképét. Az altemplomtól egészen a kupola gömbjéig 100 méter magas, így már messziről is lenyűgöző a látványa.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával esztergomba, a magyar állam bölcsőjébe kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: időjárás.
1: Még egyszer akkor jó reggelt, 6 óra a pontos idő, ez pedig ugye a Moravidéki Magyar Rádió, és jönnek az információk. Amban pedig először is a szlovéniai időjárás, és hát ma Szlovéniában túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz, elsősorban az ország északi részén és a hegyvidékeken, na ott viszont zápor, illetve zivatar kialakulhat. A hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Moravidékre derült égboltot jósolnak, és 34 fokos csúcsértéket, ugye? Kicsit hűvösebb volt a hétvégén, idézőjelben ugye itt a hűvösebb, aztán most lassan ismerete jönnek vissza a magasabb hőmérsékletek. De egyébként holnap is többnyire derült napos időjárás lesz Szlovéniában. Délután továbbra is majd lesz esély arra, hogy záporok, illetve zivatarok forduljanak elő. A reggeli hőmérséklet 14 és 20 fok közt alakult, tehát a reggel az viszonylag friss lesz, ma is egyébként ugye az, úgyhogy lehet szellőztetni. De a nap folyamán viszont holnap már 30 és 36 fok közt lesz a csúcsérték. Tenger melléken már 38 fok várható. Szerdán és csütörtökön túlnyomóan derült napos időjárás lesz. Némi kis keleti irányú szélre majd lehet számítani. És a hőség egy kicsit úgy tűnik, hogy alább hagy majd. De hát jussunk el szerdáig csütörtökig, aztán már meglátjuk, ha tényleg úgy lesz. Egyébként pedig holnap hajnalban Moravidéken kisebb felhőségbolt mellett 18 fokra számíthatunk, majd délután 33 fokig emelkedik majd a levegő hőmérséklete, viszont holnap délután a Moravidéken záporok, zivatarok kialakulása is lehetséges, tehát erre akkor majd számítani kell. Mi pedig nézzük meg akkor most a hőmérsékleteket, hogy országszerte hogy is alakulnak. Na és hát így. Krány 17 fokos, Triglav-Kedericen enyhe kis eső van, 13 fokot mérnek, Ljubljanában 19 fok van, Maribor 18 fokos, Muraszombat 15, Ptuj jelenleg 16, Celjében 16 fokot mérnek úgy szintén, Koper 23 fokos, Goricskon 20 fok van, Lendván 17 fokot mérünk, Portoros pedig jelenleg 20 fokos. Na és akkor előrejelzés Magyarországra. Nézzük, hogy mit mondanak a meteorológusok. És hát a következőket. Szinte zavartalanul napos időt követően a késő délelőtti déli óráktól ma délután főként az északnyugati északi tájakon már egyre jobban szűrheti a napsütést az északnyugat felől felvonuló magas szintű felhőzet. Az Észak-Dunántól fölé emellett gomoly felhők is sodródhatnak. És hát ott, és inkább csak a határvidéken fordulhat elő egyébként egy-egy zápor, esetleg zivatar. Másutt nem lesz csapadék. Napközben az északnyugati vidékeken időnként megélénkülhet a délies irányú szél, másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután általában 32 és 37, késő este többnyire 20 és 29 fok közötti értékekre lehet számítani. Zala megyére kisebb felhőségbolt, 34 fok várható, Vas megyére pedig közepesen felhőségbolt a délután, és 36 fokos csúcsérték. Az, amit vizionálnak a meteorológusok. Holnapra pedig a következőt. Fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre lehet számítani, zápor, zivatar csak kevés helyen alakulhat ki. Leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti ország részben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, jól megerősödik. Hajnalban általában 16-22 fokra lehet számítani, hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékeket is lehet mérni. De még a vízpartoknál magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a kisalföldön ennél melegebb lesz a hajnal. Délután 32-38 fok várható. Az alföldön lesz egyébként a legmelegebb. Na, holnap hajnalban Zala és Vas megye fölött is kissé felhős lesz az égbolt, Zalára 18, Vas megyére 20 fok várható. Aztán délután Zala megye kissé felhős 35 fok, Vas megye kissé felhős 34 fok, viszont záborra számítani kell, mert előfordulhat. Szerdán túlnyomóan felhőtlen vagy derült napos, száraz időre van kilátás, és az északkeleti szél több felé megélénkül. Csütörtökön felhőtlen vagy derült napos, csapadékmentes idő várható, viszont a hőmérsékletek tényleg így mondjuk úgy, hogy kicsit mérséklődnek, 31-32 fok körül lesz majd csak ugye a csúcsérték, úgyhogy úgy tűnik, hogy Magyarországon és Szlovéniában, és akkor arra lehet számítani, hogy kicsit, hát mondjuk így kellemesebb hőmérsékletek lesznek majd, amikor is majd megérkezik az a szerdai, illetve csütörtöki idézőjeles lehűlés. Na nézzük a hőmérsékleteket akkor országszerte. Békéscsabán 16 fok van, Budapest 18 fokos, Debrecen, Győr 17, Pécs 18, Sármelék 16, Siófok 20, Szeged 15, Szolnok 16, Szombathely 16, Lenti 15, Keszthely 16, Nagykanizsa jelenleg 17. Mi pedig akkor gyorsan még vetünk egy pillantást az utakra.
0: Közlekedési hírek.
1: Jelenleg országszerte nagyobb fennakadások nélkül zajlik a forgalom, hát bízunk benne, hogy ez minél tovább így lesz majd. Egyébként ugye az autópályákon van helyenként egy-két munkálatot, csak kicsit lassúbb haladásra kell jelenleg készülni, például ugye Szlovenszka, Bystrica, Szlovenszka, Kunyice környékén, ugye a munkálatoknak kicsit akkor lassabban lehet haladni, illetve van egy szintén munkálat, no ott viszont kialakult egy torlódás, Ljubljanánál van egyébként, Kertinánál, pontosabban a Zadobrovai elágazásnál, no ott nagyjából egy 13 perces késéssel kell számolni, de egyébként pedig egyéb fennakadásról az útinform nem jelentett, úgyhogy mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Muravidéki Magyar Rádió. Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6.

Nagy említettük már, hogy a 16 éves Zsiba Remic Eugenben rendezett U20-as világbajnokságon első helyet szerzett 800 méteres futásban, viszont mi időnk szerint ugye vasárnap késő este, tehát tegnap késő este a magasugró Bátori Liliana pedig ezüstérmet szerzett az Egyesült Államokbeli Eugenben rendezett U20-as atletikai világbajnokságon. És a vasasban Kun Szabó Balázs által felkészített kitűnőség 190 centivel végzett a második helyen, a győztes pedig az ausztrál Isabel Luisson Roy lett. Ő egyébként 192 centit ugrott. Gratulálunk tehát a hölgyeknek, meg jó reggelt kívánunk. 6:16 perc a pontos idő, jön a rúzs, meg a rúzsa magdi.

Na, ez volt a Rúzsa Magdi, meg a Rúzs című dal, 6 óra 20 perc a pontos idő, és akkor egy információ most az autósoknak, még hozzá az, hogy a Muravidéki rendőrség ma a Muravidéki autópályán méri majd gyakrabban az autók sebességét. Úgyhogy egy fontos információ, de ha mindenütt betartják a szabályokat, akkor teljesen mindegy, hogy hol csinálják ugye az ellenőrzéseket gyakrabban, mert ugye másodt is lehet velük találkozni. Úgyhogy legegyszerűbb megoldás, mindenütt tartsák be a szabályokat. Jön a Sunshine, itt a One Republic.

6-ra 23 perc, pedig most már a pontos idő, és ugye augusztus 10-e van, ahogy azt már említettük, Lőrinc napja, erről is már szóltunk, és ugye ez a nap arról is ismert például, hogy Párizsban ezen a napon nyílt meg ugye a Louvre Múzeum 233 évvel ezelőtt, hát ugye az sem most volt, 1793-ban. Tehát ugye egy tényleges történelemmel rendelkező történelmi intézményről van szó, mondhatjuk akár így is. Kovánszky Roy pedig már jön is, és az Otthon itt van című dalat fogjuk tőle hallani.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Jó reggelt, és akkor következzen is a reggeli terepjáron. Nézzük akkor azt, hogy milyen téma várja neked, mert ugye említettük, hogy egy témával készültünk. Pár éve még súlyos anyagi gondok jellemezték a Goricskó-Lankai bányászatcsalakci községet, azonban ma már stabilan fejlődő vidéki közösségként mutatkozhat be községi ünnepén. A község ipari zónában szombat délután volt a központi rendezvény, amelyen köszöntőnk hangzottak el, és méhészetre, valamint tanulmányi sikerre vonatkozó díjakat adtak át. Az egyik díjazott kétnyelvű közösségünk tagja, Dina Sánca Domonkosvai, aranyérettségiző volt. Szabó Márkot hallják.
2: Augusztus 11-e a község ünnepnapja, amelyet idén 22. alkalommal ünnepeltek meg szombat délután. Itt Istok Fártek polgármester sorolta fel, miben tudott előrelépni az elmúlt időszakban a község. Mint mondta, az a cél, hogy színvonalas munkával megteremtsék lakosaiknak a kedvező életfeltételeket. Rendezett, összetartó és kellemes községet kívánnak a projektjeik révén teremteni. Ugyan sok még a tennivaló, de a jövőkép világos. Az emberek érdekeit szem előtt tartó, nyitott és fejlődés-orientált térség kialakítása. A kihívások, mint például a tavalyi jégeső bizonyította, hogy közösen képesek itt az emberek egymásnak segíteni. A polgármestert hallják. Elégedett vagyok a helyzetünkkel, terveinket sikerült megvalósítanunk. Szeretném, ha szívesen élnének itt a lakosaink. Persze ehhez munkahelyekre is szükség van. Emlékszünk még a nehéz évekre, de most már jó úton járunk, egészséges pénzügyi háttérrel bírunk. Legnagyobb befektetésünk az idősebb polgárok otthona. Nehéz helyzetben voltunk, amikor elvesztettük az otthoni ellátás szolgáltatását. Több községgel együtt ért minket a kiesés, de együtt elhatároztuk, hogy a legjobb megoldás mindannyiunk számára az otthon megépítése lesz. A tavalyi jégkárok után sikerült tornatermünket és községi épületünket is megújítani, kibővíteni. Folyamatban van a másik komoly projektünk, a Zöld Ipari Központ, ahova a Jäger üzletlánc megérkezését várjuk. A jégverés után közös erővel sikerült minden lakosunknak segítenünk, és az utóbbi hónapokban minden lakóházat rendbe tudtunk tenni. Istok Fártek még eredményként említette a két forrásból táplálkozó és ezért igen biztos községi vízellátást, az épülő Sálóci óvodát, a gyorsan terjeszkedő optikai hálózatot. Végül elárulta, hogy újra megméretteti magát az őszi választásokon. A községi ünnepség díszvendége Jasmina Opec Vörös államtanácsos asszony volt, aki hangsúlyozta a vidék, a közösség és a határmenti térség szerepét az egész ország sikeres fejlődésének tekintetében.
1: Hatra 34 perc, pontos idő, reggeli terepjárót hallhattuk, és ugye tudják, honlapunkon teljes terjedelemben is meg lehet hallgatni, mmr.si, és kérem csak ezt a terepjárókat, más műsorokat, de ugye lehet élőben hallgatni a Muravidéki Magyar Rádiót, szívküldit küldeni, utána nézni az apró hirdetéseknek, vagy például a zenei SOS-ben megnézni, milyen zenék szóltak ma, illetve az elmúlt napokban, mindezt megtekinthetünk tehát a honlapunkon, mmr.si. Ajánljuk a figyelmükbe, most viszont menjünk tovább egy kis zenével, jön a Venus, meg a The Luminars, és itt lesz.

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újra láthatóvá váltak az okor egyik leghosszabb hídjainak maradványai Bulgáriában. A Krisztus után 328-ban átadott több mint 2 kilométer hosszú Konstantinusz híd szerkezeti elemeit az év nagy részében a folyó vize rejti, ám a jelenlegi asszási időszak a ritka lehetőséget nyújt a régészeknek a több mint 1600 éves római építmény vizsgálatára és dokumentálására. A híd maradványai az Észak-Bulgária Gigen település közelében váltak láthatóvá, ahol az ókorban Ulpia Oescus római város állt. Az átkelő innen vezetett át a Duna túlsó partján fekvő Szukidavába, amelynek a romjai a mai Románia területén találhatók, ugye. No, Pavel Popov, a Plevedi Regionális Történeti Múzeum régésze hangsúlyozta, hogy a rendkívül alacsony vízállás páratlan alkalmat teremt a kutatók számára. A szakemberek most közvetlenül az eredeti környezetükben tanulmányozhatják és dokumentálhatják a híd alapszerkezetét. Pleveni Múzeum kutató csoportja drónok segítségével készített nagy felbontású légi felvételeket a folyómederből kiemelkedő maradványokról. Ennek alapján pontosan feltérképezték a látható alapozási vonalat és felértékelték a kövek jelenlegi fizikai állapotát. A gyors dokumentáció kulcsfontosságú, hiszen a régészeti emlékek csak átmenetileg hozzáférhetők, a Duna vízszintjének emelkedésével ugye a római híd maradványai ismét hosszú időre a víz alá kerülnek, így pedig akkor egy páratlan lehetőséget biztosít. Úgyhogy ez akkor látjuk, hogy gondot okoz ugye az alacsony vízállás, de egyeseknek pedig lehetőséget. Hát az életben ez valahogy mindig így van. Meg úgy, hogy jön Bartók Eszter és a Rúzscukor.

A Szlovéniában felmerült egy olyan téma, hogy elszaporodtak a kígyók méghozzá a hegyekben, ugyanis a Ljubljanai Klinikai Központban idén már 9 olyan eset volt, amikor ugye kígyó harapás miatt, illetve kígyó marás miatt kellett valakit bevinni a kórházba. Egyébként pedig általában évente van 9 eset, és most már ugye augusztusban megvan ez a szám. Na, a szakértek viszont arra figyelmeztetek, hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy több is a kígyó, illetve hogy elszaporodtak volna, nem lehet, hogy egész egyszerűen csak azzal van összefüggésben, hogy sokkal többen járnak a hegyekbe, és akkor ugye nagyobb az esélye, hogy kígyóharapás. Holott a kígyók általában azért tartalékolnak, és csak akkor támadnak emberre, ha nagyon féltve érzik magukat, ugyanis a méreg a számukra nagyon fontos, ugyanis azt ugye használják a vadászathoz, ezért ha lehet, akkor inkább tartalékolnak vele. Apropó méreg, ez lesz a következő dalnak a címe, jön Diaz és Menta.

Na, az volt akkor a Méreg című dal. 7 perc múlva pedig 7 óra lesz, és ugye 7 órakor friss hírek itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Meg utána is majd számítunk önökre, úgyhogy maradjanak velünk, jó rádiózást!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Továbbra sem enyhül az időjárás Európában. Több környező országban is korlátozni kell a friss vízhűtésű atomerőművek teljesítményét, mivel a folyók vízállása szokatlanul alacsony, hőmérsékletük pedig egyre növekszik. A Száva alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt a következő napokban korlátozhatják a szlovén-horvát tulajdonú Krško-i atomerőmű termelését is. A legkedvezőtlenebb esetben pedig az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, közölte az üzemeltető. A Krško-i atomerőmű a Száva vizét használja a turbinából kilépő gőz lehűtésére. A folyóból kivett víz átáramlik a kondenzátoron, majd felmelegedve visszakerül a folyóba. Alacsony vízhozam vagy magas vízhőmérséklet esetén az erőmű hűtőtornyokat is működtet, hogy mérsékelje a folyó felmelegedését, és képes legyen betartani a környezetvédelmi határértékeket. Ez ugyanakkor növeli az erőmű saját energia felhasználását, ezért csökkenhet a nettó hálózati teljesítmény. A NEK hangsúlyozta, hogy az erőmű működése továbbra is az időjárási és hidrológiai viszonyokhoz igazodik, betartva minden környezetvédelmi előírást. A Westinghouse közreműködésével épült Krško-i atomerőmű egy nyomott vizes reaktorral rendelkezik, amely 1983 óta üzemel. Az erőmű évente átlagosan 5,5-6 terawattóra villamos energiát termel. Az üzemeltetési költségeket a szlovén Gen Energia és a horvát HEP állami energetikai vállalatok fele-fele arányban osztoznak, így az előállított villamos energia is megosztik a két ország között. Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik hétfőn az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülése, amelynek napirendjén számos törvényjavaslat, bizottsági jelentés és módosító indítvány szerepel. Az elmúlt 24 órában 13-an meghaltak és majdnem 100-an megsebesültek Ukrajnában, orosz csapásokban. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint 4 ember vesztette életét a fővárosi régióban. Harkivban, Ukrajna második legnagyobb városában orosz rakéták találtak el egy magas lakóházat, 2 embert megölve és 13-at megsebesítve. Legalább további 6 halálos áldozatról számoltak be más frontvárosokat ért csapások után, köztük Szumiban és Herszonban. További 8 ember megsérült Ukrajna Fekete-tengeri kikötőjében, Odesszában, miután tucatnyi rakéta és drón csapódott be a városban és a környező térségben. Több mint 1 millió embert evakuálnak a Delfin tájfun miatt, amely lecsapott Kínára. Zhejiang tartományban a legmagasabb fokozatú tájfunriasztást rendelték el, leállították a kikötők működését és felfüggesztettek 162 kompjáratot. A ningpói repülőtér szombat késő estétől bezárt, vasárnap pedig valamennyi járatát törölte. Több turisztikai látványosságot bezártak, Ningpóban pedig a hétvégére az oktatási intézmények működését is felfüggesztették. A japán meteorológiai ügynökség szerint a tájfun szombat délelőtt az Okinawához tartozó Kume-szigettől mintegy 160 kilométerre északnyugatra járt. Tartós szélsebessége elérte az óránkénti 162 kilométert, a széllökésségé pedig a 216 kilométert. Sport. A szlovén ifi kézilabda válogatott második lett a Szerbiában megrendezett U18-as Európa-bajnokságon. Marko Sibila csapata, amely az elődöntőig veretlen volt, a belgrádi döntőben kénytelen volt elismerni a német csapat fölényét, amely 36-27-re nyert.
2: Időjárás.
1: Eleinte derült, majd változóan felhős lesz az ég, délután északnyugaton egy-egy futó zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A legmagasabb napi hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

Na, és akkor lapozzunk bele az évforduló naptárba. Augusztus 10-e van, ugye? Ez az év 222. napja, úgyhogy 143 nap maradt még ebből az évből, és nézzük az eseményeket. Az egyik például, hogy 2010-ben ezen a napon volt a Stožice Arénának a hivatalos megnyitója. Tehát 2010-ben, augusztus 10-én. És szintén ezen a napon volt, amikor megszületett, 1928-ban Leopold Suhodolcsán, szlovén íróról van szó. No, augusztus 10-i esemény, amit már egyrészt ugye hajnalban is említettünk, de azért most még egyszer megemlítjük, hogy Párizsban megnyílt a Louvre Múzeum 233 évvel ezelőtt, tehát 1793-ban. Kerevics Pál, világbajnok vívó és vívóedző, pedig 78 éve született. Básti Júlia, Kossuth-díjas színésznő, Budapesten született, 69 évvel ezelőtt. Antonio Banderas, spanyol származású amerikai színész, pedig ma 66 éves, 1960-ban született augusztus 10-én. 40 éve először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen 1986-ban. Hát ugye nagy jelentősége volt neki akkor, ugyanis akkor jött először a Forma 1 vasfüggöny mögé. Említettük ugye azt is hajnalban, hogy Lőrinc napja van, és ugye Szent Lőrinc napja. A néphit szerint napja után már nem a legjobb, a dinnye. Ugye akkor dinnyét ma még lehet fogyasztani, utána már nem éppen a legjobb. Legalábbis a néphit szerint. No, az augsburgi Lechfeldi csatában a német hadsereg legyőzte a magyarokat, ugye a kalandozások végét jelentette, ez 955-ben volt, vagyis 1071 évvel ezelőtt. Magellán, portugál felfedező pedig 5 hajóval elindult Sevillából, hogy körbehajózza a földet. 507 évvel ezelőtt kelt útra. London közelében lefektették a Greenwichi csillagvizsgáló alapkövét. 351 évvel ezelőtt, 1675-ben. 222 éve pedig a Habsburg birodalomra hivatalosan is használni kezdték az Ausztria vagy Osztrák császárság elnevezést. 222 évvel ezelőtt, tehát 1804-ben, augusztus 10-én. Na, ezen a napon született Henry Nestlé, német üzletember, a Nestlé cég alapítója. 212 évvel ezelőtt. És augusztus 10-i esemény az is, amikor O.B. Brown szabadalmaztatta a vetítőgépet 1869-ben, tehát 157 évvel ezelőtt. Vértes Marcel, Oscar díjas festő, grafikus, illusztrátor, díszlet és jelmeztervező 131 éve született. Tesztrepülés közben pedig lezuhant és másnap meghalt Otto Lilienthal német mérnök, a vitorlázó repülés úttörője. 130 évvel ezelőtt történt akkor az a baleset. Na és ezen alapon történt az is 1961-ben, amikor megszületett John Ferris. John Ferris pedig dobokon játszik, és ausztrál származású, és így ugye az ausztrál rock együttesben játszott. Pontosabban az In Excess-ben. No hát tőlük jön akkor a Suicide Blood című dal, utána pedig jövünk vissza még egy-két eseménnyel, ami a mai naphoz fűzhető.

John Ferrisztet, a Színexes együttes dobosa ezen a napon született 1961-ben, hogy az Ausztrál Rock együttes. No, mi pedig megyünk tovább. Megszületett Leo Fender, hangszertervező, a Fender cég alapítást, ugye a Fender gitárak például világhírűek, 117 éve született ő. Na és ezen a napon született Győri Emily Asimardi, a színész érdemes művész, 89 évvel ezelőtt. Elhunyt Robert Hutchings Goddard, amerikai feltaláló, modern rakétatechnika atya, 81 évvel ezelőtt hunyt el. És ezen a napon történt, amikor is először került adásba a Candid Camera, vagyis a rejtett kamerás szórakoztató műsor 78 évvel ezelőtt már, és hát azóta is töretlen sikernek örvend. 1948-ban került adásba az első ilyen műsor. De a Magellan űrszonda elérte a Vénusz bolygót 36 évvel ezelőtt, 1990-ben. Első Szulejmán seregeivel pedig elfoglalta Esztergom várát 1543-ban, augusztus 10-én. Képrombolással, ugye az ellenreformáció hatására megkezdődött a német alföldi szabadságharc és polgári forradalom 460 évvel ezelőtt. Vasvári béke pedig lezárta a török birodalom és első lépót német-római császár és magyar király közötti háborút. 362 évvel ezelőtt történt ez. Első útján Stockholm közelében elsüllyedt a Vasszásvéd királyi hadihajó 398 évvel ezelőtt. Herbert Hoover, az Amerikai Egyesült Államok 23. elnöke volt, 152 éve született, úgy szintén ugye augusztus 10-én. Na, a külföldre menekülni szándékozó 16. Lajost elfogta a nép a francia forradalom idején 1792-ben, és hát ugye kivégzés lett a vége. Chicago városát 193 évvel ezelőtt alapították. Ugye ez sem most volt, 1833-ban. És a mai nap kapcsán megemlítjük még azt, hogy megszületett Rosanna Arquette, amerikai színésznő 67 évvel ezelőtt, valamint a mai naphoz fűzhető az is, hogy megszületett Ian Anderson, ő pedig a Jethro Tull frontembere. 79 éve született 1947-ben. Jön még akkor a Jethro Tull és a Living in the Past, mi pedig akkor várjuk majd önöket 7:30-kor, méghozzá információkkal.

0: Na, 7 óra 30 perc a pontos idő, úgyhogy akkor jöjjenek is az információk. Nézzük meg azt, hogy milyen lesz az időjárásunk, mire számíthatunk ma és a következő napokban. Hát egyébként meleg az lesz, de nézzük részletesebben. Hát ma Szlovéniában többnyire derült napos időjárások lesz. Délután pedig elsősorban az ország északi részén, és ugye akkor azt jelenti, hogy a hegyekben, no, ott előfordulhat zápor, illetve zivatar, úgyhogy akik hegyekbe indulnak, akkor ezt mindenképp ugye figyeljék. Egyébként pedig ma a hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Buravidékre derült égboltot jósolnak, 34 fokos csúcsértéket. Holnap is folytatódik a többnyire derült napos időjárás. Délután pedig már több helyütt előfordulhatnak záporok, illetve zivatarok. A holnap reggeli hőmérséklet 14 és 20 fok közt alakul. Tehát ugye friss lesz reggel, úgyhogy lehet majd szellőztetni. A délután folyamán pedig 30 és 36 fok közt lesz a csúcsérték, miközben a tenger melléken 38 fokot is mérhetnek. Szerdán és csütörtökön is folytatódik a többnyire derült időjárás, némi kis keleti irányú szélre lehet majd számítani, viszont több helyütt azért kicsit majd enyhül a hőség, tehát továbbra is ilyen 30-31 fok körüli értékekre kell majd készülni, de azért 34-36 fok nem lesz, legalábbis így az előrejelzés szerint. Egyébként pedig holnap hajnalban Muravidéken kissé felhős lesz az égbolt, 18 fokra lehet majd ébredni. Aztán délután 33 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete, de megnövekedhet a felhőzet is, és zápor, zivatar pedig kialakulhat, tehát akár Muravidéken is, úgyhogy akkor erre holnap számítani kell. Illetve nézzük meg a hőmérsékleteket, amelyekre most lehet számítani országszerte. Ezek pedig a következők. Krány 18 fokos, Triglav-Kedericán 12 fokot mérnek, Ljubljanában 20 fok van, Maribor úgy szintén 20 fokos, Muraszombat 19, Ptuj 18 fokot mutatnak a hőmérők, Celje 17, Koper 24 fokos, Goricskon 20 fok van, Lendván 18 fokot mérünk, Portoros pedig 21 fokos. Magyarországra pedig akkor a következőt mondják a meteorológusok. Ma a szinte zavartalanul napos időt követően a késő délelőtti déli óráktól délután, főként az északnyugati északi tájakon már egyre jobban szűrheti a napsütést az északnyugat felől felvonuló magas szintű felhőzet. Az Észak-Dunántúl fölé emellett gomoly felhők is sodródhatnak, de ott is inkább csak a határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Másút nem lesz csapadék. Napközben az északnyugati vidékeken időnként megélénkülhet a délies irányú szél. Másút többnyire gyenge, vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután általában 32 és 37. Késő este többnyire 20 és 29 fok közötti értékekre lehet számítani. Zala megye kicsi felhős lesz, 34 fok lesz a csúcsérték. Vas megyében közepesen felhős égbolt mellett 36 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Holnap pedig fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre lehet számítani, zápor zivatar csak kevés helyen alakulhat ki. Leginkább a nyugati, délnyugati és északkeleti ország részben. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül, jól megerősödik. Hajnalban általában 16-22 fokra lehet számítani, a hidegre hajlamos helyeken ennél egyébként alacsonyabb értékeket is lehet majd mérni. Még a vízpartoknál, magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a kisalföldön ennél melegebb lesz a hajnal. Délután 32-38 fok várható. Az alföldön lesz egyébként ugye a legmelegebb. Holnap hajnalban Zala és Vas megye fölött is kissé felhős lesz az égbolt, Zalára 18, Vas megyére 20 fok várható. Aztán délután Zala megye kissé felhős 35 fok, Vas megye szintén kissé felhős 34 fok várható, viszont Vas megyében záborok kialakulhatnak. Szerdán túlnyomóan felhőtlen vagy derült napos, száraz időre van kilátás, az észak-észak-keleti szél pedig több felé megélénkül. Na, a hőmérsékletek itt már ilyen 31-32 fok körül várhatók, tehát kicsit enyhül a hőség, de attól még persze meleg lesz. Csütörtökön is felhőtlen vagy derült napos, csapadékmentes idő várható, csúcsérték pedig 30-31 fok körül alakul majd. Úgyhogy erre kell készülni, hát bízunk benne, kicsit elviselhetőbb lesz majd akkor ugye a hőség szerdától, illetve még csütörtökön akkor. Jelenleg pedig Magyarországon Békéscsabán 18 fok van, Budapest 21 fokos, Debrecen, Győr 19, Pécs 22, Sármellék 19, Siófok 21, Szeged-Szolnok 20, Szombathely 19, Lenti 17, Keszthely 20, Nagykanizsán pedig 21. egy fokot mérnek. Mi pedig nézzük meg még akkor azt is, hogy mi történik az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidéken zavartalanul zajlik a forgalom, komolyabb fennakadás szerencsére nincs, a moravidéki rendőrség pedig ma a moravidéki autópályán ellenőrzi majd gyakrabban az autók sebességét. Na, a távolabbra tartóknak pedig elmondhatjuk, hogy egy reggeli munkakezdés van, ezt tudjuk azért a nagyobb városok környékén, tehát Maribor környékén sűrű forgalomra kell számítani, Ljubljana környékén pedig dugókra is, szinte minden irányból ismételten ugye dugók vannak, úgyhogy csak lassan arra szólva lehet haladni. Egyébként pedig a Steyr autópályán a Tepányai pihenőhely és a Golorebro alagút közt Domzsáli csatlakozás felé, ott akadozik a forgalom, illetve az Zadobrovai elágazásnál Ljubljana irányában, úgyhogy akik arra tartanak, akkor itt kis fennakadásra, néhány perces késésre azért számoljanak. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: A Muravidék hullámhossza. MMR

Ez volt egy sűrűn felvétel, és ugye a Bad Habits-et hallhattuk, 7:43 pontos idő, jön az Ott leszek című dal, ez ugye a dalból ismerhető, 2016-ban Mohamed Fatima fogja majd előadni. Utána pedig érkezik a mezőgazdasági szaktanácsadás ismétlése. Tehát aki esetleg szombaton lemaradt volna róla. Esetleg szeretné még egyszer meghallgatni, itt lesz majd a lehetőség, úgyhogy Jobbágy Klára várja önöket. Aztán persze, 8 órakor friss hírek, Huleti Zsuzsannától. Következő órában pedig többek közt meghallgatjuk majd a 7 zene számát is.

0: Mezőgazdasági szaktanácsadás.
1: Jó reggelt kívánok, mezőgazdasági adásunk minden kedves hallgatójának. Az elmúlt évek nyári hónapjaiban menetrendszerűen megérkező tartós hőhullámok és a vele járó extrém UV-sugárzás komoly kihívás elé állítja a szőlő és zöldségtermesztő gazdákat, mert a rendkívül erős napsugárzás szó szerint megégeti a növényeken lévő termést. A termésveszteség meghaladhatja 20-30%-ot, a legrosszabb esetekben pedig akár a 80%-ot is elérheti. A szőlőnél ezért már egy ideje javasolják a fürtrendszer kaolinos bentonitos kezelését. Ez azért jó, mert visszaveri a bogyók felületéről a káros napsugárzást. Világos színük miatt ezek az anyagok nagyon sok napsugárzást vernek vissza a légkörbe, ami szintén csökkenti a szőlő hőmérsékletét. Ezen készítményekből, ha csak a fürdzónába juttatjuk ki, akkor ahhoz 5-7 kiló kell hektáronként. Ha pedig a teljes növényt permeteznénk, akkor a felhasznált mennyiség az előbb említettnek a duplája. A fürtrendszer védelmére ezekben a nagy melegekben a Metropnak két anyaga, az Invelop és a Profil Kaolin, valamint a Juránának a bentonit alapú készítménye javasolt. Ezen kívül vannak olyan szilícium tartalmú készítmények is, amelyek növelik a bogyók héjának az ellenálló képességét. Ilyen például az Opti-Szile és a Foliár Szilícium 15. S továbbra is tartsuk szem előtt, hogy amíg el nem múlnak a nagy melegek, a szakemberek azt javasolják, hogy ne távolítsuk el a leveleket a fürdzónából, mert az erős napsütésben a napnak kitett bogyók szó szerint megégnek. Hasonló a helyzet például a paradicsom esetében is. Annak ellenére, hogy a paradicsom kedveli a meleget, a 35 fok feletti csúcshőmérsékletek már kritikus élettani folyamatokat indítanak el a növényben. A virágok elvetélésétől kezdve a bogyók napégésén át a kalcium hiány okozta csúcsrothadásig számos stressz hatást tizedelheti meg a termés mennyiségét. A sikeres termesztés kulcsa ilyen nehéz körülmények között a megfelelő öntözés technika és a levélzet optimális menedzselése. Ahogy már több adásban is szóltunk róla, a nagy melegekben, a növényeinkben felborul a belső egyensúly. Az extrém hőség drasztikusan gátolja a fotoszintézist, mivel a növény a pároloktatás csökkentése érdekében bezárja a gázcsere nyílásait. Ez a védekezési mechanizmus megakadályozza a széndioxid felvételt, ami a növekedés lelassulásához és a sejtfalak gyengüléséhez vezet. A legkritikusabb időszak pedig éppen az úgynevezett termésképzés-nevelés szakasza. Magas hőmérsékleten a virágok bibevezetője megnyúlik, a pollenek pedig sterillé válnak, ami megakadályozza a megtermékenyülést. Ennek egyenes következménye a tömeges virágelvetélés. A növény a meglévő energiáit a túlélésre, nem pedig a termésképzésére fordítja. A stressz mérséklésére a növények belső szabad aminósavakat, például prolint halmoznak fel, ám ez a terméscsökkenést önmagában nem képes megakadályozni, csak abban az esetben, ha mi korrigálni tudjuk a természet okozta stressz egy részét. Ezt pedig öntözéssel tudjuk megvalósítani. Azzal mindenki tisztában van, hogy ilyen melegekben napközben nem szabad öntözni. A napközbeni tűzőnapon végzett locsolás súlyos károkat okozhat, és a talajt sem hűti. A forró talajra juttatott víz azonnal elpárolog, mielőtt elérné a mélyebb gyökérzónát, a felszíni sár pedig füllet, gombásodásnak kedvező környezetet teremt. Az optimális időpont a növény számára öntözés szempontjából a kora reggeli órákra esik. Ez azonban probléma abban az esetben, ha munkába járunk, mert akkor nagyon korán kell felkelni, ha ezt is el akarjuk végezni. Tény, hogy ilyenkorra a talaj és a növény szövetei az éjszaka folyamán lehűltek, így minimális a hősok kockázata. Ilyen melegekben jó volna, ha figyelmet fordítanánk az öntöző víz hőmérsékletére is, hiszen a kádakban tárolt víz túlmelegedhet, a kútból felhúzott pedig sokkolja a növényt és annak gyökérrendszerét, és ez átmeneti lankadást és tápanyagfelvételi zavarokat idézhet elő. Ha a logisztika engedi, érdemes a vizet előzetesen a kádakban megfelelő hőmérsékletűre beállítani. A legjobb megoldás a csepegtető öntözőrendszer volna, mivel a lombra került víz a paradicsom esetében kedvez a fitoftóra és az alternária kialakulásának. Paradicsom esetében tény, hogy a talaj nedvesség tartalmának ingadozása azonnali minőségromláshoz vezet. A hirtelen kapott nagy mennyiségű víz hatására a bogyók belső szövetei gyorsabban tágulnak, mint a külső héj. Ennek következménye aztán a termés megrepedése. Ennél is súlyosabb probléma a kalcium hiány okozta csúcsrothadás, amely szorosan összefügg a vízhiánnyal. A kalcium a növényben passzív módon a párologtatási áramlással mozog. Ha a talaj kiszárad, a kalcium felvétel leáll, és a bogyók bibepont felőli vége besüpped, megfeketedik. Ahogy már ebben a nyárban sokszor szóltunk róla, a talajnedvesség ingadozásának kiküszöbölésére a leghatékonyabb eszköz a mulcsozás. A sorok közé kiterített 5-8 cm vastag szalma, friss fűnyesedék vagy speciális fényvisszaverő fólia akár 60-70%-kal is csökkentheti a talaj párologtatási veszteségét. A mulcsréteg emellett fizikai gátat képez a nap sugárzásával szemben, így a gyökérzóna hőmérséklete akár 4-6 fokkal is alacsonyabb maradhat a takaratlan kontrollterületekhez képest. A nyári ápolási munkák során a paradicsomnál is a kacsolás és a levelek ritkítása rutin feladat. Hőségriadó idején azonban felül kell vizsgálni a megszokott gyakorlatot, úgy, ahogy most a szőlőben is javasolják. Bár a szellős állomány csökkenti a gomba kockázatot, a túlzott felkopaszítás védtelenül hagyja a fejlődő bogyókat a tűző nappal szemben. Aztán a közvetlen napfény hatására a paradicsom héján azt is megfigyelhetjük, hogy azon fehéres, papírszerű beszáradt foltok jelennek meg, ami a termést piacképtelenné teszi. A lombfalat azért is kell úgy alakítani, hogy a felső levelek természetes ernyőként funkcionáljanak a fürtök felett. Intenzív napsütésben, különösen fóliás vagy üvegházi környezetben elkerülhetetlenné válik a raselhálós árnyékolás alkalmazása, amely a fényintenzitás 30-40%-os szűrésével képes elviselhető szintre csökkenteni a növényházat érő hőterhelést. S amire még ügyelni kell, hogy ezekben a meleg napokban az atkafertőzés is erőteljesebben léphet fel, erre fokozottan ügyeljünk. Tisztelt hallgatóink, ha hinni lehet a meteorológusoknak, akkor lassan a kánikulai időszak végéhez közeledünk, remélhetőleg növényeinknek és nekünk magunknak is sikerül megfelelő kondícióban átvészelni ezt a kellemetlen nyári időszakot.

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövid filmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendva község támogatásával. Ne várj! Vár a Vár!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Aletti Zsuzsa hírszerkesztő. Jelentős árcsökkenésre számíthatnak az autósok a szlovéniai benzinkutakon. Ha a kormány nem változtat az adókon, a pénzügyminisztérium számításai szerint a dízel üzemanyag ára 2-től körülbelül 12 centtel csökken az autópálya hálózaton kívüli töltőállomásokon, és a fűtőolaj ára is ugyanennyivel lesz olcsóbb. A 95-ös oktán számú benzin árcsökkenése várhatóan valamivel kisebb lesz. Az üzemanyagár változások tehát a következők. A dízel esetében a jelenlegi 1,882 euró literenkénti ár körülbelül 1,76 euró csökkenhet. A most 1,49,4 euró kerülő fűtőolaj literenkénti ára várhatóan 1,37 euró körüli szintre mérséklődik. Az árak az autópályahálózaton kívüli töltőállomásokra vonatkoznak, ahol a hatósági modell érvényes. Ma ismét fokozódik a felmelegedés Szlovéniában olyannyira, hogy kedden már 38 fok körül is lehetnek a maximumok. Aztán szerdán egy hidegfront érkezhet, amely pár fok lehűlést hoz. Majd a hét végére ismét kánikula, 33 fok körüli maximum várható. Az aszály és az alacsony folyóvízszint okozta problémák tehát továbbra is fennállnak és valószínűleg súlyosbodnak. Szlovénia továbbra is magas tűzveszélynek van kitéve, különösen a Primorska régióban. Péntekhez képest hétfő reggelre erősödött kissé a forint a főbb devizákkal szemben. Az eurót hétfő reggel 363 forint 38 fillére jegyezték a péntek délutáni 363 forint 66 fillér után. Bár az utóbbi időszakban már nem áll annyira erős szinteken a forint, így is az évelei szintekhez képest 5,5%-ot erősödött a magyar deviza az euróval, 3,9%-ot a dollárral és 5,9%-ot a svájci frankkal szemben. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása is, a Dráva és a Duna történelmi mélypont közelében van. Az Orljava vízállása pedig mindössze 3 cm, és a következő napokban akár teljesen ki is száradhat, közölte a Horvát Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat. A legfrissebb jelentés szerint a Száva, a Kolpa, a Duna, a Mura és a Dráva továbbra is a kisvizes tartományban van. A Dráva és a Duna vízállása megközelítette a történelmi mélypontot. A Dráván Eszéknél augusztus elején mínusz 192 cm-es új negatív rekordot mértek, míg a Duna Batinánál augusztus 3-án mínusz 142 cm-rel érte el az eddigi legalacsonyabb szintjét. Több mint 20 ezer embert kényszerítettek otthonaik elhagyására a Kanada nyugati részén tomboló, rendkívül gyorsan terjedő erdőtüzek. Brit Columbia tartományban szombaton rendkívüli állapotot hirdettek. A Bold Range Fire néven emlegetett tűzvészt pénteken észlelték. Szombatra viradóra szinte megduplázódott a terület, amelyen a lángok pusztítanak. Még a veszélyhelyzeti szolgálatok tisztviselőinek is menekülniük kellett. A tűzvészek okozta áldozatok és károk számáról egyelőre nem közöltek hivatalos adatokat. Az év eddigi részében az erdőtüzek csak nem 4 millió hektárnyi területet perzseltek fel Kanada szerte. Sport: Zsiva Rémics világbajnoki címet szerzett 800 méteren az oregoni Eugene-ben megrendezett U20-as világbajnokságon. Az alig 16 éves szlovén atléta, aki Szlovénia első aranyérmét szerezte a Rijetében májusban megrendezett U18-as Európa-bajnokságon, ezúttal 2 perc 3,3-es idővel győzött.
2: Időjárás.
1: Az ország nagy részén zavartalan napsütésre számíthatunk. A legtöbb helyen száraz marad az idő, de az északi és nyugati tájak fölött időnként gomoly felhők képződhetnek, és arrafelé egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. A csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között alakul.
0: közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másutt nincs fennakadás a közlekedésben. A forgalmi rendőrség ma az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés. Hétfő este 10 és 2 hajnali 2 óra 30 perc között túlméretes szállítmány lassítja majd a forgalmat a Luka Koper, Bertóki, Ljubljana, Obrezsje határátkelő közötti útszakaszon, tájékoztatott az Utinform.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Hogyha valaki esztergomra gondol, szinte biztos, hogy először a bazilika képe ugrik be, vagy jelenik meg előtte. Nem csak azért, mert ez Magyarország legnagyobb temploma, hanem mert szó szerint is uralja a város látképét. Az altemplomtól egészen a kupola gömbjéig 100 méter magas, így már messziről is lenyűgöző a látványa.
0: Következő adásunkban Borsos Flórával Esztergomba, a Magyar Állam bölcsőjébe kalauzoljuk Önöket. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

Kovászki meg a Vega, és a csónak, vagyis a hét zeneszámát hallhattuk a Muravidéki Magyar Rádióban. 8:19 lesz mindjárt a pontos idő, hétfő van, és augusztus 10-e. Érkezik a Paszodemi Júria, meg itt lesz a Queen Bee is, utána jövünk is vissza.

Na, ugye említettük, hogy 233 évvel ezelőtt, 1793. augusztus 10-én nyitotta meg kapuit a párizsi Louvre Múzeum. És ugye a Louvre saját történeti anyaga is ezt a dátumot jelöli meg a múzeum létrejöttének és első megnyitásának napjaként. Az intézmény eredeti neve Museum Central des Arts, vagyis központi művészeti múzeum volt. Megnyitással szorosan kapcsolódott a francia forradalomhoz. Korábban uralkodói tulajdonban lévő műkincseket immár a nemzet tulajdonának tekintették, és hozzáférhetővé akarták tenni a nagy közönség számára. Maga a Louvre azonban jóval idősebb a múzeumnál. A helyén már a 12. század végén erődítmény állt, amelyet II. Fülöp francia király idején emeltek Párizs védelmére. Évszázadokkal később első Ferenc király kezdte nagyszabású királyi rezidenciává alakítani. A palotát aztán több uralkodó tovább bővítette. 1682-ben 14. Lajos Versailles-ba költöztette az udvart, így a Louvre fokozatosan elvesztette korábbi szerepét, mint első számú királyi rezidencia. A francia forradalom teremtette meg annak lehetőségét, hogy a palotából valódi nyilvános múzeum legyen. 1793. augusztus 10-én éppen egy évvel a francia monarchia bukásához vezető Tuilerien kastróba után nyitották meg a múzeumot. Érdekesség, hogy a Louvre saját közlése szerint ez inkább szimbolikus megnyitó volt. Az intézményt ezt követően további munkálatok miatt ismét bezárták, és a közönség november 18-án térhetett vissza. Napóleon idején az intézmény egy időre a Muse Napoleon, vagyis Napoleon Múzeum a nevet viselte. Gyűjteménye a francia hadjáratok során hatalmas mértékben gyarapodott, bár Napoleon 1815-ös veresége után a megszerzett műtárgyak jelentős részét vissza kellett szolgáltatni eredeti tulajdonosaiknak. Ma természetesen a Louvre legismertebb műalkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa-ja, de a múzeum gyűjteménye az ókori civilizációktól a reneszánszon át számos korszakot felölel. Maga az épület is Párizs egyik jelképe, amelynek modern arculatához ma már elválaszthatatlanul hozzátartozik az Émail Pey üvegpiramisa, amelyet 1989-ben adtak át. A Louvre története tehát önmagában is különleges, középkori erődből királyi palotából pedig a világ egyik legismertebb múzeuma lett. A nagy közönség előtt pedig éppen ezen a napon, 1793. augusztus 10-ét nyitották meg először a kapuit. Mi pedig folytassuk zenével Takács Tamás és a Dirty Blues Band. Meg itt lesz Terra Promessa Eros Ramazzottitól, megjön majd Fürr Anikó is.

Augusztus 10-e, ugye, Szent Lőrinc napja. És régi mondás szerint Lőrinc belepisil a dinnyébe. Vagyis Szent Lőrinc napja után ugye a görög dinnye már nem olyan jó. Levesessé, kásássá, íztelenebbé válik, és fokozatosan véget ér ugye a dinnye szezon. No, van ennek némi gyakorlati alapja, és csak nem ilyen pontos dátummal. Régen a termesztési körülmények és ugye a fajták miatt augusztus második felére valóban sok dinnye túléretté válhatott, romolhatott az állaga. Mai fajtákkal és termesztési technológiával természetesen augusztus 10-e nem jelent éles határt. No, ráadásul a mondásnak létezik egy érdekes változata, ugyanis egyes vidékeken nem augusztus 10-éhez, hanem szeptember 5-éhez lőrinc napjához kötötték a dinnye megromlását. Népi kalendáriumban ugyanis két lőrinc nap is szerepel, és a dinnyés mondás sok gyűjtés inkább a szeptemberihez kapcsolja. Szent Lőrinc napját őszjósló napnak is tartották egyébként. A népi megfigyelések szerint augusztus elején már megjelennek az ősz első apró jelei, innen ered például az a gondolat is, hogy Lőrinc után már megváltozik a fa, vagyis a növényzet lassan elindul az őszi változás felé. A lőrinc nap időjárásból helyenként az őszre, illetve a következő időszak termésére is következtettek. A szép napos lőrinc napot kedvező őszi előjelként tartották, míg az első ősz különböző termésjóslások kapcsolódtak. Augusztus 10-e környékén figyelhető meg egyébként a perszeidák meteorra, és ezért a hullócsillagokat Európa több országában hagyományosan Szent Lőrinc könnyeinek nevezik. Ennek hátterében Szent Lőrinc vértanúságának története áll. Ma tehát Szent Lőrinc napja van, amelyhez a magyar néphagyomány egyik talán legfurcsább mondása is kapcsolódik, ugye a lőrinc belepisil a dinnyébe. Népi bölcsesség szerint ettől kezdve a dinnye már veszít az ízéből és kásássá válik, mielőtt azonban valaki ma kidobna a hűtőben lapuló fél görög dinnyet, megnyugtathatjuk, de mondás nem egészen a naptár szerint működik, sőt, több idegen inkább ugye a szeptember 5-e lőrinc naphoz kötötték. Augusztus 10-e ugyanakkor már az ősz közeledését is jeleztereink számára. És ha ma este az égre nézzünk, egy másik lőrinc napi hagyománnyal is találkozhatunk, a perszidák hullócsillagait ugye régen, ahogy említettük, Szent Lőrinc könnyeinek is nevezték. Tehát Szent Lőrinc napja van, és egyébként ugye ma napos idő van, szép napos idő, meg így is lesz továbbra, amit pedig ugye régen kedvező őszi időjárási előjelnek tartottak, úgyhogy akkor úgy legyen. Olivia Dean érkezik, Man I Need.

8.55 perc a pontos idő, 5 perc múlva, tehát ismételten friss hírek itt az MR-re, méghozzá Oleti Zsuzsannától. Következő órában pedig néhány programot ajánlunk a figyelmükbe, de még előtte érkezik majd a Friss című műsor is, hogy a számítunk továbbra is a figyelmükre. Jó rádiózás, szép napot!

0: A legváltozatosabb magyar zene. A Muravidéki Magyar Rádió. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Koper kiváló turisztikai eredményeket ért el. A januártól júliusig tartó időszakban a vendégek és a vendégéjszakák száma csak nem 6%-kal növekedett az előző év azonos időszakához képest, adta hírül az STA. Júliusban több mint 7%-kal több vendéget és több mint 9%-kal több vendégéjszakát regisztráltak. Szám szerint összesen 29.742 vendég és 95.451 éjszaka regisztrációja történt. A látogatók körülbelül 20%-a volt hazai és 80%-a külföldi. A legtöbb vendég Magyarországról, Csehországból, Németországból, Lengyelországból és Olaszországból érkezett. Orbán Viktor tökéletesen érzi magát a szerbiai Guča település Trombita fesztiválján. Pénteken még csak egy fotó került nyilvánosságra, ezen sört és csevapot rendelt a korábbi magyar miniszterelnök. Később már egy videó is felkerült a világhálóra róla, a MOL vezérigazgató helyettese és a 60 pusztai birtok főtervezőjének társaságában. Vasárnap kora délután robbantotta az igazi bombát a RINA, szerbiai hírügynökség a legújabb videójával, amin Orbán Viktor éppen pálinkát fogyaszt. A társasága illusztris, ugyanis a szerb trombitás legendával, a Kustrica filmek, többek között a Macskajaj zenéjének szerzőjével, Boban Markovicsal koccint, majd hörpinti le a pálinkát, amely láthatóan nem az első pohárka volt. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat az áruszállítás a Rajna egyik kulcsfontosságú szakaszán, ami gyakorlatilag ketté oszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat a BDB Német Belvízi Hajózási Szövetség vezetője szerint. Jens Schwanen, a szervezet ügyvezetője a Rheinische Post című lapnak elmondta, hogy a kevés csapadék miatt a Koblenz és Mainz között fekvő Kaubnál a folyóvíz szintje a hét folyamán várhatóan először süllyedhet egy számjegyű értékre. A hajózás szempontjából fontos mérőállomásnál mért vízállás a Rajna hajózhatóságának egyik meghatározó referencia értéke. A folyó ezen a szakaszon különösen sekély, ezért ilyen alacsony vízállás mellett a kereskedelmi hajózás már nem tudna árut szállítani, és a helyzet a kiránduló és személyhajózást is érintené. Az alacsony vízállás az elmúlt hetekben már arra kényszerítette a folyómenti gyártókat, hogy csökkentsék a termelést. A hajók ugyanis lényegesen kevesebb rakományt tudnak szállítani a Rajnán, így több hajóra van szükség ugyanazon mennyiséghez, ami drágábbá teszi a szállítást. Sport. A Ferencváros gólt szerzett a Real Madrid ellen, ám végül 2-1-es vereséget szenvedett szombaton a Groupama Arénában. A két csapat a felkészülés különböző fázisában jár. A Fradi 5 meccset már letudott az Európa Liga selejtezőben, míg a Real csak augusztus 22-én a bajnoki nyitányon vívja elsütét mérkőzését. Az FTC legközelebb csütörtökön lép pályára, amikor odahaza összeszedett egy gólos előnyét próbálja majd megtartani a lengyel Górnik Zsabrze ellen. Mourinhóék pedig szerdán játsszák a következő tesztmeccset, amikor a spanyol élvonalba visszajutott Deportivo La Coruñával találkoznak.
2: Időjárás.
1: Az ország nagy részén zavartalan napsütésre számíthatunk. A legtöbb helyen száraz marad az idő, de az északi és nyugati tájak felett időnként gomoly felhők képződhetnek, és arrafelé egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. A csúcs hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi Friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és egy olyan dalt hoztam, ami ismerős, de 2026-ban most a nyár folyamán újraélett. A Levitating című dalról van szó, Dua Lipáról és The Baby közös slágeréről, amely az énekesnő Future Nostalgia című albumán jelent meg eredetileg 2020-ban. Ugye egy űrtematikájú videoklippel kísért elektrodiszkó felvétel volt, ami óriási rádiós és slágerlistás sikert aratott világszerte. Most azonban újra elővették, és Da Baby közreműködésével több zenei, kulturális és hangulati tényező miatt vált különlegessé, miközben egy univerzális pozitív üzenetet közvetít. A szám a 70-es és a 80-as évek diszkó és funk stílusát ötvözi a mai modern popzenével. Az űrdiszkó koncepció a retro alapokat sci-fi hangeffektekkel, kozmikus témájú képi világgal egész ki. Dua Lipa fülbemászó pop dallamai és Da Baby ritmikus, pörgős rebbetétje tökéletes kontrasztot alkot. A dal a TikTok platformján indult el a világhírnév felé, ahol a rajongók táncos kihívásokkal tették vírusivá ezt a dalt. És hogy mi az üzenete? Hát alapvetően a viszonzott szerelem eufórikus, felemelő érzéséről szól. Úgyhogy érkezzen most ez a dal egy picit új köntösben, jön Dua Lipa és Da Baby és a Levitating.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Na ez volt tehát akkor a Friss, és ugye délután 13 óra 45 perc környéken, vagyis 3:42 környékén meghallgathatják majd még egyszer a Frisst, az újdonságot. Úgyhogy maradjanak akkor is velünk, meg ugye addig is. Hamarosan pedig majd akkor programokat ajánlunk a figyelmükbe, addig pedig kicsit még szóljon a zene a rádióban. 9:23 perc a pontos idő, hétfő van, augusztus 10-e.

Na és akkor nézzük néhány programot, amit tudunk ajánlani a figyelmükbe. Az egyik az a Bamfi Nights, és hát most augusztus 14-én, tehát pénteken 20:30 perckor elérkezett a Bamfi Nights, a záró rendezvény, ez az utolsó koncertet lehet majd látni, ugye a Bamfi központban. Marcel and the Flaming Boppers érkeznek majd, és egy kis eredeti rock'n'rollt lehet majd hallgatni a Bamfi Nights-on, úgyhogy mindenképp ajánljuk a figyelmükbe. Az lesz ugye pénteken. Szombaton pedig el lehet látogatni a Lendvai Várba. Ott ugyanis a rövid filmek bográcsa lesz. Méghozzá 15-én és 16-án, tehát szombaton és a vasárnap. Mind a két nap 21 órakor kezdődik majd ez a rendezvény, és hát ingyenes a belépés, úgyhogy érdemes megtekinteni. Várfalra lesznek kivetítve a rövid díjazott filmek, amelyeket pedig érdemes látni, és itt van ugye lehetőség egyáltalán megtekinteni az ilyen filmeket, úgyhogy akkor ezt mindenképp, ha tehetik, nem olasszák el. Lesz, és ugye továbbra is van könyvtár a Lombok alatt, Lendven a Rózsa Városi Parkban, és ez egészen augusztus 30-áig tart. Pénteken és szombaton 17 és 20 óra közt, vasárnaponként pedig 9 és 12 óra közt lehet akkor lapozgatni, olvasgatni a Városi Parkban. Lesz ott számos könyv, folyóirat, újság, amelyeket akkor lehet ilyen kellemes hangulatban majd nézni, követni. És hát lesz Söjtöri veterán találkozó is augusztus 15-én, úgyhogy veterán járművesek ünnepe, arra várnak mindenkit, és hogy mi is lesz a program. No, az érkezés, akkor érkeznek majd meg a veterán járművek 14 órakor. 14:30, tehát ugye 14:30-tól Deák Ferenc, haza bölcsének, ugye, szülőházának a megtekintésére is lesz lehetőség. Egy rövid túra is lesz majd, hogy akik otthon maradtak, ők is lássák a kedvencüket, ugye 16 órakor. Na, 17 órakor lesz majd akkor a hivatalos megnyitó. Söjtöri Deák Ferenc általános iskola táncosai fellépnek, majd Söjtöri Népdalkör Egyesület, Nagykanizsai Tüttő János Nóta Klub, Nagykanizsai Tűzvarás Senior Tánccsoport, Söjtöri Retro is lesz, 19:30-kor a Cosmix, 21 órakor a Pacsirták, és Gergely Zsolt Pedro is fellép majd 22 óra. A rendezvény egyébként ingyenes, csak jó kedvet kell vinnie mindenkinek magával. Úgyhogy aki pedig úgy gondolja, hogy van 30 évnél idősebb, bármilyen ekie, boronája, traktorja, biciklije, motorja, autója, teherautója, na akkor irány Söjtör. Úgyhogy ezt mindenképp ajánljuk a figyelmükbe. Most pedig a szemedben a Csillagok című dalt a Lordtól, aztán jövünk vissza programokkal.

Maraszka Toplicere is várják ugye a látogatókat, például augusztus 13-án, tehát ugye csütörtökön, akkor az Ensemble Opoly fog majd zenélni, és ugye tudjuk, Maraszka Toplicere minden csütörtökön és szombaton akkor rendezvényekre várják önöket, és ugye most 13-án, augusztus 13-án, akkor érkezik az Opoly nevezetű Ensemble, őket is akkor érdemes látni és megtekinteni. Egy távolabbi program. De maradva Maraszka Toplicere. Maraszka Toplice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség felújított helyiségének ünnepélyes megnyitójára is sor fog kerülni, hogy mikor? Augusztus 22-én, tehát szombaton 18:30-kor Pártosfalván a több célú épület udvarán az ünnepélyes megnyitót követően a Kiskata zenekar koncertjére kerül sor, amely 20:30-kor kezdődik a Pártosfalvi vadászotthonnál. Ezt is akkor mindenképp lehet ajánlani. Az önök figyelmi, és önök is ajánlhatják tovább másoknak. Na egyébként a Liszt Intézetnek is vannak programjai, ezeket is akkor említsük meg. Valaki ugye Ljubljanában jár, nyugodtan térjen be a Liszt Intézetbe, a Hungaroring 40, Forma 1 Magyar Nagydíj 40 évének ugye a kiállítását lehet még mindig megtekinteni, és ugye pont ma van 40 éve, hogy megrendezték az első futamot. Balatoni Retro Riviera méghozzá Izolában? Ilyen is lesz. Hogyan tudnék élni nélküled? Tehát filmvetítés lesz és retroparti. Augusztus 17-én, hétfőn 20 órakor a Letni Kino Arigoniban, tehát Izolán. Napfonat koncert is lesz, az Esték az Öreg Ljubljanában fesztiválon augusztus 22-én szombaton 20:45-kor Nöbitörg Ljubljana, belépés díjtalan. Rubik kocka kirakó verseny is lesz augusztus 22-én és 23-án a Liszt Intézetben, szombaton és vasárnap, úgyhogy ajánljuk azt is a figyelmükbe. Valamint egy cimbali band koncert az Egy Kis Mázli Fesztiválon, ez pedig augusztus 29-én szombaton lesz 21 órakor a Domonkosvai Pajtában, illetve Portán, úgyhogy ezt is érdemes akkor majd fejben tartani már arra az időpontra. Továbbra is zajlik még ugye a buzaadománygyűjtési akció egészen augusztus 20-ig, tehát 10 nap még le lehet adni a buzaadományt, méghozzá a központi gyűjtés helyszíne Uravidéki Mintagazdaság Bálután. Mikor lehet leadni? 8 és 15 óra között. Ajánljuk akkor ezt is a figyelmükbe. Na rendben, is lesz számos rendezvény, méghozzá jövő héten, hogy még mindjárt eláruljuk, de előtte akkor Gáspár Laci és az Örök Dal.

Na és akkor megyünk tovább programokkal, és mielőtt átélünk Lendvára, megemlítjük azt, hogy a 15. lesz neki parasztolimpia, és lesz augusztus 15-én szombat, a 9 órakor megnyitó, aztán 9 óra 30 perckor, tehát fél 10-kor veszik kezdet az olimpiai játékok és főzőverseny. Fél 1-kor ebéd, eredményhirdetés, fél 2-kor, majd jön a kulturális műsor. Fél 3-kor Kerkatánc együttes, 15 óra 15 perckor Ciro Káron, 16 órakor Tóth Tünde, 17 óra 15 perckor Weiger Csaba, tombola sorsolás fél 7-kor Roller Bar 20 órától. Napközben az érdeklődőket kemenc és finomságok és bogrács ételek kóstolója, valamint kézműves vásár is várja. Gyermekeknek délutántól ingyenes ugrálóvár és Hungarikum játéktér. Úgyhogy Reszteki Paraszt Olimpia augusztus 15-én szombaton, vagyis ezen a hétvégén ugye. Utána pedig akkor Lendva, és Lendva mindenkit vár, ugyanis lesz koncert a Csillagok alatt. Ez augusztus 20-án 20 órakor kezdődik majd Lendva Színház és Hangversenyterem nyári színpadán, és ugye hazai művészek Pianova, Katya Ferenc és Brina Gerebic fognak majd szerepelni. A Bogrács Fest előestjén pedig lesz koncert is, szintén a Lendva Színház és Hangversenyterem nyári színpadán, méghozzá Mirá Rudán és a InDesign érkezik. Úgyhogy 20 órakor kezdődik majd a koncert augusztus 21-én. A Bogrács Fest augusztus 22-én kerül megrendezésre, méghozzá 9 órától tovább, és hát ugye tudjuk, egész napos rendezvény, főzés, különböző programok, erről majd akkor, majd jövő héten lehet részletesebben is szólni. De sok minden lesz, úgyhogy érdemes ugye ellátogatni. Na, lesz majd természetesen este koncert is, Drazen Zecsics. Aztán következnek az etnoestek. Augusztus 24-től 27-ig 18 órától, szintén ugye a Lendvai Színházi Hangverseny teremnél, méghozzá nyári színpadnál. Augusztus 24, szlovén etnoest. 25-én magyar etnoest. 26-án horvát etnoest. 27-én pedig szerb újvidéki etnoestre várnak mindenkit. Augusztus 28-án a Lendvai Szüret előestjén lesz majd egy koncert, méghozzá szintén a Lendvai Színház és Hangverseny teremnél, a Quartet Duh fog majd énekelni, meg hát zenélni is. És ugye aznap lesz majd, tehát augusztus 28-án 17 órától a Városi Parkban, a Rózsában ugye a Lendvai Borok Esté, úgyhogy lehet majd finom borokat kóstolni. És akkor ugye augusztus 29-11 órától Lendvai Szüret, ez most ismételten ugye hagyományos felvonulás, ami egyébként 14 órakor kezdődik, de egész nap ugye meseudvar, illetve sok minden más, erről is akkor majd később még, mármint a hetek folyamán majd még szólni fogunk. Este pedig akkor ugye koncertre is várnak mindenkit, jön majd a Pörlev a Kazaliste. És meg akkor említsük meg azt, hogy szeptember 5-én pedig 10 órától ismételten ünnepel a Lendvai Vinárium kilátó, hiszen 11. évfordulóját fogja ünnepelni. És egész napos rendezvényre várnak majd oda is mindenkit, 20 órakor pedig lent a városban lesz koncert, akkor ugye Szeberna Krilla, Vlado Kalember, Novi Fossili, ők mind itt lesznek. Na, de a Lendvai Szüreten pedig ugye Pörlev a Kazaliste, úgyhogy akkor jön is a Pörlev a Kazaliste. Itt van tőlük egy régi nagy klasszikus, egy evergreen, egy örökzöld. Itt a Korak, Pokorak.

Tehát Lendvai születnapján augusztus 29-én Lendván, ugye, pörli a vakázzal este. 9:52 perc a pontos idő, úgyhogy 8 perc múlva 10 óra, 10 órakor pedig itt lesz Szoleti Zsuzsanna, és jönnek a friss hírek.

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövid filmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendvaközség támogatásával. Ne várj! Vár a Vár!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Vasárnap kezdődött és szerdáig tart az idei bábkikötő Lendván. Az előadások 18 óra 30 perckor kezdődnek, és ma a Velényei Bábszínház Puiszkiszo Zakon, azaz Belevaló Malacok című előadását tekinthetik meg. Holnap az Aranyszamár Bábszínház érkezik a Farkas Barkas és a Róka Koma című előadással. Szerdán pedig a horvát nyelvű előadással várják a gyerekeket a Lendvai Színház szabadtéri színpadán. Elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fog, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Facebookon. Mint írta, a Duna vízszintje ma reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Múlt héten centiméterekre volt attól a Duna vízszintje, hogy 44 éves működése óta először teljesen le kelljen állítani a paksi atomerőművet. Mélypontot a múlt kedre virradó éjjelen érte el a Duna vízállása Paksnál, akkor mínusz 140 cm-t mutatott a vízmérce. Miközben egész Európa az extrém meleget és az aszályt szenvedi, Alekszandar Vučić szerb elnök kilátásba helyezte, hogy Szerbia megváltoztathatja az Ibar folyó medrét saját területén. Válaszul arra, ahogyan szerinte a pristinai hatóságok a koszovói szerbekkel bánnak. Az államfő bejelentette, hogy már szakembereket is felkértek annak megvizsgálására, hogy miként lehetne megváltoztatni a folyó útvonalát. Vučić bejelentésének előzménye, hogy valamivel több mint egy hónap alatt 17 szerb tulajdonú épületet bontottak le Koszovó északi részén, az Újmantó környékén, az Ibar-Lepence állami vízgazdálkodási vállalat tulajdonában lévő területeken. Koszovói szerb politikusok elítélték Vučić kijelentését, mert az Ibar folyó látja el a koszovói szerbeket is. Tovább pusztítanak az erdőtüzek Európában. Az andalúziai Niebla város közelében 8000 hektáron pusztít erdőtűz, emiatt 6 településről 500 embert evakuáltak elővigyázatosságból. A tűz megfékezését nehezíti a változó szélirány és az alacsony páratartalom. A munkálatokban 500 tűzoltó vesz részt, a levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz a Valencia tartománybeli Tírik környékén is. A lángok megfékezésén jelenleg is 300-an dolgoznak, 19 légiegység támogatásával. A tűz keletkezésének körülményeit egyelőre vizsgálják. Valószínűsíthetőleg a pénteki viharok során becsapódott villámok okozták a tüzet. Eközben az albániai Kruja környékén is egyre nagyobb területen lángol az erdő, erről a településről is több helyi lakost evakuáltak, ám a pontos számuk egyelőre nem ismert. Sport. Vasárnap zárt körű temetésen búcsúztatták el a rosáriói El Prado temetőben Jorge Messit, aki néhány nappal korábban, 68 éves korában hunyt el. A beszámolók szerint Lionel Messi, felesége és 3 gyermekük is jelen volt, míg az argentin válogatott labdarúgók és a család közeli barátai szintén lerúgták kegyeletüket.
2: Időjárás.
1: Az ország nagy részén zavartalan napsütésre számíthatunk. A legtöbb helyen száraz marad az idő, de az északi és a nyugati tájak fölött időnként gomoly felhők képződhetnek, és arrafelé egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. A maximum hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

0: ez a romantika, hogy már egyikünknek sem számít, hogy kinek van igaza. Az tényleg létezik a fogalom, hogy emberi, hogy a libidó szökik az égbe, vagy a volt teli. Az, hogy hány fő kell ahhoz, hogy stabilan álljunk. Az, hogy hány perc, ami hasznos, majd mi együtt kitaláljuk. Fencezzük le, míg nem süllyedünk a víz alá. Tudni magát az egyik a másikra, miért víz alá.
1: Megveszek egy új cipőt.

Na, egy kis műsorváltozás lesz majd a Muravidéki Magyar Rádióban méghozzá a héten, pontosabban szombaton, tehát augusztus 15-én. Akkor ugye Nagy Boldogasszony ünnepe van, és akkor lesz egy kisebb változás, tehát szombaton méghozzá. Reggel 8 órától élő szentmise közvetítés lesz méghozzá Turnistséről. A szentmisét Stiec Szimon dobronaki primános celebrálja. Ez ugye minden éven hagyományos, augusztus 15-én Nagy Boldogasszony napján, akkor van ugye magyar nyelvű szentmise is Turnistsén, így lesz idén is, és minden éven közvetítjük így idén is. Úgyhogy augusztus 15-én szombaton reggel 8 órától szentmise közvetítést adunk Turnistséről. Ezt akkor így be lehet jegyezni most a naptárba, aki esetleg nem tudott lenni majd. Most pedig jön a Nem baj című dal, meg a Szélcsend Follow the Flow-tól, utána pedig eláruljuk azt is, milyen témák várják önöket majd a terepjáróban.

Na, ahogy említettük, hogy eláruljuk a terepjáróban, milyen témák fognak megjelenni, és hát három téma biztos, hogy várja önöket délután 3 órakor. És hogy mik ezek a témák. Nem csak a nemzetiségi futam hozott sok izgalmat, kiváló lovas teljesítmények születtek ifjúsági mezőnyben is. Kisuszárvág, tehát a hosszúfalusi Kepe Larisza nyerte meg, aki idei győzelméről, lova teljesítményéről meghatóan beszélt. Sipos Leila, aki második lett, pedig kiemelte, Dragonfly nemrég került a családhoz, így rövid idő maradt a felkészülésre. A szlovén futamgyőzelem meglepetés volt Julian Blažić számára, aki a távlovaglás felé is kacsingat. Göncerétől hallhatnak majd riportok. A szlovén első labdarúgó liga a 4. fordulában a hafta vasárnap 1-1-et játszott az Alumini vendégeként. Erről is akkor majd hallhatnak, hogy a terepjáróban. Illetve szólunk még arról is, hogy rendve a község statutáris és jogi bizottsága, valamint a község elismerésekkel foglalkozó bizottság pályázatot hirdetett meg, amelynek során községbeli egyének és jogi személyek nyújthatnak be javaslatokat az idei község ünnepen kiosztandó elismerésekre. A pályázat szeptember 7-én lesz nyitva. A részleteket pedig akkor majd Fehér Ilonától hallják. Úgyhogy ez a három téma biztos, hogy várja önöket délután 15 órakor a terepjáróban, nem ulasszák el. Most jön a Republic, aztán itt lesz a Brighter Than the Sun című dal is, megjön egy kis vanília is.

Az Odüsszeiak eseményt egy hónappal a bemutató után világszerte már több mint $1 milliárd termelt a mozikban, írja a Guardian, hozzátéve azt, hogy ezzel a produkció lett Christopher Nolan pályafutásának legnagyobb bevételt hozó filmje. És hát ugye ez még tovább fog növekedni. Július közepén bemutatott kasszasikert nem csak a nézők fogadták kedvezően, de a kritikusok is. Homérosz eposzának film változatában Matt Damon alakítja Odüsszeuszt, ugye Ithaka királyát, aki trójai háború után 10 éven át bolyong, míg végül hazatalál. A film az $1,104 milliárd bevétellel megelőzte a rendező korábbi rekordját tartó 2012-es Batman filmet, a Sötét lovak felemelkedést, amely $1,85 milliárd hozott össze. Az Odüsszeiának Nolan nem csak rendezője, de forgatókönyvírója és producere is volt. A 3 órás eposzban olyan sztárok szerepelnek, míg Matt Damon, ugye, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron és Lupita Nyong'o. Christopher Nolan folyamatosan olyan mozis eseményeket kínál, amelyeket a közönség nem akar kihagyni, ezzel pedig kivívta a nézők bizalmát. Az Odüsszeia pedig alkotói pályának csúcsán mutatja őt, mondta Jim Orr, Universal Pictures belföldi mozi forgalmazásáért felelős elnöke a HVG-nek. Az Odüsszeia egyúttal Nolan pályafutásának egyik legdrágább filmje is. Gyártási költségvetése a hírek szerint $250 millió volt, a marketing költségeket nem számítva. Az Oscar-díjas rendező, akinek a nevé az olyan kasszasikerek fűződnek, mint a Tenet, a Dunkirk, az Eredet vagy a Csillagok között, ugye az Interstellar, de az a filmben már összesen több mint $7 milliárd termeltek világszerte. Ezek szerint Christopher Nolan valamit tud. Mi meg azt, hogy jön Radics Gigi. Budapest, szerelem.

Na, még egy film, és még egy milliárd. A Lionsgate stúdió főnök Adam Fogelson bejelentette, hogy valószínűleg már az éve vége felé, de legkisebb jövő év elején elkezdik forgatni hatalmas anyagi sikert aratott Michael Jackson filmjük, a Michael folytatását írja a Variety nyomán a HVG. A Michael Jackson életének első szakaszáról szóló film lett az első életrajzi film, amely átlépte az 1 milliárd dolláros bevételi államhatárt. Bevétel kisebb része, 371,8 millió dollár az észak-amerikai mozik pénztáraiból származik, a nagyobb része pedig ugye majdnem 630 millió dollár a világ többi országából. Így áll össze az 1,001 milliárd dolláros összeg. A filmre szóló kritikák azért mindenképp sokat mondanak, de vannak, akiknek annyira nem tetszik. Voltak olyanok is, akik például azt írták, a Michael valamivel többet is tud adni annál, mint amit egy cukormázban lógatott, minél szélesebb tömegeket kielégíteni hivatott hollywoodi blockbusterkről feltétlenül elvár az ember. A Michael hatásosan, noha a jól ismert hollywoodi sablonoktól egy pillanatra sem eltérve mutatja be Michael Jackson életét, 6 és 30 éves kora között, azaz a családi együttes a Jackson 5 megalapításától, azonnal egyúttal a testileg lelkileg bántalmazó apától való elszakadásáig. Na minden esetre úgy tűnik, akkor lesz folytatása is, úgyhogy érkezik majd a Michael 2, mert az Michael 1 meghozta az 1 milliárd dollárt. Nekünk meg meghozza az a funkit, jön a Back to Black.

Laza Funky. Laza Funky volt tehát ez, hamarosan pedig, vagyis lazán, megérkezünk majd 11 órához, amikor pedig ismételten hírek várják önöket, friss hírek. Na, a következő órában pedig jelentkezik a podgyász, és ugye ma Esztergomba fogunk majd ellátogatni, Esztergomot fogjuk megismerni, úgyhogy mindenképp számítunk majd a figyelmükre. Ha tehetik, maradjanak tehát a társaságunkban, továbbra is jó rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Augusztus közepén a nyári szabadságolási szezon tetőfokán van Szlovéniában. Ekkor sokan veszik ki éves pihenőjüket, és augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony napján, munkaszüneti nap is van az országban. A munkavállalók szabadsághoz való joga a pihenés szolgálja, azonban a szakszervezetek egyre gyakrabban tapasztalják, hogy a munkáltatók egyoldalúan szabadságra küldik a munkavállalókat. A munkatörvénykönyve alapján a munkaadó egyoldalúan is kiadhatja a szabadságot, ám azt 15 nappal előre közölni kell a dolgozóval. A szakszervezetek szerint a cégek ezt gyakran a termelési leállások vagy gazdasági nehézségek elrejtésére használják. Ennek eredményeként pedig továbbra is probléma a fel nem használt szabadság. A munkaügyi felügyelőség szerint tavaly negyedével megugrott a szabálysértések száma ezen a területen, idén viszont némileg optimistább a tendencia. Vidékünkön a rövid film a mozi egyik méltánytalanul háttérbe szorított műfaja, ezt az űrt pótolja a rövid filmek bográcsa. A Lavina Kultúrklub két évente állítja fel a vetítéshez szükséges felszerelést a Lendvai vár udvarán. Idén, augusztus 15-én és 16-án, azaz szombaton és vasárnap, este 9-kor várják a látogatókat az ingyenes filmvetítésre. Az első napon egy szlovén, egy spanyol, egy magyar, valamint egy amerikai filmet mutattak be. Vasárnap pedig egy horvát, egy francia és egy szerb film mellett Tóth Teodor dokumentumfilmjét tekintheti meg a közönség a Nafta kőolajfinomító vállalat történetéről. A Tisza frakció javaslatának megfelelően kedden dönt a Magyarországgyűlés az új köztársasági elnökről. A jelölésre vonatkozó ajánlásokat hétfőn 10 óráig lehetett benyújtani. Ezt a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom meg is tette határidőre. A Fidesz és a KDNP már korábban jelezte, hogy kimarad az államfő választásból. Irán közölte, hogy közel áll egy megállapodás megkötéséhez Ománnal, amely új hajózási útvonalakat határozna meg a két ország között a Hormuzi szoroson keresztül, írja Reuters. Teherán azonban megismételte, hogy az Egyesült Államoknak további feltételeket kell teljesítenie, mielőtt megnyitnák a stratégiai vízi útvonalat. Abbas Araghchi, iráni külügyminiszter szerint a Hormuzi szoros újbóli megnyitása részben attól függ, hogy az Egyesült Államok fizete kártérítést az Iránban végrehajtott kiterjedt támadások által okozott károkért. Az észak-amerikai légtérvédelmi parancsnokság megerősítette, hogy F-16-os vadászgépek helyi idő szerint vasárnap repülőgépeket fogtak el és kísértek ki a korlátozott légtérből. A Fox News hírportálja és a The New York Post című napilap arról számolt be, hogy a repülőgépeket Trump Golf klubja közelében fogták el, ahol az elnök a hétvégét töltötte. Az amerikai hadsereg nem közölte, hány vadászgép vett részt az akcióban, és nem adott további részleteket a korlátozásokat megszegő repülőgépekről sem. Sport. A ZTE hivatalos honlapján jelentette be, hogy leigazolta a 18 éves Moises Richardsot, aki már a csapattal végezte a nyári felkészülés Szlovéniában. Az elmúlt időszakban azonban az U20-as panamai válogatottal szerepelt a korosztályos CONCACAF tornán, ahol 4 mérkőzésen 2 gólt szerzett. A torna végeztével immár hivatalosan is csatlakozik a ZTE FC-hez 3+1 éves szerződéssel.
2: Időjárás.
1: Az ország nagy részén zavartalan napsütésre számíthatunk. A legtöbb helyen száraz marad az idő, de az északi és a nyugati tájak fölött időnként gomoly felhők képződhetnek, és arrafelé egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. A maximum hőmérséklet 30 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Másút nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
2: Ilyen.
3: Ilyen.
2: És ilyen is.
4: Érzés más, ugye te is akarod?
2: A legváltozatosabb magyar zene.
3: A Újravidéki Magyar Rádióban.

Az amerikai pite, vagyis amerikai pie, American pie volt az ugye Madonnától, na mindjárt jön Hív a messzeség és a bikini. Utána pedig, ugye augusztus 10-e van, hétfő, és hétfőnként nyári séma alatt ugye a Podgyász című műsor jelentkezik. Ez pedig akkor így lesz ma is, és ugye ma a középpontban Esztergom, tehát a magyar állam bölcsője, úgyhogy mindenképp hallgassák meg az adást, a bikini felvétele után már jön is.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Mai utazásunk során Magyarország egyik legjelentősebb történelmi városába, Esztergomba látogatunk. A Dunakanyar kapujában fekvő település nem csak az ország első királyának, Szent Istvánnak a városa, hanem évszázadok óta a magyar katolikus egyház központja is. Lenyűgöző bazilikája már messziről uralja a tájat, de Esztergom ennél jóval többet kínál. Királyi várat, hangulatos belvárost, dunai panorámát és számtalan történetet. Mai utitársam és idegenvezetőnk Borsos Flóra. Szia Flóra, köszöntelek a podgyászban.
2: Szia Inesz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Ha fogalmazhatok úgy, akkor Esztergom neve szinte egyet jelent a magyar államalapítással. Hogyan kezdődött a város története, és miért vált ilyen fontos központtá?
2: Esztergom valóban különleges helyet foglal el a magyar történelemben, hiszen itt kezdődött a magyar állam történetének egyik legfontosabb fejezete. Bár a környék már az őskor óta lakott volt, éltek itt kelták, rómaiak és avarok is, a város igazi jelentősége a 10. században kezdődött, amikor Géza fejedelem ide helyezte át a fejedelmi székhelyét. És a hagyomány szerint itt született Vajk, vagyis a későbbi Szent István király, akit itt is kereszteltek meg. Amikor István király megalapította a keresztény államot, Esztergom lett az ország első királyi központja, és itt jött létre az első magyar érsekség is. Azért volt ez óriási jelentőségű, mert az esztergomi érsek évszázadokon át a magyar királyok koronázásának kiváltságával rendelkezett, ugye ezt említettük a székesfehérvári adásban is, vagyis Esztergom egyszerre volt a világi és az egyházi hatalom központja, úgyhogy ezért is emlegetik sokan a magyar államiság bölcsőjeként. Ráadásul a város stratégiai helyen a Duna partján fekszik, ami már akkoriban is fontos kereskedelmi és közlekedési útvonal volt. Úgyhogy nem véletlen, hogy a királyok és az érsekek is ezt a helyet választották székhelyül.
1: Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy mit jelentett Esztergom szerepe a középkori Magyarország életében.
2: Hát az ország egyik legfontosabb városa volt Esztergom. Ugye itt működött a királyi udvar, itt hoztak meg fontos politikai döntéseket, és az egyházi élet központja is itt volt. Az esztergomi érsek nem csak az ország legmagasabb rangú egyházi vezetője volt, hanem évszázadokon át ő koronázta meg a magyar királyokat, ami szintén mutatja a város kiemelkedő szerepét. De persze nem csak a politika és a vallás miatt volt jelentős, hanem a Duna révén is, ugyanis Esztergom fontos kereskedelmi csomóponttá vált, ahol távol vidékek kereskedő is megfordultak. Úgyhogy áruk, emberek és kultúrák is találkoztak, ami egy igazán pezsgő gazdasági életet eredményezett. Bár a királyi székhely a tatárjárás után fokozatosan Budára került, Esztergom továbbra is megőrizte kiemelkedő egyházi szerepét. A város történelmi jelentőségét ma is jól mutatja, hogy szinte minden utcája és épülete egy-egy fontos korszak emlékét őrzi.
1: És ha Esztergomról beszélünk, akkor hát nekem az a gyönyörű bazilika jut eszembe először. Nem véletlen, hiszen ez Magyarország legnagyobb temploma. Mitől olyan különleges ez az épület?
2: Valóban, hogyha valaki Esztergomra gondol, szinte biztos, hogy először a bazilika a képe ugrik be, vagy jelenik meg előtte. Nem csak azért, mert ez Magyarország legnagyobb temploma, hanem mert szó szerint is uralja a város látképét. Az altemplomtól egészen a kupola gömbjéig 100 méter magas, így már messziről is lenyűgöző a látványa. Egyébként a kupola belső magassága is lenyűgöző, hiszen több mint 70 méter, úgyhogy amikor belépünk, akkor azt érezzük, hogy ez egy igazán monumentális tér. Egyébként a bazilika helyén már a középkorban is jelentős egyházi épületek álltak, hiszen a Várhegy évszázadokon át a magyar egyház központja volt. Kevesen tudják, hogy egykor itt 7 templom állt, amelyek közül a leghíresebb a reneszánsz Bakócz kápolna. A Bakócz kápolna egyébként egy igazi építészeti csoda, ugyanis amikor a 19. században megépült a mai bazilika, a kápolnát mintegy 1600 darabra bontották, majd az új templomba újra összeépítették. Úgyhogy ennek köszönhető, hogy ma is megcsodálhatjuk Magyarország egyik legjelentősebb reneszánsz műemlékét. Egyébként az épület, mármint a bazilika belseje is rengeteg kincset rejt. Az altemplomban az esztergomi érsekek sírjai találhatóak, köztük a bazilika megálmodójája is, aki Rudnai Sándor volt. A főszékes egyházi kincstárban évszázados ötvös munkákat, liturgikus tárgyakat és műalkotásokat is őriznek, a kupolába feljutókra pedig az egyik legszebb dunai panoráma vár. El kell mondanom, hogy a bazilika építése közel fél évszázadig tartott, az alapkövet 1822-ben tették le, az építkezést előbb Pak János, majd meggyilkolása után Hildi József vezette tovább a templomot, 1856-ban szentelték fel, és ezen az ünnepségen csendült fel először Liszt Ferenc kifejezetten erre az alkalomra komponált esztergomi miséje. Bár a felszentelés ekkor már megtörtént, az épület végleges befejezése csak 1869-ben valósult meg.
1: Említetted a lenyűgöző kupolát. Mit mondasz, érdemes felmenni a kupolába?
2: Mindenképpen, ugyan egy kis lépcsőzés vár ránk, de a panoráma szerintem minden fáradtságot megér. Fentről egyszerre látjuk a Dunakanyart, a kanyargó Dunát, Esztergomot, és a túlparton fekvő párkányt is. Elvileg, vagy sokan mondják, hogy ez az egyik legszebb kilátás Magyarországon.
1: A bazilika mellett ott találjuk a Várhegyet, és mit érdemes tudni az egykori királyi várról?
2: A Várhegy tulajdonképpen Esztergom történelmi szíve. Itt állt Géza fejedelem udvara, majd később Szent István király palotája is. A 10-13. Században ez volt a magyar királyok egyik legfontosabb rezidenciája, itt számos történelmi esemény zajlott ezen a helyen. Nem véletlen, hogy sok történészt ezt tartja a magyar királyság első valódi központjának. Ma a várban működik a Magyar Nemzeti Múzeum, Esztergomi Vármúzeuma is, ahol a kiállításokon megismerhetjük a középkori királyi udvar mindennapjait, láthatunk eredeti kőfaragványokat, freskókat, kápolnákat és olyan épületrészeket is, amelyek közel 1000 éve állnak. Különösen érdekes a királyi palota felújított terme, ahol könnyű elképzelni, hogy milyen lehetett itt az élet az Árpád korban.
1: Ha elsétálunk a Várhegyről a belváros felé, milyen útvonalat ajánlanál egy első alkalommal érkező látogatónak?
2: Miután megnéztük a bazilikát és a királyi várat, érdemes lesétálni a vízivárosba, amely a város egyik leghangulatosabb része. A macskaköves utcák és a régi barokk házak, illetve a kisebb terek egészen más hangulatot árasztanak, mint a bazilika monumentális környezete. Innen már csak néhány perc a Széchenyi tér, amely Esztergom főtere is egyben a belváros szíve is. Kávézók, éttermek, teraszok veszik körül, nyáron pedig nagyon gyakran rendeznek itt koncerteket, vásárokat és egyéb kulturális programokat. Ha valaki szeret egy kicsit lelassulni, akkor szerintem ez az egyik legjobb hely egy kávéra vagy fagylaltra. A sétánkat pedig a Kisduna sétányon zárnám, ami egy árnyos, nyugodt útvonal a vízpart mellett, ahonnan folyamatosan gyönyörű kilátást nyílik a bazilikára.
1: A városnak egészen különleges hangulatot ad a Duna közelsége.
2: Így van, a Duna évszázadok óta meghatározza a város életét, már a középkorban is fontos kereskedelmi útvonal volt, ma pedig a kikapcsolódás egyik legjobb helyszíne. Úgy gondolom, hogy nagyon jó érzés végig sétálni a parton, vagy nagyon jó élmény végig sétálni a parton, miközben a túloldalon már Szlovákia látszik, mögöttünk pedig ott magasodik a bazilika. Kevés magyar városban ilyen harmonikus a kapcsolat a történelmi épületek és a természeti környezet között. Ráadásul Esztergom a Dunakanyar kapujának is számít. Innen indulva könnyen felfedezhetjük a környék többi híres települését, de már önmagában a folyópart is olyan hangulatot áraszt, ami miatt sokan visszatérnek ide újra és újra.
1: És ha átcsatálunk a hídon, akkor gyorsan Szlovákiába is érhetünk. Milyen élmény ez?
2: Sokan mondják, hogy Esztergomnak ez az egyik legkülönlegesebb élménye, ugyanis nem sok helyen fordul elő, hogy egy 10 perces sétával átléphetünk egy másik országba. A Mária Valéria híd köti össze Esztergomot a szlovákiai Párkánnyal, és ma már teljesen természetes, hogy a két város lakói nap mint nap átjárnak egymáshoz dolgozni, vásárolni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni. Egyébként a Mária Valéria híd története kalandos, csak hogy visszatérjünk Esztergomba. Az 1895-ben átadott hidat a II. Világháború végén felrobbantották, és közel 60 évig nem volt közvetlen kapcsolat a két város között. Csak 2001-ben építették újjá, és ez szimbolikus jelentőségű is volt, hiszen újra összekötötte a Duna két partján élő embereket. Egyébként, hogyha valaki rászánja magát és átsétál a hídon, akkor érdemes egy pillanatra megállni a közepén, mert talán innen nyílik a legszebb panoráma az egész városra. Ugyanis a bazilika teljes pompájában látszik, mögötte ugye ott a Várhegy, előttünk pedig a Dunakanyar. Nem is véletlen az, hogy ez Esztergomnak az egyik legtöbbet fotózott helyszíne.
1: És mi a helyzet a legendákkal? Ugye egy ilyen régi városhoz természetesen számos legenda is kapcsolódik.
2: Így van, Esztergom története annyira gazdag, hogy szinte minden korszakhoz kapcsolódik valamilyen legenda vagy érdekes történet. Talán a legismertebb természetesen Szent István király születésének a története. A hagyomány szerint ugyanis Géza fejedelem felesége, Sarolt, itt az esztergomi várban adott életet Vajknak, a későbbi első magyar királynak. Bár a korabeli források nem minden részletet őriztek meg, Esztergom évszázadokon át, vagy évszázadok óta úgy él a köztudatban, mint Szent István városa, a magyar államalapítás egyik legfontosabb helyszíne. De a Várhegyhez is számos történet kapcsolódik. A középkori királyi palota falai között olyan uralkodók fordultak meg, mint Szent László, Könyves Kálmán vagy Harmadik Béla. A vár falai tanúi voltak királyi döntéseknek, diplomáciai találkozóknak és természetesen ostromoknak is.
1: És neked melyik a kedvenc esztergomi történeted?
2: Hát én már említettem egy kicsit előbb a kedvenc esztergomi történetemet, mert ez a Bakócz kápolna története, és azért az, mert jól mutatja, hogy az épületnek nem csak a mérete vagy a látványa lehet lenyűgöző, hanem az is, amin keresztül ment az évszázadokon, vagy akár az építése során. A kápolnát Bakócz Tamás esztergomi érsegi építette a 16. század elején, és eredetileg önálló épületként állt a középkori székesegyház mellett. Bakócz Tamás egyébként a kor egyik legbefolyásosabb magyar egyházi személyisége volt, akinek még a pápai trónra kerülésre is volt esélye. A kápolna az itáliai reneszánsz hatását mutatja, ami akkoriban nagyon különlegesnek számított Magyarországon. És ugye a története ezek mellett azért lenyűgöző, mert amikor a 19. században megkezdődött az új bazilika építése, nem bontották el egyszerűen, hanem megmentették. Több mint 1000 darabra szedték, az előbb mondtam, hogy 1600 darabra szedték, majd új helyen, ráadásul új tájolással építették vissza, és ez ma is egyedülálló építészeti teljesítmény.
1: Esztergom nem csak történelmi emlékeiről ismert, hanem pezsgő kulturális életéről is. Ha valaki nyáron érkezik ide, milyen programokat ajánlanál?
2: Esztergom nyáron különösen élő város, hiszen a történelmi környezethez nagyon sok kulturális program kapcsolódik. Az egyik legkülönlegesebb élmény lehet például egy előadás a Várszínházban, ahol a középkori falak között történelmi hangulatban élvezhetjük a színházi produkciókat. Egyébként a bazilika önmagában is különleges helyszín, de amikor megszólal benne az orgona, az egészen egyedi élmény. És ezt azért mondom, mert az ország egyik legnagyobb templomi orgonájával rendelkezik, és egész nyáron orgona koncerteket lehet itt hallgatni, amik különleges akusztikai élményt nyújtanak. Egyébként érdemes figyelni a városi rendezvényeket is. A Szent István napok természetesen kiemelt esemény, hiszen Esztergom szorosan kapcsolódik az államalapító királyhoz, ahogy már többször említettük a mai adás során, de természetesen egész évben vannak koncertek, kiállítások, gasztronómiai rendezvények és kisebb fesztiválok is.
1: Mit ajánlanál azoknak, akik egy kicsit pihenni vagy aktívan kikapcsolódni szeretnének?
2: Egy városnézés után szerintem érdemes egy kicsit lelassítani, és felfedezni a Dunapart nyugodtabb arcát. A Kisduna sétány például tökéletes hely egy kellemes sétára. A folyópart mentén haladva egyszerre élvezhetjük a természet közelségét és a történelmi város látványát. Különleges élmény, hogy miközben a vízparton sétálunk, folyamatosan ott láthatjuk a háttérben a Várhegyet és a Bazilikát. Aki aktívabb programra vágyik, annak jó választást lehet a kerékpározás is. A Duna mentén több kellemes útvonal található, és Esztergom kiváló kiinduló pont a Dunakanyar felfedezéséhez. A folyóparti kerékpározás egyébként azért is népszerű, mert egyszerre sportolhatunk, és közben gyönyörű tájakat fedezhetünk fel. Érdemes kipróbálni a hajókirándulásokat is, ugyanis a Dunáról teljesen más perspektívában láthatjuk a várost. A Bazilika hatalmas épülete, a Várhegy és a környező hegyek együtt egészen különleges látványt nyújtanak.
1: És milyen környékbeli kirándulásokat ajánlanál, amit még érdemes lenne talán beiktatni?
2: Ha valaki több napot tölt itt, akkor mindenképpen érdemes felfedezni a Dunakanyart, amiről még a jövő heti adásunkban is beszélünk, de az egyik klasszikus kirándulóhely Dobogókő, amely a Pilis egyik legismertebb pontja. Már a kilátás miatt is megéri felkeresni, hiszen tiszta időben fantasztikus panoráma nyílik a környező hegyekre és a Dunakanyarra. A természetjárók számára pedig rengeteg túraútvonal indul innen. Visegrád szintén kihagyhatatlan, ugye erről fogunk beszélni a következő adásunkban, ugyanis a visegrádi fellegvárból olyan kilátást terül elénk, amelyet sokan Magyarországon egyik legszebb panorámájaként emlegetnek. Emellett a város egyébként történelmileg is szorosan kapcsolódik Esztergomhoz, hiszen a középkorban mindkét település fontos királyi központ volt, de erről majd a következő adásban beszélünk.
1: És ugye, ha már túráztunk egyet és megnéztük a várost, akkor szinte biztosan meg is éheztünk. Milyen ízeket ajánlanál Esztergomban, mit érdemes megkóstolni?
2: A város egyik nagy előnye, hogy a történelmi környezethez sok hangulatos étterem, kávézó és terasz is kapcsolódik, ahol akár egy hosszabb pihenőt is tarthatunk. Ezek egyébként mind elérhetőek az visitesztergom.hu weboldalon. A Duna közelsége miatt érdemes megkóstolni a halételeket. Egy jó halászlé vagy egy friss dunai halból készült fogás igazi helyi élmény lehet, de természetesen a magyar konyha klasszikusai is megtalálhatók, úgyhogy mindenki talál kedvére valót, én úgy gondolom. De természetesen a környék borászairól sem szabad megfeledkezni, ugyanis a Dunakanyar és a környező borvidékek egyre ismertebbek, úgyhogy egy pohár helyi bor a vacsora mellé tökéletes kiegészítő lehet.
1: Mielőtt elköszönnénk, szeretném elkérni a mai adás titkos tippjét. Ha egyetlen olyan helyet ajánlhatnál Esztergomban, melyik lenne az?
2: A macska lépcsőt ajánlanám, ami több száz kőlépcsőből áll, és alig több mint 200 méter hosszú ösvény, és ez köti össze a Bazilikát és a Várhegyet a hangulatos vízivárossal. Bár elsőnek soknak tűnhet a lépcsőzés, szerintem megéri vállalkozni rá, ugyanis ahogy egyre feljebb érünk, fokozatosan tárul elénk a Duna, a Mária Valéria híd és a szemközti párkány látképe. Úgyhogy a végén biztos, hogy azt fogjuk érezni, hogy minden egyes lépcsőfok megérte.
1: Esztergom egyszerre őrzi a magyar államalapítás emlékeit és a Dunakanyar különleges hangulatát. A Bazilika monumentális látványa, a Királyi Vár, a Dunapart és a történelmi belváros együtt teszik ezt a várost igazán feledhetetlen úti céllá. Flóra, köszönöm, hogy ma is velünk tartottál. Kedves hallgatóink, ez volt a Podgyász mai adása. Legközelebb újabb magyarországi várost fedezünk fel együtt. Tartsanak velünk akkor is, a viszonthallásra!

Augusztus 11-től, vagyis holnaptól indul ugye hivatalosan a Sziget Fesztivál, és akkor egészen augusztus 15-ig szombatig tart, de ma már ugye 0. nap van, úgyhogy már ma is lesznek koncertek, akiket pedig ma lehet látni a Sziget Fesztiválon, nem soroljuk fel, mint mert már ma a 0. napon is sokan lesznek, de például a nagy színpadon Goran Bregovic is ott lesz, aztán majd a Marciba, illetve Fate lesz is ott lesz majd ma, tehát azért már ugye a 0. nap is elég erősen indít, utána pedig lehet majd afterezni, és Janklovics Petivel, előtte pedig Korda Györggyel és Balázs Klárival is a Revolut Stage-en. Tehát ma 0. nappal, tehát akkor végül is indul a Sziget Fesztivál, aztán holnaptól pedig már ugye hivatalosan is az első nap, és akkor egész héten Sziget Fesztivál. Nálunk pedig ugye hallhattuk a Vadfruttikat, ők idén nem lesznek ott a szigeten, de nálunk azért ugye lehet őket hallani. És majd lehet hallani a Mindenkit is, mert ők mindjárt jönnek, meg itt lesz velünk a Take That is.

Na, ez volt akkor a Take That felvétele 11:52 perc, pontos idő, hétfő van augusztus 10-e, és a délelőtt lassan véget ér, mert érkezik majd ugye a dél, itt a Molavidéki Magyar Rádióban, meg amúgy is, ugye úgy időben is, meg órára rátekintve, és az azt jelenti, hogy majd a délutáni csapat lesz itt önökkel, és önök is legyenek itt a délutáni csapattal. De ki volt a délelőtti? Király Tomi volt a hangtechnikus, Király Boglárka válogatta a zenéket, a híreket pedig Oleti Zsuzsanna szerkesztette. Ő még ugye hamarosan érkezik, mert várja majd önöket a déli krónika, és délután a Göncz Tamara lesz itt önökkel, úgyhogy mindenképp maradjanak az MMR társaságában. Úgyhogy szép délutát, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és természetesen továbbra is számítunk a figyelmükre.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseit Göncz Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műsor műszaki feltételeit Király Tomislav hangtechnikus biztosítja. Köszöntjük hallgatóinkat! Hírösszefoglalónkban egyebek mellett az alábbi témákról hallhatnak részleteket.
2: Az első fél évben 0,5%-kal nőtt az ipari termelés értéke Szlovéniában.
1: Magyar Péter napi rendelőti felszólalásával kezdődik az országgyűlés eheti kétnapos rendkívüli ülése hétfőn.
2: Történelmi mélypont közelében a Duna horvátországi szakasza, de a Dráva is.
1: Tovább pusztítanak az erdőtüzek Európában.
2: 13-an meghaltak és majdnem 100-an megsebesültek orosz csapásokban Ukrajnában.
1: A Delfin tájfun lecsapott Kínára is. Ennyit bevezetőül, már is rátérünk a részletekre. Tartsanak velünk, számítunk figyelmükre.

0: Szlovéniában az ipari termelés értéke az első fél évben 0,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, közölte ma a statisztikai hivatal.
1: Még a feldolgozóiparban 2,3%-os növekedés, addig a bányászatban 29,2%-os, valamint a villamosenergia, gáz és gőzellátásban 10,8%-os csökkenés volt tapasztalható. A feldolgozóipar adja a teljes termelés mintegy 90%-át. Emellett kiemelkedő volt az építőipari termelés növekedése is, amely európai összehasonlításban is jelentős dinamikát mutatott. Az energiatermékek volumene csökkent, ugyanakkor a félkész termékek és a feldolgozóipari részágak stabil növekedési jeleket mutattak a tavaszi hónapokban.
0: A Száva alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt a következő napokban korlátozhatják a szlovén-horvát tulajdonú Krškói atomerőmű termelését is. A legkedvezőtlenebb esetben pedig az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, közölte az üzemeltető.
1: A Krškói atomerőmű a Száva vizét használja a turbinából kilépő gőz lehűtésére. A folyóból kivett víz átáramlik a kondenzátoron, majd felmelegedve visszakerül a folyóba. Alacsony vízhozam vagy magas vízhőmérséklet esetén az erőmű hűtőtornyokat is működtet, hogy mérsékelje a folyó felmelegedését és képes legyen betartani a környezetvédelmi határértékeket. Ez ugyanakkor növeli az erőmű saját energiafelhasználását, ezért csökkenhet a nettó hálózati teljesítmény. Annak hangsúlyozta, hogy az atomerőmű működése továbbra is az időjárási és hidrológiai viszonyokhoz igazodik, betartva minden környezetvédelmi előírást. A Westinghouse közreműködésével épült Krško atomerőmű egy nyomott vizes reaktorral rendelkezik, amely 1983 óta üzemel. Az erőmű évente átlagosan 5,5-6 teravattóra villamos energiát termel. Az üzemeltetési költségek a szlovén Gen Energia és a horvát HEP állami energetikai vállalatok fele-fele arányban osztoznak, így az előállított villamos energia is megoszlik a két ország között.
0: Jelentős árcsökkenésre számíthatnak az autósok a szlovéniai benzinkutakon, ha a kormány nem változtat az adókon. A pénzügyminisztérium számításai szerint a dízel üzemanyagára 2-től körülbelül 12 centtel csökken az autópálya hálózaton kívüli töltőállomásokon, és a fűtőolaj ára is ugyanennyivel lesz olcsóbb. A 95-ös oktánszámú benzin árcsökkenése várhatóan valamivel kisebb lesz.
1: A várható üzemanyagár változások a következők. A dízel esetében a jelenlegi 1,88,2 euró literenkénti ár körülbelül 1,76 euró csökkenhet. A jelenleg 1,49,4 euró kerülő fűtőolaj literenkénti ára várhatóan 1,37 euró körüli szintre mérséklődik. Az árak az autópálya hálózaton kívüli töltőállomásokra vonatkoznak, ahol a hatósági modell érvényes.
0: Ma ismét fokozódik a felmelegedés olyannyira, hogy kedden már 38 fok körül is lehetnek a maximumok, aztán szerdán egy hidegfront érkezhet, amely pár fok lehűlést hoz, majd a hétvégére ismét kánikula jön 33 fok körüli maximummal.
1: Az asszály és az alacsony folyóvízszint okozta problémák tehát továbbra is fennállnak, és valószínűleg súlyosbodnak. Az ország továbbra is magas tűzveszélynek van kitéve, különösen a Primorska régióban.
0: Vasárnap kezdődött, és szerdáig tart az idei bábkikötő Lendván.
1: Hétfőn a Velenyei Bábszínház Pujszki Szozákon Belevaló Malacok című előadását tekinthetik meg. Holnap az Aranyszamár Bábszínház érkezik a Farkas Barkas és Róka Koma című előadással. Szerdán pedig egy horvát nyelvű előadással várják a gyerekeket a Lendvai Színház szabadtéri színpada előtt. Az előadások 18 óra 30 perckor kezdődnek.
0: Vidékünkön a rövid film a mozi egyik méltánytalanul háttérbe szorított műfaja, ezt az űrt pótolja a rövid filmek bográcsa. A Lavina Kultúrklub két évente állítja fel a vetítéshez szükséges felszerelést a Lendvai Vár udvarán.
1: Idén augusztus 15-én és 16-án, azaz szombaton és vasárnap este 9-kor várják a látogatókat az ingyenes filmvetítésre. Az első napon egy szlovén, egy spanyol, egy magyar, valamint egy amerikai filmet mutatnak be. Vasárnap pedig egy horvát, egy francia és egy szerb film mellett Todd Theodor dokumentumfilmét tekintheti meg a közönség a NAFTA kőolajfinomító vállalat történetéről.
0: És most vissza a politikához, de már magyar viszonylatban. Magyar Péter napirendelőti felszólalásával kezdődik az országgyűlés eheti kétnapos rendkívüli ülése hétfőn. Két új fideszes képviselő is esküt tehet, majd a parlament bizottsági jelentések és módosítójavaslatok vitáit folytatja le.
1: Miután a múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt az országgyűlés nem ülésezett, a hivatalos honlapon olvasható javaslat szerint a képviselők hétfőn 13 órakor ülnek ismét össze. Miután a tervek szerint az országgyűlés kedden szavaz az új köztársasági elnökről, ezért a frakcióknak hétfő 10 óráig volt lehetőségük benyújtani ajánlásaikat. Ezt a Tisza párt és a Mi Hazánk mozgalom is megtette határidőre. A Fidesz és KDNP már korábban jelezte, kimarad az államfőválasztásból. A jelöléseket a házbizottság 12-30 órakor kezdődő ülésén tekinti át.
0: Elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fog, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Facebookon.
1: Mint írta, a Duna vízszintje ma reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Múlt héten centiméterekre volt attól a Duna vízszintje, hogy 44 éves működése óta először teljesen le kelljen állítani a paksi atomerőművet. Mélypontot a múlt kedre virradó éjjelen érte el a Duna vízállása Paksnál, akkor mínusz 140 cm-t mutatott a vízmérce.
0: Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása is. A Dráva és a Duna történelmi mélypont közelében van. Az Orljava vízállása pedig mindössze 3 cm, és a következő napokban akár teljesen ki is száradhat, közölte a Horvát Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat.
1: A legfrissebb jelentés szerint a Száva, a Kolpa, a Duna, a Mura és a Dráva továbbra is a kisvizes tartományban van. A Dráva és a Duna vízállása megközelítette a történelmi mélypontot. A Dráván Eszéknél augusztus elején mínusz 192 cm-es új negatív rekordot mértek, míg a Duna Batinánál augusztus 3-án mínusz 142 cm-rel érte el az eddigi legalacsonyabb szintjét.
0: Miközben egész Európa az extrém meleget és az aszályt szenvedi, Alekszandar Vučić szerb elnök kilátásba helyezte, hogy Szerbia megváltoztathatja az Ibar folyó medrét saját területén. Válaszul arra, ahogyan szerinte a pristinai hatóságok koszovói szerbekkel bánnak.
1: A szerb államfő bejelentette, hogy már szakembereket is felkértek annak megvizsgálására, hogy miként lehetne megváltoztatni a folyó útvonalát. Vučić bejelentésének előzménye, hogy valamivel több mint egy hónap alatt 17 szerb tulajdonú épületet bontottak le Koszovó északi részén, az Újmantó környékén, az Iberlepenc állami vízgazdálkodási vállalat tulajdonában lévő területeken. Koszovói szerb politikusok elítélték Vučić kijelentését, mert az Ibar folyó látja el a koszovói szerbeket is.
0: Tovább pusztítanak az erdőtüzek Európában. Az andalúziai Niebla város közelében 8000 hektáron pusztít erdőtűz, emiatt 6 településről 500 embert evakuáltak elővigyázatosságból. A tűz megfékezését nehezíti a változó szélirány és az alacsony páratartalom. A munkálatokban 500 tűzoltó vesz részt, a levegőből 26 járművel oltják a tüzet.
1: Tovább súlyosbodott az erdőtűz a valenciai tartománybeli Tírik környékén is. A lángok megfékezésén jelenleg is 300-an dolgoznak, 19 légiegység támogatásával. A tűz keletkezésének körülményeit egyelőre vizsgálják. Valószínűsíthetőleg a pénteki viharok során becsapódott villámok okozták a tüzet. Eközben az albániai Kruja környékén is egyre nagyobb területen lángol az erdő, erről a településről is több helyi lakost evakuáltak, ám a pontos számok egyelőre nem ismert.
0: Az elmúlt 24 órában 13-an meghaltak és majdnem 100-an megsebesültek Ukrajnában az orosz csapásokban.
1: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közlése szerint 4 ember vesztette életét a fővárosi régióban. Harkivban, Ukrajna második legnagyobb városában orosz rakéták találtak el egy magas lakóházat, 2 embert megölve és 13-at megsebesítve. Legalább további 6 halálos áldozatról számoltak be más frontvárosokat ért csapások után, köztük Szumiban és Herszonban. További 8 ember megsérült Ukrajna Fekete-tengeri kikötőjében, Odesszában, miután tucatnyi rakéta és drón csapódott be a városban és a környező térségben. Ukrajna is dróncsapásokat mért Oroszországra, ezekben 5 haltak meg az orosz hatóságok közlése szerint.
0: A sporthírek előtt még arról, hogy több mint 1 millió embert evakuálnak, miután a Delfin tájfun lecsapott Kínára is.
1: Csecsiáng tartományban a legmagasabb fokozatú tájfunriasztást rendelték el, leállították a kikötő működését és felfüggesztettek 162 kompjáratot. A Ningpói repülőtér szombat késő estétől bezárt, vasárnap pedig valamennyi járatát törölte. Több turisztikai látványosságot bezártak, az oktatási intézmények működését is felfüggesztették. A Japán Meteorológiai Ügynökség szerint a tájfun szombat délelőtt az Okinawához tartozó Kume-szigettől, mintegy 160 km. Tájfun szombat délelőtt az Okinawához tartozó Kume-szigettől, mintegy 160 km-re északnyugatra járt.

0: Liliana ezüstérmet szerzett a Eugene-ben rendezett világeseményen. A vasárnap késő este véget ért magasugró döntőben megszerzett ezüstérem a magyar küldöttség egyetlen dobogós helyezése lett. Báthori csütörtökön már a felnőtt Európa-bajnokságon áll rajthoz Birminghamben.
1: Időjárás. Az ország nagy részén zavartalan napsütésre számíthatunk. A legtöbb helyen száraz marad az idő, de az északi és nyugati tájak fölött időnként komoly felhők képződhetnek, és arrafelé egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. A maximum hőmérséklet 30 és 36 Celsius fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés. Hétfő este 10 és kedd hajnali 2 óra 30 perc között túlméretes szállítmány lassítja a forgalmat a Luka-Koper-Bertoki-Ljubljana-Obrezsja határátkelő közötti útszakaszon.
0: Kedves hallgatóink, egyebek között ezekkel az eseményekkel kezdődött az új munkahét idehaza és a nagyvilágban. Köszönjük figyelmüket, további szép napot, jó MMR rádiózást!

Isten álma, ez volt a Honeybees dala, ugye egy jól felismerhető hang egyébként. Köszöntjük a kedves hallgatókat, augusztus 10-e van, hétfői nap a mai. Ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió, és egy perccel vagyunk fél egy után. Ami pedig a délutáni csapatot illeti, mi 7 óráig leszünk itt önökkel, ahogy azt már megszokhatták. A zenéket a délután folyamán Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kollégait a stúdióban Tormo Robert, a délutáni hírszerkesztő Farizs Doris, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban is, pontban 1 órakor friss időjárás információkkal várjuk őket, aztán még ugye a délután folyamán lesz itt terápjáró, és ajánlunk néhány olyan programot is, amire érdemes lesz ellátogatni az e hét folyamán, illetve utána az elkövetkezendő napok folyamán is akár. Úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk, ha tehetik, megbánni nem fogják, addig is viszont szólni fognak továbbra a dalok. Érkezik a Nyár van Németh Róberttől és Petruskától.

0: Augusztus 10-e van, hétfő, 13 óra hajszál pontosan, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a mai délután legfrissebb időjárási információit hallhatják, elsőként Szlovéniára vonatkozóan. Ma délután napos idő várható, a hegyek felett gomoly felhőkkel. Elszórtan, főként északon és a nyugati hegyvidéken a felmelegedés hatására zivatarok alakulhatnak ki. A nappali csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között alakul. Napközben a jelentős hőterhelés nem csak a tengermelléket, hanem a belső területek síkságait is érinti majd. Aztán holnap kezdetben helyenként megnövekszik a felhőzet, de a nap nagy részében derült időnk lesz. Délután elszórtan záporok és zivatarok várhatók. A reggeli minimum hőmérséklet 14 és 20 fok, a tengerparton 22 fok között, a nappali csúcsérték pedig 30 és 36 fok között alakul. Goriskon azonban akár a 38 fokot is elérheti. Szerdán és csütörtökön nagyrészt derült idő várható, keleti szél fúj majd, a tenger melléken gyenge lesz a bóra. Az ország belső területein kissé mérséklődik a hőség. Ami pedig a figyelmeztetéseket illeti, a tenger mellék egyes részein továbbra is nagyon magas az erdőtüzek kockázata, míg az ország többi részén magas kockázattal kell számolni. És akkor lássunk rá a jelenlegi hőmérsékletekre is. Lendva 32 fokos, Muraszombat szintén, Maribor 31, Celje 31, Ljubljana 31, Novamesta 32, Koper 36, Kredaricán pedig 16 fokot mérnek jelenleg. És akkor lássuk a magyarországi előrejelzéseket is. Ma általában napos, száraz idő várható, de Magyarország északnyugati, északi fátyolfelhők, illetve az északnyugati tájak fölé vastagabb felhők is érkezhetnek. Utóbbiakból a nyugati, északnyugati határvidéken néhány csapadékóc nem kizárt. A déli délnyugati szél főként az Észak-Dunántúlon megélénkülhet, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul. Késő este többnyire 20 és 29 fok közötti értékekre számíthatnak. Aztán holnap, azaz kedden, a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Kevés helyen, főként a nyugati, déli és északkeleti országrészben zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél és megélénkül, néhol meg is erősödik, majd késő délutántól estétől az északkeleti tájakon számíthatnak egyre több helyen erős, esetleg viharos lökésekre. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 38 fok között várható. Szerdán derült, napos, száraz időre van kilátás, csütörtökön pedig szintén derült, napos, csapadékmentes időre számíthatnak. Egyébként az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért szabadban ajánlott gondoskodni bőrük megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljenek oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelére, és ha tehetik, akkor étrendjükben részesítsék előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, egyenek sok zöldséget, gyümölcsöt. De még mielőtt mi áttérnénk az utakra, azért lássunk rá a jelenlegi hőmérsékletekre Magyarországon is. Lenti 32 fokos, Zalaegerszeg szintén, Nagykanizsán is 32 fokot mérnek, és Szentgotthárdon is. Szombathely szintén 32 fokos, Budapesten pedig 33 fokot mutatnak akkor jelenleg a hőmérők. Mi pedig akkor ne is húzzuk tovább az időt, lássuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön ezen kívül nem jelentettek nagyobb fennakadásokról, távolabbra viszont igen. Torlódás alakult ki a Steyr autópályán, a Drámja csomópont és a Pletovári alagút között Maribor felé, illetve a Tepánya pihenőhely és a Golorebra alagút között, valamint a Domzsála csomópont és a Zadobrova csomópont között Ljubljana felé. A tenger melléki autópályán is akadozik a forgalom, Unec és Studenec pihenő között Koper felé, valamint egyes szakaszokon Logátec és Brezovica között Ljubljana felé. A tenger melléki autópályán a Kozárja csomópontnál Koszeze és Bárja irányából Brezovica mellett Koper felé, valamint a Gorenszkói autópályán egy kilométeres sor alakult ki az Ausztria felé vezető Karavanke alagút előtt. Az alagutat Szlovénia irányában szakaszosan lezárják. A Dragonja, Smárje, Koper szakaszon mindkét irányban, valamint a Lucia, Strunján, Lesce, Bled és Raubar Komanda Posztolyna utakon is találkozhatnak torlódásokkal. Több helyen ezen kívül munkálatok is vannak, ezért ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni már csak ezért is. Egyébként egy értesítést is kiadtak még hozzá, hogy hétfő este 10 és 2 helyett a hajnali 2 óra 30 perc között túlméretes szállítmány lassítja a forgalmat a Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, Obrezsi határátkelő közötti útszakaszon. Ami pedig a rendőröket illeti, ők ma a muravidéki autópályán végeznek gyakrabban sebességmérést. Ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek, óvatosan, körültekintően tartsák be a szabályokat, hogy aztán mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést és nagyon szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

Ez volt az Olyan nő a Bagosi Brothers Company-tól, és ha már egyszer említjük a zenekart, akkor fontos elmondani egyébként azt is, hogy augusztus 21-én és 22-én a Budapest Parkban fognak koncertezni, és 2 órával ezelőtt ki is tettek egy olyan megosztást Facebookon, hogy vonattal is lehet utazni a Budapest Parkba. Na, hogy azt ők is írják, hamarosan bevesszük 2 napra a Budapest Park színpadát, és ne felejtjétek, hogy idén is tudtok Székelyföldről vonattal jönni a koncertre. Hálókocsi, büfékocsi, jó társaság, infók és jegyek pedig elérhetőek a Hegyi Levegő Express hivatalos Facebook oldalán. Úgyhogy, ha esetleg valaki Székelyföldről szeretne majd augusztus 21-én, illetve 22-én elutazni fel Pestre a Budapest Parkba, akkor érdemes utána nézni a Hegyi Levegő Express Facebook oldalán ezeknek az infóknak, és esetleg szerezni egy-egy jegyet, mind a koncertre, mind pedig akkor erre az utazásra. Egyébként 2 különböző fellépésről van szó. Augusztus 21-én, ahogy azt a Budapest Park hivatalos oldalán, weblapján is olvashatjuk, elviszik a parkban nagy sikerű Csillag az égen című műsorukat a srácok. A koncerten a Bagosi dalok népzenei áthangszerelésében szólalnak meg, vegyítve a zenekar sajátos hangzásvilágát a klasszikus folk stílussal. A népzenei hangulathoz pedig a színpadon lévő néptáncosok is hozzájárulnak majd. A produkció rendezője egyébként Vecsei H. Miklós, a műsor koreográfusa pedig Berec István, aki a Budapest Parkos Táncházaknak is lépésmestere a kezdetek óta. Az első, és könnyen lehet, hogy utolsó ilyen magyarországi bemutató lesz a Budapest Parkos esemény augusztus 21-én, semmiképp sem éri meg kihagyni. Illetve akkor egy nappal később, 22-én egy hamisítatlan koncerttel készül a zenekar szívmelengető bagosi slágerekkel a már megszokott hangszerelésben a szabad ég alatt. Jegyeket a budapestpark.hu hivatalos weboldalon tudnak szerezni, illetve akkor bővebb információt ugye a vonatos utazással a Hegyi Levegő Express hivatalos Facebook oldalán. Mi ennyi információval érkeztünk, folytatjuk továbbra is, jobbnál jobb zenékkel érkezik az Everything.

0: menni.
1: Kezdjetek szeretni.
0: Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretni.

13 óra 20 perc a pontos idő, és egyébként van egy friss sporthírünk, méghozzá az, hogy a NAFTA U17-es csapata minitornát rendezett a Hotizai Sportparkba, ahol a vendéglátó együttesen kívül a Ferencváros és az ETE korosztályos együttese szerepelt. A 45 perces mérkőzéseken a következő eredmények születtek. NAFTA ZTE 4-1. A lendvai csapat góllövői Batinics 2 góllal, Novák és Gyurics 1-1 góllal. Aztán Ferencváros ZTE 2-0, Ferencváros NAFTA 1-0. A lendvai U17-es csapata második helyen végzett egyébként, az eredménynél azonban fontosabb, hogy a NAFTA játékában érzékelhető a fejlődés, amely a közeli bajnoki rajt előtt önbizalmat adhat az első minőségi osztályban várható nehéz mérkőzések eredményes megvívásához, írta egyébként Göncz Edit. Úgyhogy ennyit a legfrissebb sporthírekkel kapcsolatban, mi azért folytatjuk továbbra is zenékkel ebben az órában. Wolf Katitól fog szólni a játék.

Ez volt a Carson Koma, én még sohasem. Ja, egyébként friss info, megjelent a Gabi című daluknak egy részlete YouTube-on, abba bele lehet hallgatni. Nálunk pedig 3-4-kor a friss ismétlése be lehet belehallgatni, főleg, hogyha a délelőtti órákban 9:40 körül lemaradtak volna róla. Tartsanak velünk!

0: mondom, hogy miért vagy szép nekem.
1: Friss. Zenei újdonságok.
2: Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the run on.
3: If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you.
4: Ez a napi frés, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és egy olyan dalt hoztam, ami ismerős, de 2026-ban most a nyár folyamán újra élett. A Levitating című dalról van szó, Dua Lipáról és The Baby közös lágeréről, amely az énekesnő Future Nostalgia című albumán jelent meg eredetileg 2020-ban. Ugye egy űrtematikájú videoklippel kísért elektrodiszkó felvétel volt, ami óriási rádiós és lágerlistás sikert aratott világszerte. Most azonban újra elővették, és Da Baby közreműködésével több zenei, kulturális és hangulati tényező miatt vált különlegessé, miközben egy univerzális, pozitív üzenetet közvetít. A száma 70-es és a 80-as évek diszkó és funk stílusát ötvözi a mai modern popzenével. Az űrdiszkó koncepció a retro alapokat skifi hangeffektekkel, kozmikus témájú képi világgal egész ki. Dua Lipa fülbemászó popdallamai és Da Baby ritmikus, pörgős rebbetétje tökéletes kontrasztot alkot. A dal a TikTok platformján indult el a világhírnév felé, ahol a rajongók táncos kihívásokkal tették vírusivá ezt a dalt. És hogy mi az üzenete? Hát alapvetően a viszonzott szerelem eufórikus, felemelő érzéséről szól. Úgyhogy érkezzen most ez a dal egy picit új köntösben, jön Dua Lipa és Da Baby és a Levitating.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Éjféltől jelentősen csökken a kőolaj termékek szabályozott ára Szlovéniában. A 95-ös benzin literenként 6,4 centtel, 1,51,9 centre. A gázolaj literje 12,9 centtel, 1,75,3 centre. Míg a fűtőolaj literje 13,8 centtel esik, 1,35,6 centre literenként. Az árak augusztus 17-éig maradnak érvényben, jelentette be a pénzügyminisztérium. A kormány nem változtatott a jövedéki adókon, amelyek már most is a gázolaj megengedett legalacsonyabb szintjén vannak. Emellett július végén a kormány két hónapra befogyasztotta az energiahatékonysági hozzájárulás és a széndioxid kibocsátású levegőszennyezés utáni környezetvédelmi adó megfizetését a benzin, a gázolaj és az extra könnyű fűtőolaj esetében. A következő egy hétben Horvátországban is kevesebbet kell fizetni az üzemanyagért. A 95-ös benzin literje 1,56 centet, míg a dízel literje 1,71 centet tesz ki. A múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt a Magyar Országgyűlés nem ülésezett, így a hivatalos honlapon olvasható javaslat szerint egy hét kihagyás után ma folytatódik a parlamenti munka. Az ülés Magyar Péter kormányfő, majd frakcióvezetők napirend előtti felszólalásaival indult, ezt követően tehet esküt a Fidesz két új képviselője, Hortay Olivér és Palóc André. A két új képviselő eskütételét az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik. Az országgyűlés ezt követően indítványokhoz benyújtott módosító javaslatokat és bizottsági jelentéseket vitat meg. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítása megszünteti az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelöléseire vonatkozó miniszteri diszkrecionális jogkört. Napirenden szerepel a Magyarország 2026-os évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítása is. 8000 hektáron pusztít erdőtűz Andalúziában, Niebla közelében. 6 településről 500 embert evakuáltak, több százan küzdenek a lángokkal. A lángok ellen mintegy 500 szakember küzd, az oltást 26 légi jármű segíti. Spanyolországban 2026 eleje óta már mintegy 200 000 hektárt érintettek erdőtüzek, ami csak nem hatszorosa a 2025-ben regisztrált értéknek. A tűz megfékezését nehezíti a változó szélirány és az alacsony páratartalom. Sara Agessen, ökológiai átmenetért felelős miniszter, a helyszínen aggasztónak nevezte, hogy az év kezdete óta mintegy 200 000 hektár területet érintettek az erdőtüzek Spanyolországban. Sport. A Mura és a Kalcer Radomlje mérkőzését rendezik ma 18 órától az első liga negyedik fordulójában, a többi meccset pedig a hétvégén rendezték. A Nafta az Alumini ellen játszott a negyedik fordulóban, az eredmény döntetlen, 1-1 lett. 4 forduló után a Nafta a lista második helyén áll, a következő fordulóban pedig a Celje érkezik Lendvára augusztus 15-én 18 órakor.
2: Időjárás.
1: Délután napos időre kell számítani, a hegyvidéken megnövekedik a felhőzet, és zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 30 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenské Konyice leágazása mindkét irányban. Akadozik a forgalom Drámlje és Pletovárje között Maribor felé, valamint Tepánye és Kolorebra között a főváros felé. A tenger melléki sztrádán pedig Logatec és Brezovica között Ljubljana irányában.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Óra 14:15 a pontos idő, augusztus 10-e van, hétfő, ez pedig akkor azt jelenti, hogy a következő percekben programokat ajánlunk, és hogyha esetleg valakinek kedve lesz a hét folyamán kiruccadni valahova, ellátogatni egy-egy eseményre, akkor most adunk néhány ötletet, hogy ezt hol és mikor lehet megtenni. Na, egyébként mielőtt még ilyen különféle programokat ajánlanánk, azért fontos elmondani, hogy továbbra is tart a búzaadománygyűjtési akció, ugyanis a muravidéki magyarok 2026-ban is megszervezték a búzaadományok gyűjtését. A központi gyűjtés helyszíne a muravidéki mintagazdaság Bánután, és még augusztus 20-áig minden nap 8 és 15 óra között lehet vinni adományokat. Illetve ha valaki bővebb információt szeretne szerezni ezzel kapcsolatban, akkor bátran telefonáljon a 031 201 188-as telefonszámra. Ezen kívül pedig akkor a Hungaroring 40 című kiállítás is látogatható, ami nem csupán egy versenypálya történetét mutatja be, hanem egy olyan magyar sikertörténetet, amely 4 évtizede része a nemzetközi sportéletnek. A tárlat a Formula 1 magyarországi jelenlétének 40 évét öleli fel, ahol az itt látható fényképek ennek a rendkívüli történetnek a legfontosabb pillanatait idézik fel. A képi anyagot különleges muzeális tárgyak egészítik ki a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum jóvoltából, vagyis díjak, relikviák és versenyző ruhák is láthatóak a tárlaton. Külön figyelmet érdemel egyébként a 2023-as Herendi Porcelán Manufaktúra által készített győztes trófea másolata is. A kiállítás pedig szeptember 4-éig tekinthető meg a Liszt intézetben. Ljubljanában ugyebár. Ezen kívül a Csónakház melletti árnyas ligetben, a tó és az üvegház szomszédságában található a fák alatti könyvtár legnagyobb egysége, szintén Ljubljanában. Az olvasókat szépirodalmi művek, gyermekkönyvek és képeskönyvek gazdag választéka, valamint gondosan válogatott társadalomtudományi és művészeti kiadványok várják. Az EONIC sarok programjaként augusztus 13-án 17 órakor pedig egy különleges magyar-szlovén népmesék mese délutánjára invitálják a gyermekeket. A résztvevők a meséken keresztül megismerkedhetnek a két nép gazdag mesekincsével, felfedezhetik a kulturális hagyományok közötti hasonlóságokat és különbségeket, miközben képzeletbeli utazásra indulnak a mesék varázslatos világában. És még mielőtt meghallgatnánk egy dalt, érkezünk még egy utolsó Liszt intézet augusztusi programmal, méghozzá egy augusztus 17-i programmal teljesen pontosan. Az Adriai tenger partján fekvő Izola ugyanis egy estére találkozik a Balatonnal. A szlovén tengerpart és a magyar Riviera hangulata egy helyen elevenedik meg. Várják az érdeklődőket egy igazi retro nyárestre, ahol magyar rozéfröccsel kocintanak, és megnézik a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet is. Ha a 80-as és 90-es éveket idéző retro nyári ruhában érkeznek az érdeklődők, akkor vendégük egyébként egy frissítő magyar rozéfröccsre. Invitálják a szervezőket, vagyis invitálnak a szervezők mindenkit, hogy dédezik fel együtt a balatoni nyarak utánozhatatlan életérzését,

most izol a tengerpartján. Öltözenek retróba, hozzák a barátaikat, és éljék át velük a nyár legnosztalgikusabb estéjét. 20 órától megnyílik a Magyar Fresh Terasz, majd 21 órától filmvetítés, amelyet mini retro diszkó követ magyar slágerekkel. A nyári balatoni hangulat pótolhatatlan elemét képviselő lángost is lehet majd kapni a helyszínen. A belépés pedig ingyenes. Ennyit a Lisztintézet programjairól, most érkezik Zséda és a Falakon túl, utána pedig mi még néhány programajánlóval.

Továbbra is tart a nyár Moravszke Toplicében. Augusztus 13-án szeretettel várják az érdeklődőket az Ensemble Opoly koncertjére. Teljesen pontosan helyileg a Terme 3000 hoteljeinek, vagyis hoteljei mellé ott rendezik meg ezeket a koncerteket, illetve eseményeket. Aztán augusztus 15-én az Ensemble Actual fogja szórakoztatni a nagyközönséget, ezzel egyben pedig ugyanazon a napon meg lesz rendezve a Tök Fesztivál is, úgyhogy arra is érdemes kilátogatni, mindenkit nagyon sok szeretettel várnak. Augusztus 20-án a József Kosics Bogoina Kulturális Egyesülete, vagyis annak a kulturális egyesületének a folklór csapata fog fellépni, utánuk pedig a live együttes fogja szórakoztatni a nagy közönséget. Queen, AC/DC, Bon Jovi, Whitesnake, Bryan Adams, Europe, Robert Palmer dalokkal, és még sok más ikonikus rock előadó muzsikáival. Augusztus 22-én pedig akkor fellép a Párni Váljár, akik pedig akkor egy Párni Váljak tribute zenekar, emlékzenekar ugyebár. Úgyhogy szeretettel várják az érdeklődőket Moravszke Toplicére, a Terme 3000 hoteljei mellé ezekre a koncertekre, illetve a Moravszke Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség felújított helyiségeinek ünnepélyes megnyitójára is, amelyre egyébként augusztus 22-én, szombaton 18:30 kerül majd sor Pártosfalván a több célú épület udvarán. Ez a Pártosfalva 70-es szám alatt lesz megtalálható. Az ünnepélyes megnyitót követően a Kiskata zenekar koncertjére kerül sor, amely 20:30 kezdődik a Pártosfalvi Vadászotthonnál. Örömmel várnak minden kedves érdeklődőt, ha tehetik, akkor látogassanak el, tehát augusztus 22-én szombaton ennek a helyiségnek az ünnepélyes megnyitójára, és maradjanak akkor a Kiskata zenekar koncertjére is, ha tehetik. Ezen kívül pedig várják a Söjtöri Veteránokat a Söjtöri Veterán találkozóra augusztus 15-én, amikor is megrendezik a veterán járművesek ünnepét. Hogyha van 30 évesnél idősebb ekélyük, boronájuk, traktorjuk, bicikléjük, motorjuk, autójuk vagy teherautójuk, akkor a szervezők kérik, hogy hozzák el őket Söjtörre a közösségi nap keretében tartandó veterán találkozóra, és mutassák meg mindenkinek, legyenek részesei egy vidám baráti délutánnak. A jó kedvet a jelenlévők, az étkezést pedig a szervezők biztosítják. Egyébként a veterán találkozó regisztrációhoz kötött, ezért mindenki, aki szeretne részt venni rajta, az írja meg, hogy mivel és hányan érkeznek még a mai nap folyamán a goji75@gmail.com e-mail címre. Tehát goji75@gmail.com az e-mail cím. Ezen kívül, ha valaki bővebb információt szeretne kapni, akkor Horváth József Godzsinál érdeklődhet a 0036 30-as 153 15 16-os telefonszámon. A program pedig színes lesz, 14 órakor lesz az érkezés, 14:30-tól Deák Ferenc szülőházának megtekintése, 16 órakor pedig egy rövid túrát is beiktatnak, hogy akik otthon maradtak, azok is lássák a kedvenc járművüket. 17 órakor lesz a megnyitó, és egy rövid kultúrműsorral is várják az érdeklődőket, 17:10 a Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola táncosai, 17:30 a Söjtöri Népdalkör Egyesület, 17:55 a Nagykanizsai Tüttő János Nótaklub, 18:20 pedig a Nagykanizsai Tűzvarázs Senior Tánccsoport fog fellépni, illetve 18:45 Söjtöri Retro is lesz, utána Kozmix, Pacsirták és Gergely Zsolt, Pedro is színpadra áll majd. A legkisebbekről is gondoskodnak, Ringlés, Ugrálóvár és Ládavasút várja a gyerekeket, a rendezvény pedig ingyenes, a jó kedvüket ne hagyják otthon, hogyha terveznek ellátogatni erre a programra, mindenkit nagyon sok szeretettel várnak. Mi érkezünk még egy dallal, meg természetesen még jobbnál jobb programokkal, de előtte szóljon a Follow the Flow és a Seráld Serám című daluk.

A Sarát Sarám után emlékeztetjük a könyvmolyokat, hogyha esetleg valakinek tegnap 9-től délig nem sikerült volna ellátogatni a könyvtár a Lombok alatra, akkor ezt ismételten megteheti majd pénteken és szombaton 17 és 20 óra között, ugyanis akkor várják ismételten a látogatókat, illetve vasárnap reggel 9 és déli 12 óra között is látogatható a könyvtár a Lombok alatt a Lendvai Rózsavárosi Parkban. A látogatók kellemes árnyékban ülve olvashatják a könyv és folyóiratokat lapozgathatnak, így ha önöknek tetszik ez a leírás, akkor mindenképpen csak azt tudjuk ajánlani, hogy pénteken, szombaton, illetve vasárnap valamelyik nap, vagy akár mindhárom napon látogassanak el a Városi Parkba, és egy kicsit könyvmolyog társaságában, és természetesen a természet lágyölén olvassanak bele egy-egy könyvbe, illetve lapozzanak bele egy-egy folyóiratba, ha ezt megtehetik természetesen. Mindenkit nagyon sok szeretettel várnak a továbbiakban is. És újra megrendezik a rövid filmek bográcsát is, méghozzá a Lendvai Várban, vagyis hát a Várnál, ahogy azt már megszokhattuk. Idén augusztus 15-én és 16-án 21 órakor lesz ez megrendezve, és ingyenes a belépés. Szombaton rövid filmmel várják az érdeklődőket, ezek szlovén, spanyol, magyar és angol nyelvűek lesznek. A címer Casi Septiembre és Fütyül a halál, illetve a Lemon Tree címekre hallgatnak. Van ezek közül 2024-es, 25-ös és 26-os film is, úgyhogy mindegyikre érdemes lehet maradni, és akkor megtekinteni, hogy mi értekeset alkottak a fiatal filmkészítők. Egyébként a filmek ilyen 6-tól 15, a leghosszabb 30 perces, úgyhogy unatkozni semmiképp sem fognak, na meg megbánni sem, ha ellátogatnak, akár a szombati, akár a vasárnapi napon erre az eseményre, ugye a rövid filmek bográcsára. Vasárnap pedig akkor horvát, francia, szerb és szlovén kisfilmek várják mindazokat, akik ellátogatnak. Közöttük Tóth Teodor 15 perces Plamen Zgodba Naftnega Podjetja című filme is szerepelni fog, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ellátogatni, tehát augusztus 15-én és 16-án 9 órakor a Lendvai Várhoz. És egyébként augusztus 14-én zárul a Banffy Nights most már utolsó koncertjükkel, 20 óra 30 perckor kezdenek majd a Marcello and the Flaming Boppers, egy rock'n'roll zenekar, és ha egy kicsit kutakodunk az interneten, akkor esetleg rátalálhattunk már arra is, hogy ők már játszottak nálunk 2024-ben, szintén a Banffy Nights keretein belül, ugye egy rock'n'roll trióról van szó, és 24-ben a háromtagú zenekar egy különleges világot teremtett, hiszen mindenkit magával ragadt. A híres amerikai rock'n'roll életérzést a zenészek nem csak zenéjükkel, hanem a saját megjelenésükkel és színpadképpel mutatták be, olvashatjuk a Mönömöi oldalán. Saját dalaikon keresztül adták át a közönségnek a legnagyobb amerikai előadókat, a közönség kellemes nyári estet töltött el egy igazán különleges koncerten, és hasonló élmény várja azokat, akik augusztus 14-én ellátogatnak ugyanennek a zenekarnak a koncertjére, tehát a Marcello and the Flaming Boppers Rock'n'Roll Trio koncertjére 20 óra 30-kor, a Banffy Nights záró eseményére. Ha tehetik, látogassanak el ezek programok valamelyikére, mi csak ajánlani tudjuk figyelmükbe. Na meg azt is, hogy maradjanak velünk a folytatásban, ugyanis mi még zenélünk egy picit, majd elmondjuk azt is, hogy milyen témák várják önöket a mai terepjáróban.

Belgától szólt a rendőrmunka egyébként, ők egyike azon zenekaroknak, akik majd fellépnek pénteken a Sziget Fesztiválon, és na de nálunk nem a rendőrmunkái, hanem a terepmunkái lesz a főszerep a következő órában, ugyanis a mai terepjáróban három téma várja önöket, de hogy akkor melyek is ezek pontosan. Első témákban arról hallhatnak, hogy nem csak a nemzetiségi futamhoz az sok izgalmat idén, kiváló lovas teljesítmények születtek ifjúsági mezőnyben is. A kis huszárvág, tehát a hosszúfalusi Kepela Risza nyerte meg, aki idei győzelméről, lova teljesítményéről meghatóan beszélt. Sipos Lájla, aki második lett, pedig kiemelte, Dragonfly nemrég került a családhoz, így rövid idő maradt a felkészülésre. A szlovén futamgyőzelem meglepetés volt Juliana Balázsic számára, aki a távlovaglás felé is kacsingat. Göncelyt riportját hallhatják a tizedik, azaz jubiláló muravidéki vágtáról, arról, hogy a késhuszár vágta a póniverseny két futama, de a szlovén mezőny és a fiatalokat helyeztek középpontba az idei eseményen. Aztán második témánkban akkor arról, hogy a szlovén első labdarúgó liga negyedik fordulójában a NAFTA vasárnap, azaz tegnap 1-1-et játszott az Alumini vendégeként. Göncedét beszámolóját hallhatják a sporteseményről. Záró témánkban pedig arról, hogy a Lendva község statutáris és jogi bizottsága, valamint a községi elismerésekkel foglalkozó bizottság pályázatot hirdetett meg, amelynek során községbeli egyének és jogi személyek nyújthatnak be javaslatokat az idei községi ünnepen kiosztandó elismerésekre. A pályázat szeptember 7-éig lesz nyitva, a részleteket pedig Fehér Ilonától hallják. Ha érdeklik önöket a részletek bármelyik témában, tartsanak velünk 3-tól, várja önöket a terepjáró.

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövidfilmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendva község támogatásával. Ne várj! Vár a vár!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Kishuszárvágta, a póni verseny két futama, de a szlovén mezőny is a fiatalokat helyezte középpontba a 10. Muravidéki vágtán. Göncedi riportja.
1: A Kishuszárvágtát a hosszúfalusi Capella Rissa nyerte meg, Chiara hátán. Az idei lendvai győzelemről, lova teljesítményéről meghatóan beszélt, megemlítve a tavalyi nemzeti vágta Kishuszár futamban indulását és az idei célokat.
2: Minden nap edzésekkel készülök, lovagolok minden nap, és én is járok ilyen kondi edzésekre, meg ilyenekre.
1: Ki az edződ?
2: A trénerem Rostás Zsolt Magyarországról.
1: Tehát Magyarországon csinálod az edzéseket?
2: Nem, a Chiara a pónim, lent van nála a tréningbe is, ő tréningeli. Uh-huh. Én néha csak elmegyek le és...
1: Belovagolod.
2: Igen.
1: Larissa, vannak terveid ebben a sportban?
2: Hát jövőre terve van megcsinálni a zsoké vizsgát, és akkor majd nagy lovakon is részt venni a nagy versenyeken, meg persze nemzeti vágtán is döntőbe futni.
1: Milyen reményeket fűzöl az idei nemzeti vágta a Kishuszár futamát illetően? Ott leszel, képviseled Hosszúfalót.
2: Remélem a legjobbakra, és hogy egészségbe érjünk le a pályáról persze, de remélem sikerül döntőbe is kerülni idén. Hát igen, tavaly középdöntőbe kerültem, ott sajnos egy kisebb sérülést kaptam a térdem, mert neki mentem a belső barriernek, így nem sikerült döntőbe jutni. Hát ha nem is sikerül, akkor is nagyon boldog leszek, mert büszke a pónimra.
1: Mióta ez a szeretet a lovak iránt?
2: Hát már gyermekkorom óta, most 4 éve pedig elkezdtem versenyezni is.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Mennyi lemondás szükségeltetik, és milyen ez a viszony a póni iránt?
2: Hát ez a póni tényleg nagyon különleges számomra.
1: Nehéz is beszélni róla, ugye? Mert annyira érzelmes is, amikor így a kapcsolatokról beszélünk, egy lovas és a ló kapcsolatáról, hát nagyon sokan elérzékenyülnek. Azok, akik már több kilométert futottak, persze, hogy ott nincs könny, de a fiataloknál, akik úgymond még ilyen kezdő szerepbe vannak, ott biztos, hogy nagyon sok az érzelem.
2: Igen, nagyon. Mindig nagyon boldog vagyok, akkor is, ha nem úgy sikerül.
1: Más versenyekre is jársz, hallottuk, az idén is voltál.
2: Igen, idén nagy lovat is lovagoltam Imenóba, az sikerült megnyerni, és ilyen ügyességi versenyeken is veszek részt.
1: Szuper, gratulálunk az eddigi sikereidhez, és azokhoz, amik még jönnek, és itt vannak a társak, itt a testvér, gratulálni akarnak, és nem veszem ezt a pillanatot el tőled, úgyhogy még egyszer gratulálok.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: A Kishuszár vágta döntőjében második helyzet lett a felsőlakosi Sipos Leila, aki tavaly a szlovén nemzeti futam izgalmait tapasztalta meg.
3: Tavaly is indultam a Muravidéki vágtán, viszont ott a szlovén futamba, és az is volt egyben az első versenyem. Hát igazából a Muravidéki vágtán másodszor, de versenyeztem Kincsön Parkban, és már a Pony Galop, a Magyar Pony Championátusban. Hát igazából boldog vagyok, hogy feljutottam Szilvásváradra, és hogy indulhattam.
1: Leilának saját lova van, ahogy mesélte, Dragonfly a család új tagja, nagy kedvenc, csupa szeretet és öröm.
3: Hát a kiskorom óta nagyon szeretem a lovakat, és mindig csodálattal néztem őket. Igazából Dragonfly-t nemrég vásároltuk, és vele nem tudtam olyan sokat készülni, de így is megcsináltuk, és másodikak lettünk, és feljutottunk Szilvásváradra.
1: Mennyire boldog a család? Tudtál már valakivel beszélgetni?
3: Beszélgettem már a családommal is, nagyon boldogok és nagyon büszkék.
1: Kell ilyen sportban is a család támogatottsága?
3: Igen, a családom támogatása nélkül szerintem nem lennék itt. Most tartok.
1: Köszönöm szépen, gratulálok, és sok sikert Szilvásváradon! A szlovén futamot megnyerő Juliana Balazsic Zsubilet dicsérte. Ez nem csak egy verseny volt, hangoztatta a 21 éves Moravské Toplicei lovas.
3: Akkor sem szobrácsol, azt mondja, de azt mondja, szizanalma, kérte sok udári.
4: Amikor befordultunk az utolsó kanyarba, láttam, hogy a mezőny mögöttem, ami nagyon meglepett. A kancacsikó pedig izzadság nélkül hozta a formáját. Ez csúcs teljesítmény volt. Minden működött a jó felkészülésnek, edzéseknek köszönhetően. Én 13 évesen kezdtem el lovagolni, nővérem Melanie rábeszélésére. Először megszereztem az első, majd a másodfokú versenyengedélyt. Melanie díjlovas licencet szerzett, ami nálam nem jött be, hiszen a lovak ereje, lenyűgöző sebessége ejt bámulatba. Ezért inkább a kitartási lovasport, a távlovaglás, a vágtában lovaglás felé hajlok. Nagyon szeretem a lovakat már gyerekkorom óta. Nyugtató hatással vannak rám. Bár nagy erőt, méltóságot sugároz, mégis érzékeny. Sokszor a benne lévő őserőt le kell nyugtatni. Jó érzés, ha összehangolt a ló irányítása. Szeretek velük dolgozni, és ilyen irányban akarom folytatni is, hiszen boldogságot ad. A kancacsikót meg kell dicsérnem, rendkívüli temperamentuma van, dolgos állat, nem fél, gyorsan mozog, jó reagál a környezetére, más lovakkal szemben is. Versenyre alkalmas, tehát kiváló állóképessége van, ami fontos a lovasportra való tekintettel. Kocon Tamás edzőm javasolta őt. Zsibule a ló neve. Mondhatom, hogy lesz folytatása az együttműködésünknek. Nyilatkozta a szlovén futamot megnyerő Juliana Balazsic, akinek első lovas megmérettetése volt, a 10. Muravidéki vágta.
0: A győztes Alumini az utolsó előtti helyről várta a vasárnapi folytatást a lendvai csapattal, mely az első ligába való visszatérést jól kezdte és listavezetőként érkezett Kidricevóba. Göncedit beszámolója.
4: A Bravo és a Mura elleni mérkőzésekkel ellentétben, amikor jó játékkal nagy különbségű győzelmet arattak, a Nafta ezúttal nem hagyott maga után ilyen meggyőző benyomást az első 70 percben Kidricevóban. Az Alumini irányította a játékot és vezetett is. Marosa és társai azonban csak-csak összehozták az egyenlítő gólt. A 71. percben André Ferreira a 16-oson belülre juttatta a labdát, ahol Josip Iván Zorica bizonyította rátermettségét és jellemét, a hálóba bólintott, és így szezonbeli harmadik góljával a góllövő lista élére lőtte fel magát. A lendvai együttesnek is voltak lehetőségei a fordításra, az utolsó percekben emberelőnybe is került, de maradt az 1-1. Dragoner Áron elmondta, ezúttal nem jött ki a letámadós, sok futással színezett játék.
5: Az első fél időben nem voltunk 100%-on, sem a letámadásunk, védekezésünk értelmében a támadással voltak problémák, de az azért helyek közben rendben volt. Voltak azért lehetőségek, viszont a fél időben a mesterrel átbeszéltünk, hogy 80%-on nem lehet meccset nyerni, úgyhogy ha szenvedni kell, akkor is szenvedni kell, de a 100%-ot kell nyújtanunk nekünk minden meccsen ahhoz, hogy eredményt érjünk el. Aztán a második fél időben változtattunk, hál' Istennek kicsit azért jobb idő is lett, mert az első fél időben a meleg azért rányomta a bélyegét a meccsre. Persze nekik is meleg volt, de nekünk nem jött ki az a letámadó, sok futós játék, mert egy kicsit szerintem az egész csapat szenvedett. Aztán a második fél időben tudtunk nyomást gyakorolni rájuk, jött is a gól, ami nagyon szép volt. Utána a sok pontrugás, jött a piros lap is nekik, tehát voltak lehetőségeink, ám bár nekik is, tehát lehetett volna ez egy nekünk és egy oda is, de összességében kiki meccsen a döntetlen idegenben szerintem nem rossz eredmény, de mi minden meccsre úgy megyünk, hogy nyerni szeretnénk.
4: A NAFTA a negyedik kör után 7 pontjával a táblázat éléről a második helyre csúszott. Vezet a 8 pontos Maribor. A következő fordulóban augusztus 15-én 18 órakor a Celje látogat Lendvára.
0: Lendva község statutáris jogi és a községi elismerésekkel foglalkozó bizottság a pályázatot hirdetett meg, amelynek során a községben állandó lakhellyel rendelkező egyének és községi székhelyű jogi személyek nyújthatnak be javaslatokat az idei községi ünnepen kiosztandó elismerésekre. A pályázat szeptember 7-éig lesz nyitva. A részleteket Fehér Ilona gyűjtötte össze.
6: A július végén megjelentetett pályázatot az illetékes bizottság a községi elismerésekről szóló rendelet alapján hirdette meg. A pályázat idén is egy díszpolgári címet, 2 községi plakettet és 2 községi elismerés kiosztását határozza meg. Az elismeréseket egyéneknek, gazdasági társaságoknak, intézeteknek, helyi közösségeknek, egyesületeknek és más szervezeteknek ítélik oda kimagasló tevékenységükért a gazdaság, a tudomány, a kultúra, a fejlesztés, a nevelés és oktatás, a sport, a humanitárius segítségnyújtás és más területen elért eredményükért. Tevékenységükkel hozzájárultak Lendva község elismeréséhez és fejlesztéséhez, a község jólétéhez és életminőségének emeléséhez. A pályázati eljárás során kiválasszák a község legrendezettebb települését is, amelybe bevonják az önkormányzat összes települését. A legrendezettebb települési címet az a helyi közösség nyeri el, amely gondoskodik a település teljes kinézetéről, a kulturális és történelmi örökségéről, a környezetvédelemről és a kommunális infrastruktúráról. Az elismeréseket október 28-án Lendva község ünnepe alkalmából szervezett rendezvényen osztják ki. Javaslatokat a községben állandó lakhellyel rendelkező egyének, illetve községi székhelyű jogi személyek nyújthatnak be. A pályázat részleteiről és az elismerések odaítélésének feltételeiről Lendva község honlapján olvashatnak többet. Az írásos javaslatokat Lendva község illetékes bizottságához kell eljuttatni 2026. szeptember 7-éig. A beérkezett javaslatokat a statutáris jogi és a községi elismerésekkel foglalkozó bizottság bírálja el a községi elismerésekről szóló rendelet előírásai alapján. A kiválasztott javaslatokat a Lendvai Községi Tanács hagyja jóvá. A községi ünnep alkalmából 2025-ben is egy díszpolgári címet, 2 községi plakettet és 2 községi elismerést osztottak ki. Díszpolgári címet kapott dr. Simon Recsnik, a Sandoz Szlovénia vezetői csapatának tagja és a Lendvai Legvállalat igazgatója. Községi plakettel tüntették ki Balaic Zoltán, Zalaegerszeg polgármesterét és Nemes László akadémiai festőművészt és szobrászt. Községi elismerésben pedig festőművészt és szobrászt. Községi elismerésben pedig Dragica Marics önkéntes

Ez volt a kávészünet, és a Milyen volt, akik utoljára 2024-ben jártak itt nálunk Lendván, és egyébként október 22-én Szegeden fognak koncertezni, aztán november 7-én eljutnak majd Veszprémbe is, a Hírhet terembe, és utána november 14-én Budapesten az A38-on folytatják, aztán lesz itt november 27-én Pécsi, és december 5-én győri koncert is. Érdemes ezeket lecsekkolni, ha valahol a közelben laknak, vagy szeretnének ellátogatni egy koncertre. Na de nálunk a folytatásban bár koncertek nem, de azért zenék lesznek, sőt nem is lesz belőlük hiány. A folytatásban érkezik Fluor, Sosehol és Sofia közös dala, a Keserű, 3/4-kor pedig akkor a 7 zeneszáma, pontban 4 órakor pedig a friss hírek Faris Dorisztól. Tartsanak velünk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A legnagyobb szlovén áramkereskedő, a Geni, átvette két újabb nagyméretű, összesen 200 megawatt teljesítményű és 505 megawattóra tároló kapacitású akkumulátoros tároló létesítmény irányítását Bulgáriában, és további 9 projektről állapodott meg. Ezek megduplázzák a Geni által Bulgáriában kezelt akkumulátoros tároló létesítmények kapacitását jövőre. Két nagyméretű tároló létesítmény irányításának átvételével Bulgáriában és további 9 projektre vonatkozó szerződés aláírásával a vállalat jelentősen bővíti nemzetközi jelenlétét és felgyorsítja a növekedését az egyik leggyorsabban növekvő európai energiatárolási piacon, közölte ma a Geni. A bulgáriai projektek fontos mérföldkövet jelentenek a nemzetközi növekedési stratégiákban, és egyúttal megerősítik partnereink bizalmát szakértelemben, technológiában és kereskedelmi képességekben, mondta Igor Kopriunikár, a Geni igazgató tanácsának tagja. A horvát rendőrség 2026 első három hónapjában több mint 208 ezer szabálytalanságot regisztrált. A leggyakoribb problémák között a gyorshajtás, a biztonsági öv mellőzése és a vezetés közbeni mobil használat szerepel. A telefon kézben tartásáért 130 eurós bírság járhat, és ugyanennyibe kerülhet, ha valaki nem kapcsolja be a biztonsági övét. Kihangosítót úgy lehet ugyan használni, amennyiben ehhez nem kell kézben tartani a készüléket. Ami az autópályán történő haladást illeti, a belső sávval ajánlott vigyázni. Előzés után vissza kell térni a jobboldali sávba, ha az szabad. Az indokolatlanul balra tartó sofőr akár 260 eurós büntetést is kaphat. Ugyanez az összeg járhat a túl kis követési távolságért, a sávok közötti cikázásért, a leálló sávon történő előzésért, valamint azért, ha valaki villogással vagy dudálással sürgetteti az előtte haladót. Elveszítette a parlamenti többséget az észt kormány. Kalev Stoicescu, az Észtország 200 képviselője, vasárnap lépett ki a pártból, míg Mélisz Kili ma jelentette be, hogy elhagyta az észt reformpártot, ismertette a Postimes című napilap. Kirsten Mihály, miniszterelnök kormánya, már csak 50 mandátummal rendelkezik, és így kisebbségbe került a 101 fős törvényhozásban. Észtországban legutóbb 2023. márciusában tartottak parlamenti választást, amelyet az észt reformpárt nyert meg. A kormánykoalíció kezdeti tagjai az észt reformpárt, az Észtország 200, valamint az észt szociáldemokrata párt volt. A kormányfő 2025. március 10-én jelentette be, hogy adópolitikai nézeteltérések miatt a szociáldemokrata pártot kizárták a koalícióból. A következő parlamenti választásokat előreláthatólag 2027. márciusában tartják Észtországban. Sport. Négy szlovén versenyző indul a mai atlétikai Európa-bajnokságon. Köztük lesz Neja Filipics, aki hármasugrásban a negyedik az európai ranglistán, és az idei 14,5 méteres egyéni csúccsal megcélozhatja akár az első helyet is. A selejtezők időnk szerint 20 óra 55-kor kezdődnek.
2: Időjárás.
1: Délután napos időre kell számítani, a hegyvidéken megnövekedik a felhőzet és zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 30 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében zárva van a Steyr autópálya Szlovenske-Konyice leágazása mindkét irányban. Akadozik a forgalom Drámnye és Pletovárje között Maribor felé, valamint Zadobrova és Szent Jákob között a főváros felé, a tenger melléki strádán pedig Vörhnika és Brezovica között a főváros irányában.
2: Képzeld el magad egy szürke réten, szürke erdő mélyén, a szürke minden, szürke fák alatt, szürke nap halad, szürke fénye belevész a ködbe, szürke mókusok, szürke fákon, szürke fecskék ülnek, szürke ágon, csőrükben ragadt, szürke bogarak,

gazdasági kockázatot jelent az egész ágazat számára. A helyzet orvoslására az Osztrák Hulladékgazdálkodási Vállalatok Szövetsége egy országos pénzvisszatérítési rendszer bevezetését javasolja. Erről szólunk ma. A Löbeni Egyetem kutatói által készített idei tanulmány riasztó képet fest az osztrák hulladékkezelés jelenlegi állapotáról. A kutatás rávilágít, hogy minden egyes tonna maradék hulladékban több mint 8 darab lítium-ion akkumulátor található. Az országos adatokra kivetítve ez azt jelenti, hogy Ausztriában évente mintegy 17 millió darab lítium-ion akkumulátor dobnak ki a lakosok helytelenül a vegyes kommunális hulladékba. Ez a tévesztési arány az elmúlt 10 év leforgása alatt a négyszeresére emelkedett. A forgalomban lévő lítium-ion akkumulátorok számának rohamos növekedésével párhuzamosan jelentősen megugrott a hulladékgazdálkodási létesítményekben keletkező tüzek száma is. A tudományos elemzés alapját egy 18 éven át tartó átfogó monitoring vizsgálat képezte, amelynek során több mint 1000 a nyilvánosság számára is ismerté vált tűzesetet vizsgáltak meg. Thomas Nigel, a tanulmány szerzője kiemelte, a regisztrált tüzek száma csupán a jéghegy csúcsa, hiszen sok esetet egyáltalán nem rögzítenek. Különösen az elmúlt 2 év tűzesetei mutatnak extrém kiugrást a hosszú távú trendekhez képest, és eddig soha nem látott csúcsértékeket értek el a tüzek időtartama, az érintett hulladékmennyiség és a keletkezett anyagi károk tekintetében. A fizikai vizsgálatok során több mint 10 tonnányi hulladékot elemeztek ki Steyrország, Tirol és Vorarlberg tartományokból. A környezetvédelmi miniszter meghívására idén júliusban tartották meg a második kerekasztal beszélgetést szakértők bevonásával. Ezen az eseményen az Osztrák Hulladékgazdálkodási Vállalatok Szövetsége, a VOEB, egy azonnal alkalmazható, gazdaságilag fenntartható megoldási javaslattal állt elő. Az elképzelés központjában egy olyan cashback rendszer áll, amely pénzügyi ösztönzőt kínál a fogyasztóknak a helyes leadásért. A tervezet alapján a lítium-ion akkumulátorokat kis, közepes és nagy kategóriába sorolnák, és minden egyes darabért 50 cent és 50 euró közötti összeget fizetnének vissza a lakosságnak. Gabriele Julia VOEB elnöke határozottan kijelentette, hogy a helytelenül kidobott akkumulátorok évek óta a legfőbb biztonsági kockázatot jelentik az ágazat számára. Véleménye szerint a legmodernebb tűzvédelmi rendszerek sem képesek megóvni a munkavállalókat és a létesítményeket, ezért kizárólag a pénzügyi ösztönző lehet az a módszer, amely rábírja a fogyasztókat a veszélyes gyújtogatók szabályos leadására. Az új rendszer működésének lényege, hogy az akkumulátor tartalmazó termékek megvásárlásakor egy cashback hozzájárulást számítanának fel, amelyet a fogyasztók az egyenértékű akkumulátorok visszavitelekor kapnának vissza. A klasszikus betétdíjas rendszerekkel ellentétben ez a modell nem csak a jövőben forgalomba hozott termékekre vonatkozna, hanem kiterjedne a már jelenleg is háztartásokban lévő akkumulátorokra és készülékekre is. A pénzmozgásokat egy központi elszámolóház kezelni. A visszaváltást a meglévő gyűjtőpontok mellett a jövő technológiái tennék lehetővé. A 2026-ban készített tanulmány rávilágít a cashback modell elképesztő gazdasági hasznára. Herwig Schneider, a tanulmány szerzője szerint a rendszer bevezetésétől számított mindössze 5 éven belül mintegy 480 millió euró értékű tűzkár megelőzésére nyílna lehetőség. Ez az összeg megóvná a háztartásokat, az önkormányzatokat és a vállalatokat is a költségnövekedéstől, elkerülhetővé téve a hulladékszállítási díjak drasztikus emelkedését. A károk megelőzése és a visszatérítések révén növekszik a háztartások vásárló ereje. Ha ennek az összegnek csak egy része további fogyasztásba áramlik, a makrogazdasági hatások kiemelkedőek lehetnek. A tűzbiztonság mellett a nyersanyagok Európában tartása is kulcsfontosságú. Az uniós előírások szigorú célszámokat határoznak meg. 2030-ra a hordozható készülék akkumulátorok begyűjtési arányát 73%-ra kell emelni. Ausztria jelenleg mindössze 53%-os arányjal rendelkezik. A kutatások egyértelműsítik, hogy ösztönző rendszer nélkül ezt a kvótát nem lehetne elérni, a cashback rendszerrel viszont Ausztria még túl is teljesíteni a célkitűzést.
A magasabb begyűjtési arány ahhoz szükséges, hogy a lítium-ion akkumulátorokban található kritikus nyersanyagokat

0: mint a lítium, a réz, a nikkel, a kobalt és a mangán sikeresen újra lehessen hasznosítani, csökkentve az Európán kívüli országoktól való függőséget. Minden egyes begyűjtött akkumulátor javítja az erőforrás hatékonyságot, erősíti a körforgásos gazdaságot és fokozza Ausztria ellenálló képességét. A környezetvédelmi miniszter szerint az eddigi információs kampányok folytatása mellett fel kell gyorsítani a konkrét intézkedéseket. A nyitott műszaki, jogi és gyakorlati kérdések tisztázása érdekében egy speciális munkacsoportot hoznak létre a hulladékgazdálkodás, a kiskereskedelem és a gyártók részvételével. Céljuk a biztonságos visszavételt szolgáló kísérleti projekt konkrét kialakítása. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
1: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

0: Ég. Pápai Jóci és a Dobdalami Fáj után érkezik a Happy Gang, meg a forró nyár, hát nálunk is forró a nyár, azt talán nem kell mondani, mindenki érzi, lent van 35 fokos jelen pillanatban, és ez a következő órákban egyelőre még nem úgy tűnik, hogy enyhülni fog, de azért az esti órákban ugye majd megint kicsit csökken majd a hőmérséklet, ami azt illeti. Nálunk pedig a forró nyár után szólni fognak a gyerek gondolatok, na meg még a jobbnál jobb zenék. Tartsanak velünk a folytatásban is.
1: Unexpected. 3, 9, 9. My friend, come back for me. No, no.

16-os, a levegőben siklott, ugrál és kaposott. Füstölő gumikkal, ami a csövön kiker, indulunk, a nagy szájúaknak kizdulunk. Rég hajtunk, de messze még a cél, a bömösön a kaszni páncél. Már vágyunk a trópusok felé, ha szerencsék van a tengerparton, dekázik majd belé. Erre felé kell a sok lé, hogy mulatunk.

Csak a ruhánkat adjuk ki a parton. Inget a nap, sunshine, reggae, ugrunk felfejest a hullámokat eli vízben, most első ízben. Énekelünk, mint Travolta a Grease-ben, a vitamin bizarben, a kabinban, két lány bilincsben, party van!

0: miért jó kint lenni a természetben?
1: Azért, hogy kicsit futkozó, és hogy kicsit játszasz.
0: Most, hogy a napokban ilyen szép, meleg idő volt, ki az, aki kihasználta ezt a lehetőséget, hogy kint lehetett?
2: Én.
0: Dóra, te kint voltál?
2: Igen.
0: Merre jártál?
2: Elmentem az őzokat megetetni, meg ottan elmentem egy picit a természetet megnézni.
0: Hol volt ez?
2: Ottan mi nálunk csak úgy elmegy a karétre, aztán már ott vagyok.
0: Tényleg? Ottan ott közel otthon a faluban?
2: Igen.
0: És hogy lehet megetetni az őzeket? Mivel?
2: Adok száraz kenyeret, meg pár szó, mikor elfogy fülyet.
0: Tenyeredből esznek, vagy hogy?
2: Nem, oda kell dobálni.
0: Jure, te is szereted a természetet?
3: Igen.
0: Merre mennél?
3: Ki ável csak ável futballozni.
0: Meg focizni mennél?
3: Focista vagyok.
0: Focista vagy, akkor te egy futballpályára mennél. Dóra az erdőt mondta, te meg a focipályára mennél. Kapus vagy, vagy játékos?
3: Játékos.
0: Játékos. Rúgod akkor a labdát, jó nagyokat? Mióta csinálod ezt?
3: Mikor voltam a vallában, mikor 4 éves voltam.
0: És mi a jó ebben?
3: Hogy kicsit rúgod a labdát nekem, és hogy kicsit futsz.
0: Aztán jön valaki, és elrúgja előled. Ez milyen érzés?
3: Jó, már akkor mindjárt elfordulok, és akkor mindjárt nekem megyek a labdáért, és mindjárt megyek gorra.
0: És berúgod a labdát?
3: Igen.
0: Jó játékos vagy?
3: Igen.
0: Akkor ez nagyon jó érzés, ugye? Sikeres vagy valamiben?

Álvaro Soler és a Sofia egy igazán jó hangulatú muzsika, talán mondhatni, hogy tökéletes nyári hangulata van, annak ellenére, hogy egyébként a szövege pont, hogy a szívfájdalomról szól, ugye egy kapcsolatot sírat éppen az énekes ebben a dalban, de ennek ellenére mégis nagyokat tudunk rá bulizni, mint például Strome Papa Ute című dalára, amiben pedig egy apa példát keres az életében, vagy hát egy apa szerepet próbál találni az életében, és azt sajnálja, hogy neki ilyen nem jutott gyermekkorában. De hát ezek az a fajta zenék, amiket addig, amíg nem értjük meg a dalszövegeit, addig bőven lehet rájuk csápolni, mondhatni így is, és ezzel pedig akkor a hétfőket is szebbé tudjuk varázsolni, és nem olyanok leszünk, mint például Garfield a lusta képregény cica, aki azért utálja a hétfőket, mert monotonok és végtelenül ismétlődő életciklusra, valamint a rutin kegyetlen emlékeztetője számára, hát erre emlékezteti ugye őt a hétfő, és nagyon sokan másokat is erre emlékeztet egy átlagos hétfői nap, de pont az ilyen zenék kellenek ahhoz, hogy a hétfőket is pozitívan tudjuk megélni, és hogy egy kicsit talán mi is táncra perdüljünk, vagy énekelgessünk az autóban, talán pont munkából hazafele menet. És jó zenékből nem lesz hiány a folytatásban sem, Kökény Attilától fog szólni, a Nem számít már, aztán még jobbnál jobb dalok fognak szólni itt a Muravidéki Magyar Rádióban.

Ez volt Bruno Mars és Rosé közös dala, az Apace, egy igazi fülbemászó muzsika, ami hát nehezen elhinni, de már 2024-ben jelent meg, vagyis már 2 éve annak, hogy konkrétan a csapból is ez a dal folyt, és mindenhol hallhattuk, természetesen nem hiába, ahogy azt már említettük, egy borzasztó fülbemászó dalról van szó, és a repetitív refrénje ugye sokat segít abban, hogy megigyezzük magát a dalszöveget is, sokan egyébként a Girls' Generation G című dalához hasonlítják, ha már egyszer ugye K-popról van szó. Rosé egyébként a híres koreai lánybanda, a Blackpink tagja, és 2024-ben a dal megjelenése után hát rengeteg díjat zsebelt be a dal, ami azt illeti, és például felkerült a Billboard Top 100-as listájára is, az év végén az 56. helyen végzett legvégül, de például a Dazed is sorolt a legjobb 50 K-pop dal között 2024-ben, illetve az NME és a Rolling Stone, illetve a Rolling Stone Korea is, Spotify-on pedig a legjobb 100 dal közé került be megjelenése évében. Úgyhogy sokat segített egyébként a dalon az, hogy Bruno Mars is szerepelt benne, ugye, így könnyebben eljutott az amerikai közönséghez, és ugye az európai közönséghez is, nem csak a koreai közönség hallgatta, mert ugye Rosé inkább ott volt elismert abban az időben még, és ahogy említettük, hát rengeteg díjat is bezsebelt, nem potyára, mindenhonnan is ez a dal szólt, de egy biztos, hogy az Apace után, ami egyébként apartmant jelent, ha esetleg még valaki nem tudta volna, egy kis érdekesség, még szólni fognak ebben az órában a jobbnál jobb dalok. Érkezik az Egyszer csak tól a Menni kell, pontban 5 órakor pedig akkor ismételten Faris Doris várja önöket a legfrissebb hazai és külföldi hírekkel. Ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban. Jó zenékből, jó témákból nem lesz hiány.

Szereted a filmeket? Akkor irány a Lendvai Vár! Augusztus 15-én és 16-án este 9 órától a rövid filmek bográcsa vár a Várban. Díjnyertes rövid filmek, beszélgetések az alkotókkal, különleges hangulat és ingyenes belépés. A Lavina Kultúrklub szervezésében Lendva község támogatásával. Ne várj! Vár a Vár!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Zorán Sztevanovics, mint a parlament elnöke, 4 év után először lépett kapcsolatba az orosz parlament vezetőjével. Jelentette be ma a Resznica párt, hozzatéve, hogy Sztevanovics a meghívást követően azonnal Moszkvába látogat. Jurij Filipson, az orosz külügyminisztérium európai igazgatóságának munkatársa, üdvözölte az eszmecserét, mint az észszerű magatartás jelét az európai politikusok részéről, akik az Oroszországgal való párbeszéd megújítását szorgalmazzák, jelentette a TASZ. Azt is elmondta, hogy a két parlamenti elnök közötti kapcsolatfelvételre Ljubljana kezdeményezésére került sor. Az orosz diplomata megjegyezte, hogy a szlovén külpolitikát a kormány határozza meg, és hogy Janez Janša miniszterelnök és Tone Kaiser külügyminiszter nyilatkozatai továbbra is az EU és a NATO orosz ellenes doktrináját tükrözi, írta a TASZ hírügynökség. A magas hőmérséklet, a hőhullámok és az elhúzódó aszály a haszonállatok jólétét is befolyásolja. A gazdálkodóknak gondoskodniuk kell az állatok megfelelő hidratálásáról, elegendő öntözésről, és az is fontos, hogy az istállók nem melegedjenek túl. A gazdálkodók támogatást is kaphatnak az istállók szellőztetésének szabályozására. Az állatoknak ezért forró napokon fokozott gondozásra van szükségük. A magas hőmérséklet idején érvényes követelményeket szintén a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. A szabályozások célja az állatok megfelelő körülményeinek biztosítása és a hőstressz megelőzése, de ennek módja az állat típusától és a tenyésztési rendszertől függ, hangsúlyozta a minisztérium. Emlékeztettek a 2023-2027 közötti közös agrárpolitikai stratégiai terv forrásaira is. A kis gazdaságok ezeket a termelékenység növelésébe és a technológiai fejlesztésbe történő beruházásokhoz igényelhetik. A napfogyatkozás miatt várható látogatói rohamra készülve Majorkán rendkívüli készültséget rendeltek el, a spanyol kormány pedig a katonasságot is beveti. A katonák feladata az lesz, hogy az augusztus 12-i égi jelenség idején segítsék a rendőrség biztonsági intézkedéseit a népszerű Üdülő-szigeten. A regionális kormány attól tart, hogy óriási tömeg érkezik azokra a területekre, ahonnan a teljes napfogyatkozás megfigyelhető lesz. Ez közlekedési fennakadásokat és fokozott biztonsági kockázatot okozhat. A hatóságok ezért arra kérik a helyieket és a turistákat, hogy augusztus 12-i programjaikat és utazásaikat időben tervezzék meg. Nem csak Majorkán készülnek rendkívüli intézkedésekkel, Spanyolország egész területén mintegy 24 ezer Guardia civil egységet vetnek be. Sport. A szlovén férfi kosárlabda válogatott először Roglán, majd Ljubljanában folytatja a felkészülést a 2027-ben Katarban rendezendő világbajnokságra szóló kvalifikáció előtt. A selejtező előtt augusztus 19-én Lettország, majd 3 nappal később Montenegro ellen játszanak barátságos mérkőzést Alexander Sekulić védencei.
2: Időjárás.
1: Délután napos időre kell számítani, a hegyvidéken megnövekedik a felhőzet, és zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 30 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenske-Konyice leágazása mindkét irányban. Akadozik a forgalom Drámlje és Pletovárje között Maribor felé, és kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria felé.

hogy akarattal mindent elérhetünk. De a jó szándékkal kövezett út is

Talán még túl fiatal, hát nem hiába szólt Bródy dal az imént, tegnap ugyanis hivatalosan is megkezdődött az idei Sziget Fesztivál, méghozzá az ismételten visszahozott mínusz egyedik nappal, ami keretein belül akkor megrendezték a Bródy dalok napját is. És ahogy a HVG is írta, alig hanem minden idők legmagasabb átlag életkorú közönsége gyűlt össze a Sziget nagy színpada előtt, hogy megünnepelje a magyar kultúra egyik legnagyobb élő legendáját, ugye Bródy Jánost. De persze képviseltette magát minden generáció, hiszen aki kicsit is érdeklődik a magyar könnyűzene iránt, annak nem kell magyarázni, hogy milyen hatalmas mértékben határozza azt meg Bródy János életműve, ugyebár. Az idősebbek helyben elérhető kartonból hajtogatott ülő alkalmatosságokon, vagy akár otthonról hozott kempingszéken követték az előadást, amely során eszevezett tombolást, skandálást vagy pesgő koncert hangulatot nem igazán tapasztaltunk, de sokszor lehetett könnyes szemeket látni a tömegben, amely, ha nem is őrítő hangerővel, de fáradhatatlanul énekelte a klasszikus sorokat, írják. Amikor például napjaink legnépszerűbb előadója Azaria lépett színpadra, hogy előadja a Ha én rózsa volnékot, a közönség gyakorlatilag csendben figyelte a szupersztár készülődését, annál nagyobb volt az ováció, amikor a dal végén Azaria bemutatta ismeretlen duett partnerét, aki gyönyörűen énekelte vele együtt az évtizedekkel ezelőtt népdallá vált klasszikust. Mint később kiderült, ez volt az anyukája első fellépése. A line-upra egyébként sem lehetett panasz, ott volt szinte mindenki, aki számít, a mai headlinerektől a nagy öregekig. Presser Gábor a Csík zenekarral és Kis Tibivel énekelte el az utcánt, Charlie hangján mit sem fogott az idő, és nagyon jól állt neki a Földvár felé félúton. Hobón viszont kifogott a generációs himnusz, a Miért hagytuk, hogy így legyen szövege, ám nagy sikert aratott, amikor búcsúképpen leköcsögözte mindazokat, akik rosszat mondanak Bródyról, írják a folytatásban a HVG weboldalán. Aki viszont azért ment el a koncertre, hogy igazi feldolgozásokat halljon, és arra volt kíváncsi, hogyan tudják átültetni a dalokat a saját stílusukra napjaink előadói, azokban maradhatott hiányérzet. A legtöbb fellépő, ha nagy tisztelettel és szeretettel is, de eredeti formájában énekelte a dalokat. Itt tett például Betonhofi vagy Jude Law is, akik nem is hozták el saját társaikat, őket is az egyébként rendkívül profi, a maratoni koncertet hibátlanul végigjátszó session zenekar kísérte. Akadtak azért persze üdítő kivételek, például kiemelkedő volt a Well Hello repesített Mici mackója, a legszellemesebb pedig az Örkény Színház kamarakórusa volt, amely különböző stílusokban énekelte el az Ó kislányt, a Gregoriántól a musicalig. Csodás energiákat katalizált a színpadon a Blaha Louisiana, Senna és az Ivan and the Parasol, és Rúsa Magdi is felidézte, milyen, ha Little Richard énekel. A csúcspontot azonban egyértelműen az István a királyblokk hozta el. A színpadra tollószéken betolt, és azonban egyértelműen az István a királyblokk hozta el. A színpadra tollószéken betolt, és az egészségügyi személyzetet az éneklés

Korábban beharangozott fellépés ellenére csak egy kurta videóüzenetet, illetve egyik első közös dalukat küldte az ünnepeltnek, így a Bogosi Brothers előadása után kivetítőn is megnézhettük az Illés koncert felvételekből összevágott Ne gondoldot. Olvasható a folytatásban a cikkben. Egyébként önök is nyugodtan beleolvashatnak a HVG ezen cikkébe, ugye, ami a Sziget mínusz egyedik napjáról és ezen belül a Bródi dalok napjáról szól. Rendkívül érdekes dolgokat írnak, illetve felsorolják mindazokat az előadókat is, akik a műsor folyamán színpadra léptek, ezeket pedig megtaláljuk ma a Sziget hivatalos weboldalán is, hogyha rá kattintunk a mínusz egyedik napnak a kis négyzetére. Itt is fel van sorolva minden olyan előadó, aki a tegnapi nap, illetve este folyamán a színpadra lépett ennek az ünnepnek, hát mondhatni így is keretein belül, ugyanis ténylegesen ünnepi hangulata volt ennek a koncertnek. Ma pedig ugye a nulladik nap, és ezért nem is furcsaság, hogy ebben az órában csak is olyan előadók dalai fognak szólni, akik vagy már voltak a Szigeten, vagy idén lesznek, úgyhogy mi is egy kicsit hangolódunk erre a fesztiválra. Érkezik most a Kispál és a Borz és a Napos oldal.

Meringer és a Budapest Cityt hallhattuk. Egyébként ők is egyik azon zenekaroknak, akik a holnapi napon, azaz augusztus 11-én kedden fel fognak lépni a Sziget Fesztiválon. De van egy olyan előadónk is a holnapi napon fellépőként, akit talán a 2010-es poprajongók, 2010-es évek poprajongói, illetve hát az utóbbi évek popslágerek kedvelői is nagy szeretettel várnak. Ez pedig nem más, mint Zara Larsson, aki 1997-ben született Stockholmban, és 2008 óta zenél aktívan egyébként. Mindezt a 10 évesen nyerte meg a svéd Got Talent franchise helyi változatát, és azóta is hazájának egyik legnagyobb sztárja. 2014-ben adta ki egyébként első albumát, a Want, azonban akkor még nem ő írta a dalait, és átfogó vizuális világot sem alkottak neki. A skinny jeans, a crop top, a bodycon ruha, a leggings és a telitalpas magas sarkuk mind a 2010-es évek trendjei voltak, amelyek belefértek a feltehetően alacsony költségvetésbe. Ezért pontosan úgy nézett ki, mint bármelyik korabeli fiatal Instagram sztár, ami lehetővé tette, hogy a fiatal rajongótábora azonosulni tudjon vele, de nem igazán tudott kitűnni a 2010-es évek pop előadói közül. Egészen addig, amíg 2017-ben kiadta So Good című albumot, amivel már nemzetközi hírnévre tett szert, leginkább a Lush Life cím dalnak köszönhetően, ebben az időszakban pedig teljesen korabeli trendkövető fiatalnak tűnt a színpadon, de kicsit lezserebb, egyedibb stílusban. Már megjelentek bomberdzsekik, a kontyok, a combcsizmák és élénk színek is, illetve a csillogás is a ruhatárában, de a szettek között semmilyen összefüggés nem mutatkozott. Mindemellett viszont a korábbi időszakhoz képest sokkal felnőttesebben jelent meg a vörös szőnyegen, ezeket a lukokat, illetve kinézeteket pedig a sötétebb színek határozták meg. Ez a mindenből egy kicsi tendencia, tovább folytatódott aztán a 2021-es Poster Girl érában is, viszont akkor még inkább kaotikusnak hatott. És egyébként 2024-ben saját kiadója, a Sommer House égisze alatt kiadta negyedik albumát, a Venus-t, karrierjének első igazi művészi érája vette ezzel kezdetét egyébként, amelyben már a vizuális elemek, vagyis a videoklippek, a vörös szőnyeges outfitek, fotózások kéz a kézben jártak a zenével. Ugyan nem rengette meg a világot, de egy tisztább képet adott Larsson alkotói énjéről. Megjelentek az ultramini szoknyák, a fűzők, a csillogó díszítések, a kargonadrágok és a hosszú uszályos ruhák is, amelyekben valóban egy földre szelt istennő látszatát keltette, írja egyébként a Refresher. Aztán megjelent a Midnight Sun című albuma, de hogy ez mit is hozott a művésznő életében, azt eláruljuk egy dal után, méghozzá egy tőle érkező dal után, ugyanis szólni fog a már 2010-es évek óta ikonikus Lush Life.

Larson 5. albuma már egy olyan szenvedélyprojekt volt, amihez egy mindenre kiterjedő Y2K inspirálta naptejszagú trópusi füllettséget megtestesítő színes és csillogó esztétikát álmodott meg. Ez pedig nagyban hozzájárult ahhoz, hogy meg tudott szökni a Kia Asylumból, amiről ebből itt a cikkben felsorolt cikkből tudhatunk meg egyébként többet, de hogy röviden elmondjuk, a Kia Asylum egy olyan képzeletbeli intézmény, ahova a zeneipar által felkapott, majd elfeledett előadókat úgymond zárják be. Na de a független és fiatal tervezők csillogó, akár gicsesnek is nevezhető kreációinak, a sprayfestékkel festett feliratos felsőknek, a neonszíneknek, a glittereknek, forró nadrágoknak és az extrán rövid szoknyáknak köszönhetően egyébként Larson lett az örök nyár szimbóluma az album megjelenése után nem sokkal. Ha pedig áttekintjük a művésznő korábbi megjelenéseit, akkor feltűnhet, hogy ezek az elemek, mint a rigító színek, a csillogás és a hasvillantós fazonok már régóta a színpadi ruhatára részét képezik, viszont most sikerült ezekből egységet alkotni. A skandináv barbisellőt idéző összeállítások mögött az énekesnő saját alkotói elképzelései mellett többek között Katrina Ospina stylist és Sofia Sinot sminkmester állnak, akik inspirációként a Barbie és Bratz babákat, Hannah Montanát, a Wings Clubot, Britney Spears-t és a Destiny's Child-ot jegyzik. Ospina elmondása szerint Larson mindig merész és színes volt, így csak össze kellett illeszteni a darabokat és megpróbálni kiemelni őt a tömegből. Ez pedig most először az énekesnő több mint 10 éves karrierje során sikerült is. A dopamin termelő sellős megjelenés azért is különleges, mert Larson hazájáról nem éppen a nyár az első szó, ami eszünkbe jut. Az idei szigeten koncertező énekesnő többször is kifejtette, hogy rengeteg időt tölt a közösségi médián, tehát nagyon is tisztában van a róla szóló online diszkurzussal, így arról a bizonyos delfines mémről is tudott, amihez a Symphony című dalát használták fel, ami egyébként szintén a 2017-es So Good albumon jelent meg. Az énekesnő mindig is kendőzetlenségéről volt híres, emiatt pedig már egy több milliós megállapodást is elbukott, ráadásul mindig nyitott volt a bohóckodásra, így abszolút magáévá tette a mémet. Egyik koncertjén még a kivetítőn is feltűnt ez. A gicses, delfines képek miatt mindenki a nyár alá állította őt párhuzamba, így adta magát, hogy erre elég erőteljesen rájátszott. Saját bevallása szerint jelenlegi korszaka a saját ízlésének a lehető legfelfokozottabb megnyilvánulása, és ezért is tud annyira szerethető lenni. Mindezek mellett továbbra is olyan világban élünk, ahol egyik aggasztóbb hír követi a másikat. Larson a trópusi édenkertje viszont megnyugvást adhat ilyen körülmények között, sőt kicsit mindenki egy kempisellőnek érezheti magát benne, és remélhetőleg ez így lesz holnap, augusztus 11-én a Sziget Fesztiválon is, amikor fel fog lépni ugye a művésznő. Hát mi reméljük, hogy mindenki, aki szerzett jegyet, az jól fogja magát érezni. Egyelőre ennyit Zara Larson munkásságáról és arról, hogy 2026-ra hogy lett a pop előadók egyik legelismertebb előadója, így 10 éves pályafutása után. És folytatjuk továbbra is, jobbnál jobb zenékkel érkezik a Queen Bee, akik szintén csak egyik azon előadóknak, akik fel fognak lépni idén a Sziget Fesztiválon, méghozzá augusztus 15-én, szombaton 21:20-kor, és valószínűleg az ő koncertjüket is végigkövethetjük majd az M1-en.

szépen lassan lukra fut az utolsó. Jutalma egy baldahinos kopos, és kedvenc fekvő nyolcasú a végtelen fele. Spicceli a spec.

A 2026-os Sziget egyik záró fellépője nem más lesz, mint a Sziámi és a vendégek, illetve Ági és fiúk előadása. Ugye ők fognak fellépni vasárnap, augusztus 16-án, hajnali 1 órakor, úgyhogy ha valaki esetleg szeretne ott lenni ezen a koncerten, akkor egy augusztus 15-i szombati jegyet kell erre beszerezni, mert ugye ezzel lehetnek ott egészen a vasárnap hajnali órákig. És egyébként, ha már Sziámi, akkor mi csak azt tudjuk ajánlani egyébként, hogy érdemes elmenni egy olyan személlyel a Sziget Fesztiválra, aki esetleg az elmúlt években már volt, ha terveznek kilátogatni a fesztiválra. Ugyanis a zenei szerkesztőnktől, Király Boglárkától én is például az előbb tudtam meg, hogy Müller Péter Sziámi már volt a Szigeten, sőt, ő volt a Sziget egyik ötletgazdája és alapítója, és akkoriban még Diák Sziget néven szervezték meg a most már Sziget Fesztivál néven ismert, hát fesztivált ugyebár, és az 1994-es alternatív rock, vagyis 90-es évek underground zenei világából származik Sziámi előadóként, ugye, úgyhogy jól ismerhetik azok, akik ott voltak az első Sziget Fesztiválon, illetve ha valaki hiányolta a muzsikáit, akkor ugye, ahogy már említettük, érdemes lecsapni egy augusztus 15-i jegyre, és akkor átvészelni az éjszakát nagy nehezen, és augusztus 16-án hajnali 1-kor ott lenni akkor a koncerten. Igaz, egy kicsit kellemetlen ugye ez az időpont, de hát mikor máskor fejeződnének be a fesztiválok, főleg a jó fesztiválok, ha nem a hajnali órák. Ugyebár. És ha már egyszer Sziámi, akkor szólni is fog tőle a dal, méghozzá a 20 év New Wave című muzsika. Ezzel a dallal folytatjuk, na meg ugye még jobbnál jobb szigetes fellépőkkel, akik akár a mai napon, ugye a nulladik napon fognak színpadra lépni, mint például Goran Bregovic, akitől a Gaz-Gaz fog szólni. És ha valaki az M1 csatornáján követi a mai Sziget fellépőket, ugye, ahogy említettük, a magyar fellépők koncertjeit ott is lehet majd követni élőben, akkor a mai nap Korda György és Balázs Klári fognak fellépni a magyar előadók közül, DJ Gamble, Janklovics Peti és TH Headliners, valamint az Afterk, Kőszegi Kristóf, Lakatos Krisztián, Kriszi és Stefani is színpadra lép. Úgyhogy érdemes tehát bekapcsolni az M1 csatornáját, és akkor kicsit bele kóstolni ugye a Sziget világába, hogy milyen koncertek vannak, milyen előadók fognak színpadra lépni, és ugye akár ránézni a szigetfesztivál.com weblapjára, hogy akkor fel tudjunk készülni abból, hogy például holnap kik lesznek azok a magyar előadók, akik színpadra lépnek, ha csak néhányat kéne említeni, akkor a holnapi nappal kapcsolatban érdemes például a kik vannak itt, mindjárt meg is nézzük, érdemes említeni Manuelt, a Mirror Glimpse-t, vagy akár Merringert, akitől ugye ebben az órában már szólt dal. Hát ha tehetik, akkor látogassanak el a szigetfesztivál.com weblapjára, kicsit lapozgassanak bele a keddi, szerdai, csütörtöki, illetve pénteki napok fellépőibe, vagy illetve ugye a szombati napok fellépőibe, és akkor ugye fel tudják írni, hogy melyik magyar előadó koncertjét követhetjük élőben az M1 csatornáján, melyik nap, illetve melyik időpont. Ennyit a Szigetről, 17 óra 41 perc a pontos idő, és ahogy már ígértük, érkezik a Sziámitől a 20 év New Wave.

0: Ez volt az Otherwise a Morcsibától, akik szintén a mai napon a Sziget nulladik napján fognak színpadra lépni, 19 óra 45 perckor teljesen pontosan. És egyébként, ha ellátogatunk ide a Sziget oldalára, és rákattintunk az ő nevükre, akkor egy kicsit többet is megtudhatunk a zenekarról, mint például azt, hogy a több mint 30 éve működő Morcsiba, Ross Godfrey és Sky találkozásából születve a trip-hop egyik meghatározó zenekara, és több mint 10 millió eladott albummal és generációkon átívelő hatással. Zenéjüket nyugodt, gyógyító hangulatáról ismert, és ugye ezt mi is hallhattuk az iménti dalból. 11. albumuk, az Escape the Chaos 12 dalon keresztül az érzelmeket, a kapcsolódást és a belső egyensúlyt járja körül. A családi és művészi együttműködésekből építkező lemez Sky jellegzetes hangjával és gazdag hangzásvilágával kínál menetéket a mai bizonytalan világban. Egyszerre zenei utazás és lelki feltöltődés, és valószínűleg ebből a lelki feltöltődésből jut majd bőven a mai szigetezőknek is. Mi folytatjuk még ugye a szigeten az ebben az évben fellépő előadókkal, illetve zenekarokkal, pontban 6 órakor pedig akkor esti krónikával várjuk Önöket, ha tehetik, akkor tartsanak velünk a folytatásban is.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Torma Robi. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat. Ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: Zoran Stevanovics, mint a parlament elnöke, 4 év után először lépett kapcsolatba az orosz parlament vezetőjével.
1: A legnagyobb szlovén áramkereskedő, a Geni, átvette 2 újabb nagyméretű akkumulátoros tároló létesítmény irányítását Bulgáriában.
2: Éjféltől jelentősen csökken a kőolajtermékek szabályozottára Szlovéniában.
1: A napfogyatkozás miatt várható látogatói rohamra készülve Majorkán rendkívüli készültséget rendeltek el.
2: Elvesztette a parlamenti többségét az észt kormány. Krisztián Mikál miniszterelnök kormánya kisebbségbe került a 101 fős törvényhozásban.
1: Következzenek a részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. Zoran Stevanovics, mint a parlament elnöke, 4 év után először lépett kapcsolatba az orosz parlament vezetőjével, jelentette be ma a Resnica párt, hozzátéve, hogy Stevanovics a meghívást követően Moszkvába látogat.
2: Jurij Filipson, az orosz külügyminisztérium európai igazgatóságának munkatársa üdvözölte az eszmecserét, mint az észszerű magatartás jelét az európai politikusok részéről, akik az Oroszországgal való párbeszéd megújítását szorgalmazzák, jelentette a TASZ. Azt is elmondta, hogy a két parlamenti elnök közötti kapcsolatfelvételre Ljubljana kezdeményezésére kerül sor. Az orosz diplomata megjegyezte, hogy a szlovén külpolitikát a kormány határozza meg, és hogy Janez Janša miniszterelnök és Tone Kaiser külügyminiszter nyilatkozatai továbbra is az EU és a NATO orosz ellenes doktrináját tükrözik, írta a TASZ hírügynökség.
1: A legnagyobb szlovén áramkereskedő, a Geni, átvette 2 újabb nagyméretű, összesen 200 megawatt teljesítményű és 505 megawattóra tároló kapacitású akkumulátoros tároló létesítmény irányítását Bulgáriában, és további 9 projektről állapodott meg. Ezek megduplázzák a Geni által Bulgáriában kezelt akkumulátoros tároló létesítmények kapacitását jövőre.
2: 2 nagyméretű tárolói létesítmény irányításának átvételével Bulgáriában és további 9 projektre vonatkozó szerződés aláírásával a vállalat jelentősen bővíti nemzetközi jelenlétét és felgyorsítja növekedését az egyik leggyorsabban növekvő európai energiatárolási piacon, közölte ma a Geni. A bulgáriai projektek fontos mérföldkövet jelentenek a nemzetközi növekedési stratégiákban, és egyúttal megerősítik partnereink bizalmát szakértelemben, technológiában és kereskedelmi képességben, mondta Igor Koprionikar, a Geni igazgató tanácsának tagja.
1: Éjféltől jelentősen csökken a kőolajtermékek szabályozott ára Szlovéniában. A 95-ös benzin literenként 6,4 centtel, 1,519 centre, a gázolaj literje 12,9 centtel, 1,753 centre, míg a fűtőolaj literje 13,8 centtel esik, 1,35,6 centre. Az árak augusztus 17-éig maradnak érvényben, jelentette be a pénzügyminisztérium.
2: A kormány nem változtatott a jövedéki adókon, amelyek már most is a gázolaj megengedett legalacsonyabb szintjén vannak. Emellett július végén a kormány 2 hónapra befagyasztotta az energiahatékonysági hozzájárulás és a széndioxid kibocsátású levegőszennyezés utáni környezetvédelmi adó megfizetését a benzin, a gázolaj és az extra könnyű fűtőolaj esetében. A következő 1 hétben Horvátországban is kevesebbet kell fizetni az üzemanyagért. A 95-ös benzin literje 1,56 centet, míg a dízelliterje 1,71 centet tesz ki.
1: A magas hőmérséklet, a hőhullámok és az elhúzódó aszály a haszonállatok jólétét is befolyásolja. A gazdálkodóknak gondoskodniuk kell az állatok megfelelő hidratálásáról, elegendő öntözésről, és az is fontos, hogy az istállók ne melegedjenek túl. A gazdálkodók támogatást is kaphatnak az istállók szellőztetésének szabályozására.
2: Az állatoknak ezért a forró napokon fokozott gondozásra van szükségük. A magas hőmérséklet idején érvényes követelményeket szintén a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. A szabályozások célja az állatok megfelelő körülményeinek biztosítása és a hőstressz megelőzése. De ennek módja az állat típusától és a tenyésztési rendszertől függ, hangsúlyozta a minisztérium. Emlékeztettek a 2023-2027 közötti közös agrárpolitikai stratégiai terv forrásaira is. A kisgazdaságok ezeket a termelékenység növelésébe és a technológiai fejlesztésbe történő beruházásokhoz igényelhetik.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. A horvát rendőrség 2026 első három hónapjában több mint 208 ezer szabálytalanságot regisztrált. A leggyakoribb problémák között a gyorshajtás, a biztonsági öv mellőzése és a vezetés közbeni mobil használat szerepel. A telefon kézben tartásáért 130 eurós bírság járhat, és ugyanennyibe kerülhet, ha valaki nem kapcsolja be a biztonsági övét.
2: Kihangosítót lehet használni, amennyiben ehhez nem kell kézben tartani a készüléket. Ami az autópályán történő haladást illeti, a belső sávval ajánlott vigyázni. Előzés után vissza kell térni a jobboldali sávba, ha az szabad. Az indokolatlanul balra tartó sofőr akár 260 eurós büntetést kaphat. Ugyanez az összeg járhat a túl kis követési távolságért, a sávok közötti cikázásért, a leálló sávon történő előzésért, valamint azért, ha valaki villogással vagy dudálással sürgeti az előtte haladót.
1: A napfogyatkozás miatt várható látogatói rohamra készülve Majorkán rendkívüli készültséget rendeltek el, a spanyol kormány pedig a katonaságot is beveti. A katonák feladata az lesz, hogy az augusztus 12-i égi jelenség idején segítsék a rendőrség biztonsági intézkedéseit a népszerű Üdülő-szigeten.
2: A regionális kormány attól tart, hogy óriási tömeg érkezik azokra a területekre, ahonnan a teljes napfogyatkozás megfigyelhető lesz. Ez közlekedési fennakadásokat és fokozott biztonsági kockázatot okozhat. A hatóságok ezért arra kérik a helyieket és a turistákat, hogy augusztus 12-i programjaikat és utazásaikat időben tervezzék meg. Nem csak Majorkán készülnek rendkívüli intézkedésekkel, Spanyolország egész területén mintegy 24 ezer Guardia Civil egységet vetnek be.
1: Elvesztette a parlamenti többséget az észt kormány. Kalev Stoicescu, az Észtország 200 képviselője, vasárnap lépett ki a pártból, míg Melis Kili ma jelentette be, hogy elhagyta az észt reformpártot, ismertette a Postimés című napilap. Kirsten Mihály miniszterelnök kormánya már csak 50 mandátummal rendelkezik, és így kisebbségbe került a 101 fős törvényhozásban.
2: Észtországban legutóbb 2023. márciusában tartottak parlamenti választást, amelyet az Észt Reformpárt nyert meg. A kormánykoalíció kezdeti tagjai az Észt Reformpárt, az Észtország 200, valamint az Észt Szociáldemokrata párt volt. A kormányfő 2025. március 10-én jelentette be, hogy adópolitikai nézeteltérések miatt a Szociáldemokrata pártot kizárták a koalícióból. A következő parlamenti választásokat előreláthatólag 2027. márciusában tartják Észtországban.
3: Sport.
1: A Mura és a Kalcer Radomnye mérkőzését rendezik most az első liga negyedik fordulójában, a többi meccsre pedig a hétvégén került sor. A Nafta az Alumini ellen játszott a negyedik fordulóban, az eredmény pedig döntetlen, 1-1 lett. Négy forduló után a Nafta a lista második helyén szerepel. A következő fordulóban a Celje érkezik Lendvára, augusztus 15-én 18 órakor. Négy szlovén versenyző indul a mai atlétikai Európa-bajnokságon. Köztük lesz Neja Filipics is, aki hármasugrásban a negyedik az európai ranglistán, és az idei 14,5 méteres egyéni csúccsal megcélozhatja az első helyet is. A selejtezők időnk szerint 20:55-kor kezdődnek. A szlovén férfi kosárlabda válogatott először Roglán, majd Ljubljanában folytatja a felkészülést a 2027-ben Katarban rendezendő világbajnokságra szóló kvalifikáció előtt. A selejtező előtt augusztus 19-én Lettország, majd három nappal később Montenegro ellen játszanak barátságos mérkőzést Alexander Sekulic védencei.
2: Időjárás. Este fokozatosan elállnak a helyi zivatarok és lenyugszik a légkör. Reggel részben derült időre ébredhetünk. Helyenként még kissé borult lesz az ég. Napközben nagyjából napos időre van kilátás, majd délután és estére záporok, zivatarok alakulnak ki. Reggel 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben a maihoz hasonlóan 30 és 36 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr pálya, Szlovenske Konyice leágazása mindkét irányban. Akadozik a forgalom Drámlye és Pletovárje között Maribor felé. Akadozik a Podravska autópálya forgalma is, a Letelisce Maribor leágazás előtt Ptuj irányában. Kamionok várakoznak a Karavankák alagút előtt Ausztria felé.
1: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Torma Robi délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!
3: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
4: Ezt aztán nem gondoltam volna.

Anna már tavaly februárban is bizakodóan nyilatkozott következő lemezéről. A zenei karrierje mellett Rihanna az üzleti életben is kiemelkedő sikereket ért el. A Fenty Beauty kozmetikai márkából nemzetközi birodalmat épített, emellett saját luxus fehérnemű márkát is létrehozott.

0: muzzon.ru.
1: A Sziget Fesztivál már a hivatalos nyitás előtt két különleges nappal elindult, majd öt napon át ismét egy sokszínű felfedezésre váró.

városként működik, ahol a kultúra, a szórakozás és a közösségi élmények egyaránt főszerepet kapnak. A világsztárokat felvonultató zenei színpadok mellett idén újra nagyobb hangsúly kerül a kulturális sokszínűségre és a látogatók komfort érzetére. A Sziget idén már a hivatalos nyitás előtt két különleges nappal indítja a fesztivált. Augusztus 9-én a mínusz egyedik napon a Bródi Dalok napja várta a közönséget, ahol több mint 50 magyar előadó közösen idézte meg Bródi János több mint 6 évtizedes életművét. Augusztus 10-én érkezik a nulladik nap, amely a Sziget múltját és a jelenét kapcsolja össze. A nagy színpadon olyan a Sziget történetéhez szorosan kötődő fellépők térnek ma vissza, mint a Faithless, a Morcsiba vagy Goran Bregovic. Az esti program pedig a Revolut Stage-en folytatódik, ahol Korda György és Balázs Klári hosszú idő után ismét Sziget színpadra áll egy egyedi zenekaros tánckaros show műsorral. A két különleges nyitónap egyszerre tiszteleg a magyar könnyűzene ikonikus alakjai előtt, és jelzi a Sziget egyik legfontosabb idei üzenetét. A fesztivál élménye generációkon át örökíthető.

Csaknem 6 órán át tartó, több generáció kedvenc dalait felvonultató különleges zenei programmal várták a látogatókat a Sziget Bródi Dalok napján. A programban a magyar zenei élet meghatározó előadói és formációi léptek színpadra. A műsor különleges színészi közreműködéseket is tartogatott. A műsorban kiemelt szerepet kaptak az István a király legendás dalai, és a koncert során számos zenész, akik nem tudtak jelen lenni, ők videóról köszöntek be.

dolgaink, s a rég várt új idők fordultak ellenünk. Hova lett, hova tűnt az az édes életünk? Itt állunk csalódottan, s nézünk ostobán. Isten, hová jutottunk annyi év után? Romokban minden, ami fontos volt nekünk, s hova lett, hova tűnt

Jöjj hozzám közel, hadd érezzem, hogy létezem, hogy létezel. Hadd higgyem azt, hogy van még egymáshoz közünk, és ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk.

Whitney Houston első hivatalos Barbie babája egy ikonikus klipruhát idéz meg, és egy több mint 20 éve megfogalmazott közös elképzelés vált valóra. A Whitney Houston születésnapjához időzített első hivatalos Barbie baba az énekesnő egyik legvidámabb korszakát kelti életre. A Mattel figurája az 1987-es I Wanna Dance With Somebody klipjének színes megjelenését követi. Lila ruhát, feltűnő fülbevalót, göndörfrizurát és élénk sminket kapott. Az ünnepi időzítéshez új zenei kiadvány is társult, hiszen augusztus 7-én megjelent a Whitney című válogatás.

Bagosi Korál Lord Ossian, a jubileumi 38. Sitkei Rock Fesztivál augusztus 20-22 között a magyar rockzene színejavát hozza el a Kálvária dombra. A nemzeti ünnepen egy igazán sikeres mainstream csapattal lepik meg a szervezők a közönséget. Augusztus 20-án a Bagosi Brothers Company lép fel Sitkén, továbbá színpadra áll a Korál együttes Keresztes Ildikóval, ami méltó keretbe foglalja az elmúlt 40 évet. A további két napon a szokásos rockos fesztivál program várja a közönséget. Színpadra lép a Lord zenekar, amely szintén jelen volt 1986-ban az első Kápolna koncerten. Az Ossian 40 éves jubileumot ünnepel a 40 éves Sitkei Rock Fesztiválon, de van még egy 40 éves. A Totális Metal, az első magyar heavy metal lemez megjelenésének 40. évfordulóját ünnepli, ugyanis 1986-ban jelent meg a Pokolgép Totális Metal című albuma.

Ariana Grande múlt hét elejé bejelentése után újabb popstar döntött az ideiglenes visszavonulás mellett. A Cat's Eye tagja Sofia Laforteza is a mentális egészségére szeretne fókuszálni a következő időszakban. Az énekesnő akárcsak Ariana arra a döntése jutott, hogy egy időre vissza kell vonulnia a reflektorfénytől, hogy a mentális egészségére és a jólétére koncentráljon. Sofia jelenleg megfelelő támogatást kap, és a szakemberekkel folytatott konzultációkat követően azt javasolták neki, hogy hosszabb pihenésre és folyamatos odafigyelésre van szüksége a teljes felépülés érdekében, és hogy mi vezetett idáig, arról egyelőre nem nyilatkoztak.

69 éves korában elhunyt William Orbit, zeneszerző, producer, aki nagy hatással volt az ezredforduló popzenei hangzására. Madonnával, Blurrel dolgozott együtt, de írt slágert Pinknek, felfedezte Bess Ortont, és dolgozott a U2-val és az All Saints-el is. William Orbit néven 1987 óta adott ki szólólemezeket. William Orbit a család közlése szerint július 23-án hunyt el, a halál okát nem hozták nyilvánosságra. Zseni volt és úttörő. Nélküle én sem zenélnék. Írta róla a Faithless alapító Sister Bliss, aki igazi látnokként emlegette William Orbitot.

0: zenében otthon. Hírek a zenevilágából.
1: 18 óra 56 perc a pontos idő, és ahogy a zenében otthonban többek között hallhattuk, hát lehet, hogy kapunk egy új Rihanna albumot. A professzionális 2000-es évek zenefanatikusai ebben valószínűleg nem fognak semmi kivetni valót találni. Évek óta ugye kollektívan várjuk az új albumot, mert Rihanna eddig mindig maradandót alkotott, és mi is érdeklődéssel várjuk azt a bizonyos albumot. Hát remélve, hogy nem csapnak be minket, és egyben búcsúzunk is a délutáni csapattal. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus kollégát a stúdióban Torma Robert, a délutáni híreket Farizs Doris szerkesztette, a műsorvezető Gönc Tamara volt. Megköszönjük figyelmüket, és azt, hogy velünk tartottak a délutáni órákban, és csak azt tudjuk ajánlani, hogy azért maradjanak a Muravidéki Magyar Rádió hullámhosszain. 7-kor esti mese, után a magyar nóták és csárdások válogatása, 8-tól a terepjáró ismétlése, 9-től a sok víz lefolyt már a Murán ismétlése, na meg az esti műsor folyamán még jobbnál jobb muzsikák várják itt önöket. Természetesen csak, hogyha maradnak a készülékek között. Elében. Mi pedig akkor ismételten köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, és ugye csak azt tudjuk még ajánlani ezen kívül, hogy holnap reggel a délelőttésekkel is legyenek itt 17:30-tól, és addig is további kellemes estét és további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Budapesti Magyar Rádióval.
1: Ábrahám Klaudia, Kelep Elek meséi. Vicc király. A harkály és a vörösbegy viccmondásban mérte össze a tudását az öreg körtefa ágain. Meghívták a környék összes madarát, akik magokkal fizettek a szórakozásért. A két szervező abban állapodott meg, hogy a nyertesé lesz az aznapi teljes bevétel. A harkály és a vörösbegy mindent beleadott, hogy megnevettesse a tollas közönséget. A hangulatra nem is volt panasz, a hasukat fogták a madarak a nevetéstől. Csak hogy a verseny végén el kellett dönteni, hogy ki a jobb viccmesélő. A harkály kihúzta magát, és így szólt.
2: Azt hiszem egyértelmű, hogy ki ennek a versenynek a nyertese. Én.
1: Erre a vörösbegy felkiáltott. Nem vagyok én abban olyan biztos. Szerintem az én poénjaimon sokkal többen nevettek, mint a tiéden. Ebből aztán olyan vita kerekedett, hogy a közönség szépen lassan otthagyta őket. Csak a veréb maradt velük, aki mindkettőjüket nagyon kedvelte. Így hozzáfordultak. Szerinted melyikünk volt viccesebb? Szegezték neki a kérdést. A veréb viszont nem tudott, nem is akar dönteni, ezért nem válaszolt. Szinte megnémult, úgy merett maga elé, mintha kőből lett volna.
2: Majd én megmondom, ki nyerte a versenyt.
1: Kiáltott fel ekkor Kelep Elek, a gólya, aki a szomszédos háztetőről nézte végig a műsort.
2: Harkálykomám, te valóban nagyon eredeti vagy. A könnyeim folytak a nevetéstől a vicceiden. De te, vörösbegy, te sem vagy semmi. Olyan vicceket mondtál, amiket még életemben nem hallottam. Igazán tehetséges vagy. Ez a verseny bizony döntetlen, barátaim. Vagyis két nyertes is született.
1: Gratulált a gólya mindkettejüknek.
0: Itt a vége, most jövünk le.
3: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek.
0: Jó éjszakát.
4: Szép álmokat.
0: Szép álmokat.
5: MMR.
1: A hét magyar nótája.

mindig te veled. Balancált a szívemre, itt vergődik pihegve, úgy vágyom a szerelemre. Édes rózsám, add a kezedet, ott táncoljak, mindig te veled. Balancált a szívemre, itt vergődik pihegve,

a messze. Kilenc bajkó hegyen él, egy kis lány még beleült az ölembe. A húrban van a csócsa, van a két nyelő jó kedvénket, de nézte. Három éjjel, három nap, nekem meg a párom.

tartó, megszomja azt a csodára. Három hétig oltottuk, egymást addig csókoltuk utána. Csapról nyeltik a jó nevét, az italtól megszomjaztunk csodára. Három hétig oltottuk, egymást addig csókoltuk.

Olyan szép a mi szerelmünk, hogy az szinte ő.

haszon nélkül ne diraszt ott fenn a padláson. Ölelj, babám, csókolj, babám, halált is nem bánom. Az a szegény öreg haszon nélkül ne diraszt ott

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Kis Huszárvágta, a Póni verseny két futama, de a szlovén mezőny is a fiatalokat helyezte középpontba a 10. Muravidéki vágtán. Göncedi riportja.
1: A Kishuszárvágtát a hosszúfalusi Capella Rissa nyerte meg, Kiara hátán. Az idei lendvai győzelemről, lova teljesítményéről meghatóan beszélt, megemlítve a tavalyi nemzeti vágta Kishuszár futamban indulását és az idei célokat.
2: Minden nap edzésekkel készülök, lovagolok minden nap, és én is járok ilyen kondi edzésekre, meg ilyenekre.
1: Ki az edződ?
2: A trénerem Rostás Zsolt, Magyarországról.
1: Tehát Magyarországon csinálod az edzéseket?
2: Nem, a Kiara a pónim lent van nála a tréningbe, és ő tréningeli. Én néha csak elmegyek le, és...
1: Belovagolod.
2: Igen.
1: Larissa, vannak terveid ebben a sportban?
2: Hát jövőre terve van megcsinálni a jockey vizsgát, és akkor majd nagy lovakon is részt venni a nagy versenyeken, meg persze nemzeti vágtán is döntőbe futni.
1: Milyen reményeket fűzöl az idei nemzeti vágta Kishuszár futamát illetően? Ott leszel, képviseled Hosszúfalut.
2: Remélem a legjobbakra, és hogy egészségbe érjünk le a pályáról persze, de remélem sikerül döntőbe is kerülni idén. Hát igen, tavaly középdöntőbe kerültem, ott sajnos egy kisebb sérülést kaptam a térdemmel, nekimentem a belső barriernek, így nem sikerült döntőbe jutni. Hát ha nem is sikerül, akkor is nagyon boldog leszek, mert büszke a pónimra.
1: Mióta ez a szeretet a lovak iránt?
2: Hát már gyermekkorom óta, most 4 éve pedig elkezdtem versenyezni is.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Mennyi lemondás szükségeltették, és milyen ez a viszony a póni iránt?
2: Hát ez a póni tényleg nagyon különleges számomra.
1: Nehéz is beszélni róla, ugye? Mert annyira érzelmes is, amikor így a kapcsolatokról beszélünk, egy lovas és a ló kapcsolatáról, hát nagyon sokan elérzékenyülnek. Azok, akik már több kilométert futottak, persze, hogy ott nincs könny, de a fiataloknál, akik úgymond még ilyen kezdő szerepbe vannak, ott biztos, hogy nagyon sok az érzelem.
2: Igen, nagyon. Mindig nagyon boldog vagyok, akkor is, ha nem úgy sikerül.
1: Más versenyekre is jársz, hallottuk, az idén is voltál.
2: Igen, idén nagy lovat is lovagoltam Imenóba, az sikerült megnyerni, és ilyen ügyességi versenyeken is veszek részt.
1: Szuper, gratulálunk az eddigi sikereidhez, és azokhoz, amik még jönnek, és itt vannak a társak, itt a testvér, gratulálni akarnak, és nem veszem ezt a pillanatot el tőled, úgyhogy még egyszer gratulálok.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: A Kishuszár vágta döntőjében második helyezett lett a felsőlakosi Sipos Leila, aki tavaly a szlovén nemzeti futam izgalmait tapasztalta meg.
3: Tavaly is indultam a Muravidéki vágtán, viszont ott a szlovén futamba, és az is volt egyben az első versenyem. Hát igazából a Muravidéki vágtán másodszor, de versenyeztem Kincsönparkban, és már a Pony Galop, a Magyar Pony Championátusban. Hát igazából boldog vagyok, hogy feljutottam Szilvásváradra, és hogy indulhattam.
1: Leilának saját lova van, ahogy mesélte, Dragonfly a család új tagja, nagy kedvenc, csupa szeretet és öröm.
3: Hát a kiskorom óta nagyon szeretem a lovakat, és mindig csodálattal néztem őket. Igazából Dragonfly-t nemrég vásároltuk, és vele nem tudtam olyan sokat készülni, de így is megcsináltuk, és másodikak lettünk, és feljutottunk Szilvásváradra.
1: Mennyire boldog a család? Tudtál már valakivel beszélgetni?
3: Beszélgettem már a családommal is, nagyon boldogok, és nagyon büszkék.
1: Kell ilyen sportban is a család támogatottsága?
3: Igen, a családom támogatása nélkül szerintem nem lennék itt. Most tartok.
1: Köszönöm szépen, gratulálok, és sok sikert Szilvásváradon! A szlovén futamot megnyerő Juliana Balazsic Zsubilet dicsérte. Ez nem csak egy verseny volt, hangoztatta a 21 éves Moravské Toplicei lovas.
2: Akkor szóval obrácsol, azt mondja, de azt hiszi zanalma, kert a sok udári.
4: Amikor befordultunk az utolsó kanyarba, láttam, hogy a mezőny mögöttem, ami nagyon meglepett. A kancacsikó pedig izzadság nélkül hozta a formáját. Ez csúcs teljesítmény volt. Minden működött a jó felkészülésnek, edzéseknek köszönhetően. Én 13 évesen kezdtem el lovagolni, nővérem Melanie rábeszélésére. Először megszereztem az első, majd a másodfokú versenyengedélyt. Melanie díjlovas licencet szerzett, ami nálam nem jött be, hiszen a lovak ereje, lenyűgöző sebessége ejt bámulatba. Ezért inkább a kitartási lovasport, a távlovaglás, a vágtában lovaglás felé hajlok. Nagyon szeretem a lovakat már gyerekkorom óta. Nyugtató hatással vannak rám. Bár nagy erőt, méltóságot sugároz, mégis érzékeny. Sokszor a benne lévő őserőt le kell nyugtatni. Jó érzés, ha összehangolt a ló irányítása. Szeretek velük dolgozni, és ilyen irányban akarom folytatni is, hiszen boldogságot ad. A kancacsikót meg kell dicsérnem, rendkívüli temperamentuma van, dolgos állat, nem fél, gyorsan mozog, jó reagál a környezetére, más lovakkal szemben is. Versenyre alkalmas, tehát kiváló állóképessége van, ami fontos a lovasportra való tekintettel. Kocon Tamás edzőm javasolta őt. Zsibule a ló neve. Mondhatom, hogy lesz folytatása az együttműködésünknek. Nyilatkozta a szlovén futamot megnyerő Juliana Balazsic, akinek első lovas megmérettetése volt a 10. Muravidéki vágta.
0: A győztes Alumini az utolsó előtti helyről várta a vasárnapi folytatást a lendvai csapattal, mely az első ligába való visszatérést jól kezdte és listavezetőként érkezett Kidricevóba. Göncedit beszámolója.
4: A Bravo és a Mura elleni mérkőzésekkel ellentétben, amikor jó játékkal, nagy különbségű győzelmet arattak, a NAFTA ezúttal nem hagyott maga után ilyen meggyőző benyomást az első 70 percben Kidricevóban. Az Alumini irányította játékot és vezetett is. Marosa és társai azonban csak-csak összehozták az egyenlítő gólt. A 71. percben André Ferreira a 16-oson belülre juttatta a labdát, ahol Josip Iván Zorica bizonyította rátermettségét és jellemét, a hálóba bólintott, és így szezonbeli harmadik góljával a góllövő lista élére lőtte fel magát. A lendvai együttesnek is voltak lehetőségei a fordításra, az utolsó percekben emberelőnybe is került, de maradt az 1-1. Dragoner Áron elmondta, ezúttal nem jött ki a letámadós, sok futással színezett játék.
5: Az első fél időben nem voltunk 100%-on, sem a letámadásunk, védekezésünk értelmében a támadással voltak problémák, de az azért helyek közben rendben volt. Voltak azért lehetőségek, viszont a fél időben a mesterrel átbeszéltünk, hogy 80%-on nem lehet meccset nyerni, úgyhogy ha szenvedni kell, akkor is szenvedni kell, de a 100%-ot kell nyújtanunk nekünk minden meccsen ahhoz, hogy eredményt érjünk el. Aztán a második fél időben változtattunk, hál' Istennek kicsit azért jobb idő is lett, mert az első fél időben a meleg azért rányomta a bélyegét a meccsre. Persze nekik is meleg volt, de nekünk nem jött ki az a letámadó, sok futós játék, mert egy kicsit szerintem az egész csapat szenvedett. Aztán a második fél időben tudtunk nyomást gyakorolni rájuk, jött is a gól, ami nagyon szép volt. Utána sok pontrugás, jött a piros lap is nekik, tehát voltak lehetőségeink, ám bár nekik is, tehát lehetett volna ez egy nekünk és egy oda is, de összességében kiki meccsen a döntetlen idegenben szerintem nem rossz eredmény, de mi minden meccsre úgy megyünk, hogy nyerni szeretnénk.
4: A NAFTA a negyedik kör után 7 pontjával a táblázat éléről a második helyre csúszott, vezet a 8 pontos Maribor. A következő fordulóban augusztus 15-én 18 órakor a Celje látogat Lendvára.
0: Lendva község statutáris jogi és a községi elismerésekkel foglalkozó bizottság a pályázatot hirdetett meg, amelynek során a községben állandó lakhellyel rendelkező egyének és községi székhelyű jogi személyek nyújthatnak be javaslatokat az idei községi ünnepen kiosztandó elismerésekre. A pályázat szeptember 7-éig lesz nyitva. A részleteket Fehér Ilona gyűjtötte össze.
6: A július végén megjelentetett pályázatot az illetékes bizottság a községi elismerésekről szóló rendelet alapján hirdette meg. A pályázat idén is egy díszpolgári címet, 2 községi plakettet és 2 községi elismerés kiosztását határozza meg. Az elismeréseket egyéneknek, gazdasági társaságoknak, intézeteknek, helyi közösségeknek, egyesületeknek és más szervezeteknek ítélik oda kimagasló tevékenységükért a gazdaság, a tudomány, a kultúra, a fejlesztés, a nevelés és oktatás, a sport, a humanitárius segítségnyújtás és más területen elért eredményükért. Tevékenységükkel hozzájárultak Lendva község elismeréséhez és fejlesztéséhez, a község jólétéhez és életminőségének emeléséhez. A pályázati eljárás során kiválasszák a község legrendezettebb települését is, amelybe bevonják az önkormányzat összes települését. A legrendezettebb települési címet az a helyi közösség nyeri el, amely gondoskodik a település teljes kinézetéről, a kulturális és történelmi örökségéről, a környezetvédelemről és a kommunális infrastruktúráról. Az elismeréseket október 28-án Lendva község ünnepe alkalmából szervezett rendezvényen osztják ki. Javaslatokat a községben állandó lakhellyel rendelkező egyének, illetve községi székhelyű jogi személyek nyújthatnak be. A pályázat részleteiről és az elismerések odaítélésének feltételeiről Lendva község honlapján olvashatnak többet. Az írásos javaslatokat Lendva község illetékes bizottságához kell eljuttatni 2026. szeptember 7-éig. A beérkezett javaslatokat a statutáris jogi és a községi elismerésekkel foglalkozó bizottság bírálja el a községi elismerésekről szóló rendelet előírásai alapján. A kiválasztott javaslatokat a Lendvai Községi Tanács hagyja jóvá. A községi ünnep alkalmából 2025-ben is egy díszpolgári címet, 2 községi plakettet és 2 községi elismerést osztottak ki. Díszpolgári címet kapott dr. Simon Recsnik, a Sandoz Szlovénia vezetői csapatának tagja és a Lendvai Legvállalat igazgatója. Községi plakettel tüntették ki Balaic Zoltán, Zalaegerszeg polgármesterét és Nemes László akadémiai festőművészt és szobrászt. Községi elismerésben pedig Dragica Marics önkéntest és dr. Mursics József gyűjtőt és restaurátort részesítették. A tavalyi év legrendezettebb települése Radamos volt.
0: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Göncz Edit és Fehér Ilona összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Ilyen.
1: Az évszakok, rossz idők.
2: Ilyen.
3: Szemük semmit nem lát, nekünk ott gyűrük meg.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Újra Vidéki Magyar Rádióban.

0: A Muravidéki Magyar Rádió már DAB-on is elérhető. Hallgasson minket digitálisan. MRR.
1: Sok víz lefolyt már a Murán.
2: Értékek és gondok, emberek és események a Muravidék elmúlt 100 évében.
3: Történelmi sorozatunk Domonkosfa múltját feltáró műsoraiban már mérehatóan emlegettük az ottani evangélikus hitközség jelentőségét és hatását a falu közösség életére, valamint részben szóltunk az impozáns evangélikus templom létrejöttéről is. Azt is elmondtuk, hogy az említett szakrális épület létrejötte során a templomépítési munkálatoknak talán a háromnegyedénél komoly pénzügyi gondokkal szembesült a gyülekezet és a helyi közösség. A hívek adományaiból és támogatásaiból származó pénz ugyanis elfogyott. A településnek és az egyházközségnek pedig belső tartaléka nem volt. A teljes domonkosfai közösség felett 1901 végén és 1902 elején ott lebegett az aggasztó kérdés, hogyan tovább? Itt folytatjuk a mai műsorunkat, tehát hogyan alakult, illetve rendeződött a domonkosfai evangélikus templom építésének anyagi nehézsége. Szabó Márk vagyok, és Göncz Lászlóval ma lesz, hogy hetedszer is Domonkosfáról mesélünk.
4: Akkoriban erőteljesen foglalkoztatta a domonkosfaiakat több kérdés is, egyebek mellett az, hogy miként kerülhet egy sor ennyire nagy költségvetési kiesésre, miért került sor a téves tervezésre, és egyáltalán mi okozta a mellésikeredett költségvetés tervezést. A vádaskodásokkal azonban nem sokra mentek, ezért azokra mi most kisentérünk, ugyanis ennél fontosabb volt, hogy a nehézségek ellenére a templomépítés befejezése lebegett legfontosabb célként a domonkosfaiak előtt. Abban egyetértettek, hogy amennyiben nem áll rendelkezésre belső tartalék, és sajnos az nem volt, akkor külső forráshoz kell jutni. Több tárgyalás és egyeztetés után az egyházközség vezetősége a felmerülő nehézségekkel kapcsolatban 1902. február 1-én a következő levelet küldte Vas vármegye alispánjának, idézem. Kisdett gyülekezetünk, a domonkosfai evangélikus gyülekezet, mely nem régen anyásítatott, tehát önállósult, rövid idő alatt építetett iskolát, lelkész és tanítólakot, most pedig temploma helyett, mely hibás építkezés folytán összedüléssel fenyegetett, kénytelen volt egy egészen újat építetni közel 40 ezer korona értékben, mely összegnek felét a saját híveink megadóztatása és áldozatkészségéből már ki is fizette, de ezzel úgy kimerült, hogy a második részlet és az új oltár és az orgona árát, mely együtt szinte 5-6 ezer koronát fog kitenni, már csak mások szíves kegy adományaiból lesz képes fedezni. Azért mi arról írottak, mint ezen gyülekezetnek ez idő szerinti előjárói, mi és alázatos tisztelettel kérjük a nagyságos alispán urat, kegyeskedjék megengedni, hogy megbizottjaink e célra Vas vármegye területén könyör adományokat gyűjthessenek. Eddig az idézet. Az ismertetett levelet az egyházközség részéről Kuzma István evangélikus lelkész és egyesületi elnök, Koltai József gyülekezeti felügyelő, Gál Lajos tanító és gyülekezeti jegyző, valamint Pócak Sándor gondnok és Osváth József főgondnok látták el a kézjegyükkel. A kialakult helyzettel kapcsolatban a domonkosfai evangélikus gyülekezet közgyűlését is összehívták, amire 1902. február 8-án került sor. Az összejövetelen a domonkosfai és az érintett környékbeli evangélikus vallású lakosságot arról tájékoztatták, hogy a gyülekezet tagjai az addig megvalósított építkezések folytán anyagilag teljesen kimerültek. A közgyűlésén megjelentek egyhangulak elhatározták, hogy amint azt a kérelmükben az alispánnak is jelezték, a templom építési költségeinek még hátralévő részét, tovább az új orgona és az oltár megvásárlásának a költségeit az egész megyére kiterjedő közadományokból kívánják fedezni, amennyiben azt a megyei alispáni hivatal engedélyezi. A gyűjtés lebonyolításával a gyülekezeti tagok közül a Szomoróci Pongrác Dánielt és a domonkosvai császár Józsefét bízták meg, akik számára az úgynevezett személyazonossági bizonyítványukat határozattal megerősítve elkészítették. A hitközség törekvése eredményhez vezetett, az alispán 1902. február 21-i határozatával a domonkosvai evangélikus hitközség előjáróságának a kérését engedélyezte, valamint elrendelte, hogy Vas vármegye területén 1902. március 10-től ugyanazon év május 10-ig császár József és Pongrász Dániel, a domonkosvai hitközség megbízottjai az érvényben lévő szabályok szerint könyöradományt gyűjthetnek a domonkosvai templom építésének befejezése céljából. Az alispán arról is rendelkezett, hogy a gyűjtésről elszámolás készüljön. A domonkosvaiak terve végül sikerült, a szükséges pénzöme adományokból összegyűlt, és az impozáns evangélikus templom építése, valamint annak berendezése befejeződhetett. Az új templom felszentelésére 1902. októberében került sor. Ezúttal az egyik akkori budapesti napilap, a Magyar Szó 1902. november 1-i száma tudósításának a felidézésével emlékezünk vissza, vagy emlékezünk még a nagy ünnepségről, annak hangulatáról. Idézek a budapesti Magyar Szóból. A domonkosvai gyülekezetnek e hó 26-án volt a templomavatási ünnepélye. Ezren és ezren jöttek össze Vas vármegye Vendajkó vidékéről a hívek, hogy részesei lehessenek a domonkosvaiak örömének. A felavatás Gyurács Ferenc püspök végezte. A templomajtó megnyitása előtt a tanítói énekkar, ha Krisztus maga oltalma, Anya Szentegyházának kezdetű éneket zengette. Erre Ratkol Tivadar építész átadta a kulcsokat a püspöknek, ki a templom ajtajának felnyitására a lelkészt kérte fel. A hívek serege ezután bevonult a templomba, örömkönnyel szemükben nézték a díszes szent hajlékot, és a meghatottság érzetével hallgatták elragadó, félavató beszédét a szeretett főpásztornak. Az ünnepi istentiszteletet Kis János szombathelyi lelkész végezte. Szívrehatóan, szónoki erővel tartott beszéde felejthetetlen hatást keltett. Az én hazám imádságnok háza volt az egyházbeszéd témája. Míg Kis János a templomban, az alatta kinlévő ezernyi népnek Siftár Károly, bodóhegyi lelkész, Vent, azaz szlovén nyelven, utána pedig Mesterházi László, sárvári pap magyarul hirdette az igét. Úrvacsorát szolgáltatott Magyar József Hodosi, keresztelt viszont Kovács István muraszombati lelkész. Az ünnepség végével a gyülekezet fényes ebédet adott a jelenlévő vendégek tiszteletére. A hívek áldozatkészségét élénken jellemzi, hogy amikor előbbi templomuk hegycsúszamlás miatt leomlott, az új felépítésekor minden gyónó személyre 12 koronát, és minden adóforintra 14 koronát vetettek ki. Pedig a nép talán hazánk legszegényebb vidékén lakik. Földje agyagos, a belévetett magot is alig adja vissza. A mindennapit csak úgy szerzik meg, hogy aratás idején a gazdagabb vidékekre mennek munkát és kenyeret keresni. Az ő példájuk is mutatja, nincs szegénység, csak legyen élő a hit. Eddig az idézet a templomavatás kapcsán.
3: Az evangélikus templom után folytassuk a domonkosvai evangélikus működtetésű népiskolával. Akkoriban az elemi iskolák jelentős részét egyházi felekezetek működtették. Azok gyakorolták az alapítói, támogatói és ellenőrzői jogkört. Ez volt a domonkosvai iskola esetében is a 20. század elején. Akkorra az iskola több szempontból bővítésre szorult, ugyanis nőtt a tanulók száma, ami a tanerő szempontjából változást igényelt. Emellett, azaz ezzel összefüggésben a hiány is jelentkezett. Mindez nem volt egyszerű feladat, ugyanis a korábbi tervek megváltoztak. Végül Domonkosva új iskolaépületet kapott, ami azonban a helyi közösség és az egyház község erőfeszítései után valósulhatott meg. Tekintsük át ezt a folyamatot, ismertessük a legfontosabb információkat az új iskolaépület létrejöttével kapcsolatban.
4: A Szentgotthárdi Főszolgabírói Hivatal az 1900. esztendő végén utasította a körjegyzőségeket, a hatáskörükbe tartozó körzet iskolái alapvagyonának a kimutatására, amire valójában az adózás rendszeresítése céljából volt szükség. A kercai körjegyző, tehát ahova a Domonkosva is tartozott, 1901. május 2-ai válaszlevelében tájékoztatta a járás vezetőségét, hogy körzete területén csak a domonkosvai iskolának volt alapvagyona, a többi oktatási jellegű intézménynek nem. Domonkosván az akkori telekkönyvi adatok szerint egy épület volt feltüntetve, melyben az oktatás zajlott, valamint helyet kapott benne a tanítólakás. Az említett épület az evangélikus iskola alapvagyonaként volt bejegyezve, amiből jövedelem azonban nem származott, ezért adót sem kellett utána fizetni. Amint már elhangzott, a domonkosvai evangélikus elemi iskola az 1900-as évek elején helyszükével és időnként tanító hiánnyal küszködött, amit betegség vagy más objektív körülmény idézett elő, mármint a tanító hiányt. A helyszüke enyhítése érdekében a Szentgotthárdi Főszolgabíró, valamint a megyei hatósági szervek és a tanfelügyelő sürgették a minisztériumot, hogy járjon el a domonkosvai iskola bővítése ügyében. Ennek hatására a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 1908 őszén engedélyezte a meglévő mellett még egy tanterem építését, valamint rendelkezett a második tanító biztosítását illetően, akinek a bérét részben az oktatási célra fenntartott segélykeretből fedezték. Az iskola második tantermének elkészítése, azaz tehát megépítése és berendezése, valamint az újabb tanítói állás szabályszerű betöltése azonban késett. Ezért 1912. januárjában Vas megye főispánja és a törvényhatósági bizottság határozottan felszólították az illetékeseket a biztosított pénzkeret azonnali felhasználásáról, valamint a teljesített kötelezettségre vonatkozó pontos jelentéstételre. A késedelem okát utólag nehéz pontosan megállapítani, az azonban biztos, hogy a domonkosvaiak további halasztást kértek a beszámoló beküldését illetően. Az építési tervre vonatkozóan a Szombathelyi Állami Építészeti Hivatal 1912. január 27-én véleményezte annak tartalmi vetületeit és a költségvetést. Magát a terved és a tervezett pénzügyi ráfordítást összességében helyén valónak találták. Az iskolai épület szilárdsága szempontjából azonban szükségesnek tartották, hogy a két rövidebb ablakokkal tagolt külső falat, melynek a tetőzet szempontjából fontos teherhordozó funkciója volt, a tervezett 48 cm helyett 63 cm vastagra építsék. Emellett a tervből kimaradt padlásburkolat beiktatását javasolták beiktatni a költségvetésbe. A viszonylag jelentős költségvetési kiadás miatt az építkezési munkálatok kivitelezőjének a kiválasztására közbeszerzési eljárást, azaz nyilvános pályázatot írtak elő. Azt is kifogásolták, hogy a két tanteremhez semmilyen mellékhelyiséget nem terveztek, pedig legalább egy szertárra nagy szükség lett volna, amelyre vonatkozóan konkrét javaslatot tettek. Ezek után Vas megye főispánja az Állami Építészeti Hivatal Szombathelyi Egységének írott 1912. május 25-ei a domonkosvai ágostai evangélikus iskolaszék elnökének jelentésére hivatkozó levelében felszólította az említett szakintézményt, hogy az új iskola épületének megépítéséhez sürgősen jelöljenek ki megfelelő telket, valamint javaslatukat a megyei közigazgatási bizottsághoz terjesszék be. Az Állami Építészeti Hivatal június 24-i keltezésű levelében számolt be a közigazgatási bizottságnak, hogy a hivatal jóvoltából az intézmény megbizottja Domonkosván járt, és az új iskolai épület helyét az iskolaszék elnökével, valamint a helyi evangélikus gyülekezettel egyetértésben kijelölték. Az új telket nem az iskolaszék elnöke által előzetesen ajánlott szűk udvar területén, hanem a régi iskolával szemben lévő, az evangélikus gyülekezet tulajdonát képező, több holt terjedelmű telken javasolták felépíteni, mint teljesen egyedülálló épületet. E célból a kiszemlélt tágos parcellából 600 négyzetmétert javasoltak kihasítani. A tervezéssel és a tervekkel kapcsolatos nehézségek ellenére az új domonkosvai iskola felépítése rendkívül gyorsan befejeződött. Bedőke József, az új községbíró, Kuzma István iskolaszéki elnök és Samaros István körjegyző már 1912. november 26-ai levelükben arról tájékoztatták a Szent Gotthárdi Főszolgabírói Hivatalt, hogy a domonkosvai ágostai evangélikus gyülekezet új iskolájának építkezése teljes befejezést nyert. Itt idéztem ezt a sort. Valamint arra kérték az említett hivatalt, hogy az új épület használatába, vételéhez a hatósági engedélyt adják ki. Az új domonkosvai iskolát egészségügyi szempontból az illetékes őriszentpéteri körorvos december közepén megvizsgálta és megfelelőnek találta, valamint ő is a használati engedély kiadását szorgalmazta. Ez be is következett, és az új domonkosvai iskola megnyitotta kapuit. Az egykori iskolai épület még ma is áll az evangélikus templommal szembeni területen.
3: A 19. század utolsó negyedében a gazdaságpolitikával foglalkozók és az oktatási szakemberek felismerték, hogy tekintettel Magyarország agrárorientáltságára a mezőgazdasággal, gyümölcstermesztéssel és állattenyésztéssel összefüggő oktatási tartalmak aránytalanul kis mértékben voltak jelen a köz- és szakoktatás tananyagában. A helyzeten már az 1880-as évek végén szerettek volna változtatni, néhol sikerült is ez, azonban a nyugati végekre, az őrség térségébe e törekvések valamivel később jutottak csak el. Domonkosva esetében is ez volt a helyzet. Aztán csak történt valami, de miről is volt konkrétan szó?
4: Az említett folyamat valamennyire tényleg késett a nyugati végeken, ugye, hogy akkoriban szokás volt mondani. Azonban a gazdaságserkentést megcélozó törekvések az igényes tantervi átalakítások keretében mégiscsak folyamatosan napirenden voltak. Ennél őrség sajátosságai is szóba kerültek. A Szent Gotthárdi Járási Főszolgabírói Hivatal az 1902 végén arra ösztönözte a falusi iskolák tanítóit, hogy a vidéki térség fejlődését szolgáló, ismertető tanulmányozása után tegyenek javaslatot a tájékoztatóban szereplő lehetséges programok alkalmazásáról saját szükebb környezetükben, azaz iskolájukban. A domonkosvai evangélikus iskola néptanítója Gál Lajos tekintettel a falu lakosságának igényét javasolta a gyümölcstermesztésre és a mezőgazdaságra vonatkozó oktatás bevezetését, továbbá kezdeményezte, hogy a gyakorlati oktatás minőséges megszervezése céljából bocsátsanak az iskola rendelkezésére 600 négyszögölt területet faiskola kialakításáról. Ugye a faiskola az az, mint ma is, tehát ahol csemetéket telepítenek, és hát gondozzák azokat. Az utóbbi esetben arra a bekerített területre célzott, mely közvetlenül az iskola mellett volt, és az evangélikus gyülekezet tulajdonát képezte. Gál Lajos tanító leveléből kiderül, hogy az új feladat a gazdasági képzéssel összefüggő oktatási tartalmak tanításáról neki, mármint Gálnak volt képesítése, emellett a szalmafonáshoz is értett. A tanintézmények, amelynek az 1902-1903-os tanévben 60 tanulója volt, ugye Domonkosváról beszélünk, tehát mégpedig 32 fiú és 28 lány, erre a gazdasági ismereteket serkentő programra semmilyen jövedelemforrás nem kaptak, illetve hát nem állt rendelkezésre. Ennek ellenére megkezdték a fafeldolgozással és az erdőgondozással kapcsolatos alapismeretek tanítását. Ez abból is kiderül, hogy Gál Lajos domonkosvai tanító nyugállományba vonulásakor 1905-ben összegezték az őt megillető az évek során felhalmozódott tandíjhát, mely

0: 20. század végén, valamint a 20. század elején legalább 15 a muraszombati járáshoz tartozó településekből származó tanuló diák is látogatta. Tóth Keresztorról és Gerőházáról 4-4 volt, Batyándról 2-en jártok, ugye ez a mai Puconci, valamint egy-két diák Musznyáról, Vasnyéresről, Szent Benedekről és Rátkólakról.
1: Az elmondottak alapján a domonkosfai evangélikus egyházi működtetésű iskola tevékenysége hatásköre az első világháború előtti időszakban fejlődő tendenciát mutatott. A világháború azonban ennek is korlátot állított, hiszen az oktatási tevékenység megszervezése már a háború második évében gondot jelentett, a későbbiek során pedig a tanítás többször akadozott. Végezetül csupán utaljunk rá, hogy milyen jellegű gondokkal kellett a domonkosfaiaknak szembenézni.
0: Csupán egy jelenségre utalok ezúttal. Az első világháború a domonkosfai iskola szakmai tevékenységét, azaz a tanítói munkát tényleg közvetlenül érintette. Nagy Jenő tanítónak ugyanis a készenléti katonai keret rendelkezésére kellett állni, ami azt jelentette, hogy bizonyos időszakban nem tudott tanítani, a helyettesítés megszervezése pedig legtöbbször sikertelen volt. Kérvényezték ugyan 1915 őszén Nagy Jenő domonkosfai tanító félmentését az említett kötelezettség alól, azonban a megyei alispáni hivatalból olyan válasz érkezett a Szent Gotthárdi főszolgabíróhoz, hogy az érintett tanító félmentése érdekében csak akkor tudtak volna eljárni a hadügyminiszternél. Nagy Jenő esetében ugyanis katonailag kiképzett személyről volt szó, ha őt az illetékes katonai szervek fegyveres hadi szolgálatra alkalmatlannak tilmányították volna, és azt a katonai bizonyítványába bejegyezték volna. Erről azonban nem volt szó, tehát ilyen szempontból sajnos a domonkosfai oktatás kisebb-nagyobb mértékben akadozott.
1: A következő alkalommal szeptember 12-én még mindig domonkosfával szeretnénk foglalkozni, viszont már jugoszláv környezetben találjuk magunkat. A két világháború időszakából ismertetünk majd a faluval összefüggő néhány tudnivalót, érdekességet. Göncz Lászlóval viszont mára búcsúzunk, várjuk Önöket egy hónap múlva viszonthallásra!

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Középhullámon a 648-as kilóhertz.
2: Ilyen volt régen.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
3: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en
1: és középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Meg volt ilyen is.
3: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Ultrarövid hullámon a 87,6 MHz-en.
2: Mostantól digitálisan is. A Muravidéki Magyar Rádió DAB-on is hallható.
4: Ezt is jó tudni.

0: zene, csak az élele.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életünk, az életem.
1: Nincs vége.
0: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészek, az élet a diéta. Minek őre menni, kezdjetek szeretnénk.

0: Mi van már, ember? 20 percre várok rád, készül ma hajad?
1: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
0: Most komolyan be kell menni ki, érted? Ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá! Rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk!